Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak, szeptember 13-a van, vasárnap reggel 5 perccel múlt el, 17:30 Király Viktor felvételével indultunk. A zenei válogatást Király Boglárka készíti, a hangtechnikus Lebár Teodor, a műsorvezető Donner Téme, a felelős szerkesztő pedig Pisznyák Attila. Jó reggelt még egyszer mindenkinek, ébredjenek velünk, remélem pihentek már a hétvégén, és itt van még ez a nap is önök előtt, úgyhogy pihenhetnek még. 11 fok körüli a hőmérséklet, odakint egészen ősziesre fordult az időjárásunk. Napkelte környékén egy kicsit hűlni fog majd a levegő, ez fél hét tájban lesz, aztán majd szépen emelkedik a hőmérséklet, akár 22 fokot is mérhetünk. Hát változóan felhős időre lehet egyébként számítani. Csapadékot most nem mutat ide vidékünkre az előrejelzés, és hát nem mutat esős időt a következő egy-két napra sem, de ez persze változhat, hiszen a megnövekvő felhőzetből, meg ahogy jönnek, mennek frontok, azért csapadék itt ott előfordulhat, de mindegy, maradjunk a mai napnál, vasárnap van, pihenjenek minél többet, hogyha tehetik, hát ha dolgoznak, akkor jó munkát önöknek is, és további jó rádiózást, jó vételt kívánunk. 6 perccel vagyunk, 17:30 után már is zenélünk tovább.

Kéti Melló a felvétele, szól 10 perccel múlt el, 17:30, és még a humán meteorológia is azt írja, hogy kedvező napra számíthatunk, még a frontérzékenyek is fellélegezhetnek egy kicsit. Ez egy közeli anticiklonnak köszönhető, ami átmenetileg blokkolja a jelentősebb változásokat, de ez a kedvező helyzet csak viszonylagos persze, és nem azt jelenti, hogy nem jelentkezhetnek enyhébb terhelő hatások, és emiatt a fokozottan időjárás érzékenyek ne tapasztalnának különböző panaszokat, viszont kedvező abból a szempontból, hogy az évszaknak megfelelő hőmérséklet várható, fronthatás pedig nem érvényesül. Kedvezőtlen azok számára, akik olyan területen laknak, ahol jelentkezhet továbbra is csapadék, időszakos szél erősödés, és viszonylag fényszegényebb lesz az idő. Elsősorban a fokozottan érzékenyek esetében fordulhatnak elő keringés és kedélyállapoti zavarok, mellkasi diszkomfort, szédülés, fáradékonyság, és hát főleg a hűvös reggeli órákban ízületi panaszok. Ezzel együtt ezt a napot érdemes kihasználni minden olyan tevékenységre, amivel elmaradásban vagyunk, vagy előrehozható a következő napokból, mert hétfőn már ismét hidegfront érkezésére számíthatunk. Válasszunk olyan programokat, ami alkalmas a szervezet regenerálására, de legyünk óvatosak a terhelés mértékére persze. Azt írják még, hogy egyáltalán nem jók a távolabbi kilátások az újabb ENSZ jelentések szerint. Példátlanul erős El Niño hatásra kell készülni, aminek beláthatatlan következményei lehetnek, amelyek akár egy éven keresztül is eltarthatnak majd. A romló helyzetben különösen jól érzékelhető, hogyan változik az állapot. Az időjárás érzékenység egyre több embert érint, és gyakran súlyosak a következmények, mint például fejfájás, vérnyomás, emésztőszervi és alvászavarok, szédülés és fáradékonyság. Viszont a mai napon még nyugodt időre számíthatunk, és kedvező lesz az időjárás a kültéri programoknak is. Ahogy említettem, most 11 fok van odakint, délután akár 22 fok is lehet majd. Hát lehet, hogy a felhők lesznek túlsúlyban, de örüljünk neki, hogy legalább nem esik az eső a nyakunkba, bár nyáron abban a nagy melegben lett volna némi csapadék, de hát most ez így alakult. Mondanám, hogy nem rajtunk múlik, de a csuda tudja már, hogy mivel van összefüggésben, gyakorlatilag ugye minden mindennel összefüggésben van, de hát igen, tovább lehet gondolni ezt a dolgot, és tovább is lehetne fejtegetni, de én azt mondom, inkább foglalkozzunk most a zenével és a pihenéssel. Vasárnap reggel van, szeptember 13-a, nem sokára az ünneplőket köszöntjük majd fel, 2,5 perc múlva lesz 3:46.

5 perc elmúlt 3:46, szeptember 13-a van. Ünnepelnek a Kornélok névnapot, latin eredetű a férfi név. A Cornelius nemzetség névből ered, jelentése sonfa vagy szarv. A Ludovikák is ünnepelnek ma, a Lajos férfi név latinosított alakjának a női párja. A szlovén naptárban Filip névnap van, a görög Filipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata ez. Jelentése lókedvelő, aztán Amadil, Amáta, János, Krizosztom, Luisa, Mauricio, Mauro, Mór és Móric nevű ismerőseinket is köszönhetjük. Szeptember 13-án ünneplik névnapjukat, a születésnaposoknak is szívből gratulálunk. Legyen nagyon szép a mai napjuk. Még egy kis zene a folytatásban, mindjárt Dolhai Attila énekel, aztán 6 órakor jövünk majd a friss információkkal.

0: álmodók a siker útján.
1: Oda vagyok magáért, a fekete hajáért.
2: 8 év Pekingben, most pedig a torontói magyar diaszpóra zenei mentora.
3: Annyira éheztem arra, hogy valami új, valami mást, hogy úgy megismerjem a világot, hogy megy máshol. Gyerekkorom óta tudtam, hogy én külföldön fogok élni, ez nagyon érdekes. És aztán meg így is alakult. Én nem vagyok egy ilyen kemény, alapvetően ilyen kemény természet, határozott, igen, meg tudom, hogy mit szeretnék, de talán egy ilyen nyájasabb papírba burkolva.
2: Ismerjék meg Gunc Nóra különleges történetét az Álmodókban szeptember 13-án. Várom Önöket vasárnap 10 óra után. Az adás ismétlése este 7 órakor.
1: Nem jártunk ketten együtt a kertben, csendes nyári
4: időjárás. 6 óra van, jó reggelt mindenkinek, így vasárnap, szeptember 13-án. Lássuk, hogy alakul időjárásunk. Változóan felhős az ég felettünk, 11 fok a hőmérséklet itt Lendván. Ugyanennyit jelentenek Muraszombatból is, és a fővárosból is. Maribor környékén 14 fok van, ahogy Kopperben, és a Kredaricáról 4 fokot jelentettek legutóbb. Ez a helyzetkép. Helyenként ködössé válhat a levegő reggelre, a nap nagy részében viszont többnyire napos időre készülhetünk, majd azzal együtt, hogy délután észak felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. 21 és 26 fok között alakulnak a maximumok ma. Az éjszaka folyamán többnyire felhős lesz az ég, gyenge csapadék, helyenként elszórtan zápor is kialakulhat. A hajnali hőmérséklet holnap 10-16 fok között várható. Holnap változóan, illetve többnyire erősen felhős időre készülhetünk. A középső tájakon csapadék is előfordulhat, a csúcsértékek 21 és 27 fok között alakulnak majd. Egyébként holnap késő délutántól vagy este felé észak felől már részlegesen elkezd felszakadozni a felhőzet. Magyarországon is nyugodt őszi idővel zárjuk a hetet, vagy zárják a hetet. Vasárnap eleinte zavartalanabb lesz majd a napsütés. Napközben már egyre gyakrabban zavarhatják felhők a napos időt, délután pedig erősen felhős tájakkal is találkozhatunk. Elszórtan fordulhat elő kisebb eső. A hőmérsékletek most a következőképpen alakulnak, 11-12 fokot mutatnak a hőmérők Lentiben, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Szombathelyen, Budapestről 9 fokot jelentettek legutóbb, délután 23-25 fok lesz. Hétfőn egy legyengült hidegfront éri el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják.

0: felhők a napsütést. Tartósan felhős borongós tájak is előfordulhatnak majd, elszórtan kisebb eső, zápor és néha zivatar kialakulhat, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. Holnap reggel 8-17, délután 19-25 fokot mérhetünk majd. Aztán vissza a mai naphoz. Nem várható markáns fronthatás, erről már szóltunk. Az időjárás érzékenyek szervezete némileg fellélegezhet. A mögöttünk álló változékonyabb idő után előfordulhat fáradékonyság, tompaság, akár enyhe fejfájás is. Érdemes minél többet pihenni. Hát mikor, hogyha nem a hétvégén. A hidegre érzékenyeknél üzleti panaszok előfordulhatnak, főleg így a reggeli órákban. Napközben kellemes kora őszi időre számíthatunk majd. Ez nem túlságosan terheli a szervezetet, főleg nem annyira, mint az elmúlt időszak hősége. Azért pihenjenek minél többet, meg egy kicsit érdemes kint dolgozgatni. Vigyázzanak magukra, ennyit az orvos meteorológiáról, mindjárt az utakkal folytatjuk.
1: Közlekedési hírek.
0: Alapvetően kedvező időjárási körülmények várják a közlekedőket. Jelentős csapadék nem várható, az utak túlnyomó rész szárazak lesznek majd. A reggeli órákban ugyanakkor helyenként pára és köd képződhet, ami átmenetileg csökkentheti a látótávolságot. Napközben majd javulnak a látási viszonyok természetesen. Baleset történt a Steyr autópályán a Trojane és a Vranszko csomópontok között Maribor irányába. Le van zárva egy a Locsica alagút előtt történt baleset miatt, tehát le van zárva az egyik sáv. Aztán baleset történt a Dolenszkói autópályán is, a Dörnovo csomópont és a Csátesz pihenőhely között Obrezsje irányába. Itt akadályozott a forgalom, legyenek körültekintőek. Vidékünk forgalmában nagyobb fennakadásról nem jelentettek, ennyit egyelőre az utakról. Hat óra 4 perc van, a friss információkban talán mindent érintettünk. Jó reggelt mindenkinek, ha tehetik, akkor maradjanak a folytatásban is velünk. Mi itt leszünk és számítunk természetesen figyelmükre. 6 óra 4 perc van.

Váradi Renátó felvétele szólt, közben megjött a rendőrségi jelentés összefoglalván a tegnapi nap történéseit. Az elmúlt 24 órában a muravidéki rendőrök 7 közlekedési balesetnél helyszíneltek, 3 bűncselekmény ügyében vizsgálódtak, 5-ször történt közrendsértés, egy tűzesethez és egy munkahelyi balesethez is hívták őket. A közlekedési balesetek közül 4 csak idézőjelben csak anyagi kárral járt, 3-ban viszont személyisérülések is történtek. Aztán 3 esetben közterületen, 2 esetben magánterületen zavarták meg a közrendet az állampolgárok, ők a rendőri felszólítás nyomán abba hagyták a jogsértést. Lendva térségében 6 az országba illegálisan belépett külföldi állampolgárt fogtak el, természetesen eljárnak velük szemben. Aztán egy személygépkocsit is lefoglaltak a rendőrök, mert a sofőr nem rendelkezett érvényes jogosítvánnyal, illetve egy ittas sofőrt is őrizetbe vettek a rendőrök a tegnapi nap folyamán. Ami pedig már a mai napra vonatkozik, az a radar, gyakoribb sebességellenőrzésre Muraszombat környékén számíthatunk. Szép napot mindenkinek, ezzel együtt 6 óra 10 perc van.

Széchy Pál énekelt az imént, szeptember 13-a van. Hát nem egészen két hetet pipálhattunk ki ebből a tanévből. Elkezdődött ugye az iskola, és a magyar irodalomnak feltűnően sok emléke van erről a világról. Apacai Csere János idejében például még koránt sem az volt a kérdés, hogy milyen toltartót vigyen magával a gyerek. 1656-ban kolozsvári beköszöntő beszédében az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár állapotok okairól beszélt. Maga a cím nem sok teret hagy a képzeletnek a téren, hogy vajon a szerző szerint milyen tétje volt az ügynek, az iskola, a művelődés, a közösségi felemelkedés és valamiféle civilizációs önvédelem helye volt. Aztán Csokonai Vitéz Mihály Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban című versében ugyanez a hiány már költői panasszá válik. Nem arról ír, milyen az iskola, hanem arról, milyen az, amikor nincsen. A tudás földrajza egyenlőtlen, van ahová eljut, máshová kevésbé. Tulajdonképpen elsősorban nem más, mint ígéret. A régi falusi világban ráadásul az iskolaév nem feltétlenül úgy működött, hogy a naptárban valaki pirossal bekarikázta szeptember 1-jét. Gárdonyi Géza a Gyerekek című írásában a tanévkezdés jelző rendszere kíméletlenül gyakorlatias volt. A pap és a kisbíró kihirdeti, hogy a krumpliszedés után tessék iskolába küldeni a gyerekeket. Az iskolai év és a gazdasági év nem két külön rendszer volt, a családnak előbb szüksége volt a munkáskézre, aztán jöhetett a tanulás. Mielőtt azonban véletlenül túl romantizálnánk a régi vászontarisznyás és birsalmás iskola kezdést, Móra Ferenc figyelmeztet, a régi iskola világa egyáltalán nem volt olyan békés és egyforma, amilyennek messziről látszik. A szeptemberi emlék egyik központi tapasztalata éppen az, hogy az iskola kezdés láthatóvá teszi a különbségeket, kinek jut új ruha, új könyv, és kinek nem. Ami az egyik gyerek számára természetes szeptemberi készülődés, az a másiknak talán szégyen, szorongás vagy nélkülözés. Móra Ferenc szövegében az iskola egyszerre a kitörés lehetősége, és az a hely, ahol a gyerek talán először érzékeli, pontosan milyen helyet is foglal el ő maga a társadalomban. Itt az iskola már kettős természetű hely, egyszerre lehet az út kifelé a szegénységből, és az a hely, ahol az ember először szembesül azzal, hogy másnak bizony több jutott. Aztán egy egészen másféle látásmód, talán emlékeznek még a piszén-piszekölyök mackóra. A magyar irodalom nem hagy bennünket tartósan Móra Ferenc szorongásában. Kormos István kölyök mackója több generációnyi magyar gyereket készített fel arra a felismerésre, hogy az iskola egyfelől komoly intézmény, másfelől azért elég sok minden megtörténhet benne, akár egy medvével is, ugye vackorról van szó. Abból a gyermeki perspektívából mutatja be az intézményt, amelyben minden egyszerre komoly és kissé abszurd. Vackor számára az iskola mindenek előtt új közösség, új szabályok és új szerep. Mostantól ő is iskolás, ugye, amikor belépett az első B-be. Hasonló helyzetből indul Janikovszki Éva, Már iskolás vagyok című könyve. Dani büszkő lép át az óvodából az iskola világába, majd fokozatosan kiderül, hogy az iskolásnak lenni összetettebb életállapot annál, mint hogy az embernek végre saját toltartója legyen. Itt az iskola már nem egyetlen érzés, nem lehet könnyedén eldönteni, hogy jó-e oda járni, van benne kíváncsiság és unalom, büszkeség és kudarc, barátkozás és persze sértődés. Kosztolányival megyünk tovább. Az iskolában 60-an vagyunk, írja ő a Szegény kisgyerek panaszai című versében. A sokaság itt nem egyszerű adat. A gyerek egyszerre tartozik közéjük és veszhet el közöttük. Az iskola idegen tárgyai, szabályai, szagai és hangjai egy sajátos kis és szorongató világgá állnak össze. A Szegény kisgyermek panaszai iskolai világa egyszerre ismerős és idegen. Pacsorok, társak, tekintély, szorongás a gyerek számára beláthatatlan szabályok. Kosztolányi később a másik oldalról is ránéz az iskolára, a Kísérem a fiam az iskolába című versében, mert az iskola első napja nem csak annak furcsa, aki bemegy, annak is, aki ott marad a kapuban. Ez az iskola kezdés egyik kevésbé reklámozott része. A gyerek bemegy az épületbe, a szülő pedig hirtelen rájön, hogy egyre több olyan hely lesz a világban, ahová már nem mehet vele.
Karinti Frigyesnél mindenből társadalmi komédia lesz. Ha létezik Magyar Iskola Univerzum, annak egyik teremtés mítosza kétség kívül a Tanár úr kérem című kötet. Karinti felismerte, hogy az osztályteremnek saját dramaturgiája van. A jó tanuló és a rossz tanuló nem egyszerű karakterek, hanem szerepek. A felelésnek rítusa van, a dolgozatnak külön pszichológiája, a bizonyítványnak pedig természetes magyarázata. Az iskola Karintinál egy kicsinyített társadalom, tekintélyekkel, szövetségekkel, státuszokkal és túlélési technikákkal. A magyar irodalom persze nem áll meg a Kréta poros kabaréban. Móricz Zsigmond Légy jó, mint halálig című regényében az iskola olyan társadalmi közeggé válik, amelyben Nyilas Misi jóhiszeműsége, tisztessége, kiszolgáltatottsága és kívülállása folyamatos próbatételnek van kitéve, ahol a szegénység és a kívülállás kérdései folyamatosan összekeverednek. Az iskola itt már társadalmi próbatér. Kosztolányi Aranysárkányában pedig megfordul a nézőpont. Nem csak a gyerek lehet kiszolgáltatott az intézményben. Novák Antal tanár története azt mutatja meg, milyen törékeny a pedagógusi tekintély, és mennyi személyes tragédia rejtőzhet egy olyan rendszerben, amely kívülről stabilnak látszik. Ottlik Géza Iskola határon című regényében pedig az iskola már nem egyszerű hely, ahol matematikát tanítanak. A katonai iskola zárt világa hatalomról, alkalmazkodásról, erőszakról, szabadságról és barátságról szól. Szabó Magda Abigéljében a Matula szigorú intézménye első pillantása maga a büntetés. Aztán, ahogy a külvilág egyre veszélyesebbé válik, kiderül, hogy a falak egyszerre zárnak be és védenek meg. Ezekből a példákból kiviláglik, miért is olyan hálás téma az iskola az irodalomban, mert kicsiben minden ott van. Hierarchia, szerelem, barátság, megaláztatás, verseny, lázadás, beilleszkedés, kívülállás, hatalom, félelem és tudás. Kevés olyan tér van, ahol ennyire sokféle ember kénytelen ennyire hosszú ideig együtt lenni. Talán ezért is érdemes szeptember első heteiben egy fokkal türelmesebbnek lenni mindazokkal, akik éppen visszaszoknak ebbe a különös rendszerbe. A gyerekekkel, akik új osztályba, új szabályok közé, vagy egyszerűen csak túl korán érkeznek. A szülőkkel, akik fél hétkor még mindig az uzsonnás dobozt keresik, és igen, azokkal is, akik előttük állnak a reggeli dugóban, akkor is, ha miattuk egy kicsit később érünk be a munkahelyünkre. Az irodalomból merítettünk az iskolával kapcsolatban. Mári zenével folytatjuk, fél hétkor pedig jövünk a terepjáróval.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Fél hét a pontos idő. Komolyabb változások történtek a kapcai önkéntes tűzoltóknál. Egyszerre új elnökre és parancsnokra is szüksége lett az egyesületnek, miután a korábbi vezetőség felmondott. Szabó Márk Herzsenyák Krisztiánnal beszélget, aki a 2027 végéig tartó mandátumi időszakra vállalta az elnöki feladatokat. Az egyesület parancsnoka pedig ezentúl Magdics Ladislav lesz. Az új elnököt hallják.
3: A parancsnok Toplak Attilával, ő a községen a civilnázás csitának a parancsnoka lett.
4: Mert ugye a polgári védelem parancsnokságát vette át az egész községre vonatkozóan, ami Hebár Tibor funkciója volt korábban.
3: És így a kettő funkció nem megy egybe, és így akkor ő még mindig a egyletnek a tagja, csak nem bír papíron lenni, mint parancsnok. Bot Deán, ő pedig személyi okokból lemondott, és így akkor most én vettem át az elnökséget. Parancsnok pedig Magdics Ladislav lett. Fiatalokon áll a jövő, én így mondom. A fiatalokon kell dolgozni, hogy akkor lesz tűzoltóság. Mert hogyha a fiatalokon nem fogunk dolgozni, akkor a jövőben nem tudjuk, hogy ki fog bennünket helyettesíteni.
4: És azért is említettük most a fiatalokat, mert épp a hétvégén lesz egy nagyon fontos versenyük nekik, ami már egy országos szintű.
3: Szombaton Kaszilszka Zvezda Ljubljana Ribnica megynek a fiatalok, melyike kijutottak országos bajnokságra, ifi lányok kijutottak országos versenyre. Szombaton megyünk a Hotizai ifikkel, meg a pionírokkal megyünk összüt Ribnicába. Itten a községnek szeretném megköszönni, hogy a autóbusz költségeket állta. A Lendvai Szövetség pedig éppen úgy támogat bennünket ezen az úton, úgyhogy hálás köszönet nekik, hogy támogatnak bennünket.
4: Ez egy orientációs verseny lesz most szombaton, amikor ez a beszélgetés épp adásba kerül. Szurkolhatunk a kapcaiaknak a kétnyelvű területről, egyébként Hotiza is ott lesz, ugye itt több kategória is van. A lányok hogy készültek fel? Sikerül majd jól helytállni, ez egy nagyon nehéz feladat lesz.
3: Igen, sokat gyakoroltak, többet most, mint amikor mentünk a régióra. Hogyan sikerül, úgy sikerül. Mi büszkénk vagyunk, hogy ide kijutottunk, most még ott olyan fog sikerülni, úgy fog sikerülni. Mi büszkék leszünk rájuk, akármilyen eredmény is lesz. Kicsit nagyobb szintre vittük a dolgot, úgyhogy meglátjuk, hogy mostant mit fognak elérni. Gyakoroltak, futottak is sokat.
4: Az országos orientációs versenyen elért eredményekről mi is beszámolunk majd rádiónkban.
2: A reggeli terepjáróban Szabó Márk összeállítását hallották 3 perccel múlt el fél 7.

Janicsák Veca énekelt, az imént világosodik most már odakint, hát felhők vonulnak át felettünk, de bízunk benne, hogy azért némi napsütésben is részünk lesz majd. Annál is inkább, mert a szervezetnek nagy szüksége van rá, míg ősszel is azért bőven lehetnek napos napok. Érdemes ilyenkor némi időt a szabadban tölteni, hiszen a napfény nem csak a hangulatunkat javítja, hanem számos jótékony hatással van a szervezetre. Csak gondoljunk vissza, amikor a közel 40 fokban húzottunk az árnyékba, meg még ott is fullasztó volt a levegő, úgyhogy mindig hűtött helyet kerestünk. Most meg, hogy azért már hűvösebb a levegő, alacsonyabbak a hőmérsékletek, most meg inkább az árnyékból kimegyünk egy kicsit a napra, hogy átmelengessen bennünket, úgyhogy ennek igazán megvan a varázsa. Ez utóbbi szerintem egyébként sokkal kellemesebb, mint a 40 fokban valami felüdülést találni magunknak. Tudjuk jól, hogy a napfény mennyi mindenre jó, ugye nagyon sokszor beszélünk arról, hogy kerülni kell a tűzönapon való tartózkodást, nem jó, főleg a világos bőrűeknek, aztán káros lehet a szemünknek is, meg minden másnak, na de azért mégiscsak ez egy természetes D-vitamin forrás, segíti a hormonháztartás egyensúlyát, és hozzájárul a testi-lelki feltöltődéshez, úgyhogy mindenképpen a szervezetünknek szüksége van rá, napsütés nélkül semmi nem lenne, ahogy mondjuk víz nélkül sem, de most a napsütés van itt a fókuszban. D-vitamin termelődik hatására a szervezetünkben, amely alapvető a kálcium felszívódásához és a csontok egészségéhez. Úgyhogy, ha kicsit kevésbé vagyunk már mozgékonyak, idősebbek vagyunk, vagy hosszabb ideje vagyunk fiatalok, mondjuk így, akkor érdemes mondjuk egy kellemesen napsütéses helyre, valahova egy széket kitenni, egy teraszra, egy kicsit védett helyre azért, aztán ott kin elüldögélni, ez is jó hatású lehet, hogyha mondjuk nem akarunk kilométereket gyalogolni, vagy nem tudom mennyit kertészkedni. Amikor a bőrt napfény éri, akkor az UVB-sugarak hatására a szervezet D-vitamint állít elő. Ez elengedhetetlen a csontokhoz, az izmok egészségéhez, ez segíti a kálcium, a foszfor beépülését, és fontos szerepet játszik a sejtek megfelelő működésében. Hát ősszel különösen fontos kihasználni a napos időszakokat, mert a nappalok rövidülésével és a borúsabb idő miatt a D-vitamin termelődés is jelentősen csökken. A hiányát is felismerhetjük, fáradékonyság, levertség, hangulat, ingadozás, aztán hosszú távon csontritkulás is jellemezheti. Már napi 20 perc szabadban töltött idő, séta vagy kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy a szervezet természetes módon előállítsa a szükséges D-vitamint. A napfény hatására az agyban fokozódik a szerotonin nevű hormon termelődése, amely a jókedvért, a lelki egyensúlyért felelős. Nem véletlen, hogy a borongós napokon gyakrabban érezzük magunkat fáradtnak vagy lehangoltnak, azonban az őszi napfényes délutánokon tett rövid séta segíthet megelőzni a szezonális depressziót, javítja a közérzetet és hozzájárul a jobb alváshoz is. A természetes fény egyensúlyban tartja a melatonin termelődését, ami fontos, hiszen ez a hormon segíti az alvás ébrenlét ciklusát. Ha napközben elegendő fény ér bennünket, akkor este könnyebben elalszunk és pihentetőbb lehet az alvásunk. A D-vitaminról már említettünk, hogy mennyire szüksége van rá a szervezetnek, csökkenti a megfázás, az influenza és egyéb légúti betegségek kockázatát, hogyha megfelelő mennyiségben van jelen a szervezetben. Ősszel, amikor hűvösebb az idő, könnyebben terjednek a vírusok, ezért fontos a megfelelő védekezés ebben az évszakban. A napfény a vérkeringést is fokozza, javítja az anyagcserét, serkenti a test regenerációs folyamatait. Az őszi napsütés különösen kedvez a szabadban töltött mozgásnak, egy sétának, egy kirándulásnak, kerékpározásnak. A természetben töltött idő csökkenti a stresszt, erősíti a koncentrációt és segít kicsit megnyugodni. A mindennapi, illetve a hétköznapi rohanás után, így hétvégén érdemes kihasználni majd a jó időt, hát bízunk benne, hogy süt majd ránk a nap, egyelőre nem úgy tűnik, de mindig előfordulhat változás, hiszen ez az egyetlen állandóság van az életünkben és a világon. Ennyit akkor arról, tovább nem győzködök senkit, hogy érdemes a napon tartózkodni, kicsit így az őszi időszakban is persze, majd a téliben is, de ez még egy kicsit odébb van. Ennyit akkor a napsütésről, D-vitaminról és egyebekről, most zenével folytatjuk, 3/4 hét a pontos idő.

8 perc múlva lesz 7 óra, majd lesznek gyerekgondolatok a következő órában, fellapozzuk a kalendáriumot is, aztán 7:30-kor kezdődik a 2 órás kívánságműsor. Egy kis érdekesség, hivatalosan térképet vált az ENSZ, amelyen a világunk egész másként néz majd ki. Az ENSZ közgyűlése szavazott az eltorzított Mercator térkép lecseréléséről. A közgyűlés megszavazta egy olyan új világtérkép elfogadását, amely az országok valódi, egymáshoz viszonyított méretét tükrözi, miután az afrikai nemzetek egy évszázados sérelem orvoslására sürgették az ENSZ-t, írja a CNN. A térkép kiigazítása elnevezésű határozatot, amelyet az Afrikai Unió tagállamai, valamint a Bahama-szigetek nyújtottak be, elsöprő többséggel fogadták el. Olyannyira, hogy 164 tagállam szavazott mellette, 6 tartózkodott, és érdekesség, egyedül az Egyesült Államok szavazott ellene. A határozat célja, hogy méltányos ábrázolást biztosítson a föld régióinak, különösen Afrikának, azzal érvelve, hogy a jelenlegi világtérkép torzítása miatt a kontinens szimbolikus minimalizáláson ment keresztül az emberek kollektív képzeletében. Jelenleg a világ legtöbb térképe a Gerardus Mercator európai kartográfus által 1569-ben alkotott vetületen alapul. A tengeri navigációban széles körben használják, mivel az észak-déli vonalak állandó irányszöget mutatnak az egyenlítőhöz képest. Világtérképként azonban kevésbé használható, mivel a méretarány eltorzul. Az egyenlítőtől távolabb fekvő országok aránytalanul nagyobbnak tűnnek a hozzá közelebb esőknél. A Mercator térképen például Grönland nagyobbnak látszik, mint Dél-Amerika teljes kontinense, és hasonló méretűnek tűnik, mint Afrika. A valóságban Grönland nagyjából akkora, mint a Kongói Demokratikus Köztársaság, Afrika pedig 14-szer akkora, mint Grönland. A Mercator vetület egyes bírálói azt gyanítják, hogy a térkép azért maradt elterjedt, mert felnagyítja és középpontba helyezi Európát, valamint más nyugati régiókat, például Észak-Amerikát, ezzel is fenntartva az európai felsőbbrendűség képzetét. Az ENSZ határozat aggodalommal állapítja meg, hogy ez a torzítás hozzájárul Afrika, Latin-Amerika és Dél-Ázsia érzékelt méretének csökkentéséhez és egy kiegyensúlyozatlan világnézet fenntartásához. A digitális térkép platformok, például a Google Maps, szintén jelenleg a Mercator vetület egy változatát használja. A határozat tervezet arra sürgeti a technológiai platformokat, hogy működjenek együtt az ENSZ tagállamaival és a regionális szervezetekkel, és térjenek át a pontosabb vetület alkalmazására. Hát az 1500 nem tudom hányas térkép után most már tényleg eljött az ideje a pontosításnak, és végre talán akkor majd az iskolában is így tanítják, addig meg hát aki ahogy máshogy tanulta, neki persze a régi marad meg a fejében, de hogyha elég nyitottak vagyunk arra, hogy a változásokat tudjuk asszimilálni, akkor talán elfogadjuk majd, vagy megtanuljuk azt, hogy tényleg valójában hogy néz ki földünk. Higgyék el, hogy ez az újabb, ez valószínűleg pontosabb lesz majd. 4 perc múlva lesz 7 óra, ahogy említettem, megyünk tovább zenével, lesznek gyerekgondolatok, nem sokára pedig az évforduló naptár.

0: Hogy érzitek be a ruhákat, a cipőket?
1: Boltba.
2: Hát van olyan pár cipő, hogy boltba szoktunk, de inkább én jobban szeretem boltba venni, mert hogy megmutassa, hogy hányas a cipő, és akkor könnyebben tudjuk anyukám, hogy hányas cipő kell.
0: Fontos, hogy felpróbáljátok a ruhát meg a cipőt, mielőtt megvegyétek?
2: Igen. Nem lehet tudni, hogy ha szorít, akkor még vissza lehet tenni.
0: És ki lehet cserélni?
1: Igen.
0: Volt már olyan is, hogy kölcsön kaptok a rokonságtól ruhákat?
1: Most nem tudom, lehet, hogy volt már olyan.
0: Mit csináltok, Andrea, ha kinőtt ruháiddal? Mit csináltok?
3: Akkor odaadném a unokatestvéremnek.
0: Ők kisebbek?
3: Igen.
0: És örömmel fogadják?
3: Igen.
2: Van egy barátom, és amelyik ruhámat kiszoktam nőni, mindig oda szoktam neki adni, és mindig használja.
0: Látod is rajta?
2: Igen, meg van olyan, hogy pászolta a szoknálla, azt akkor ott hagyom valamelyik pulcsimat, azt másnap meg azt látom, hogy rajta van a pulcsim.
0: Amit ott hagytál éppen?
2: Igen, az még tök jó volt rám, az fölvette.
0: És mit hallotok otthon, hogy drágák a ruhák, a cipők? Ezek a kellékek sokba kerülnek?
2: Pár sokba, de pár olcsóba.
0: Simon, te mit hallasz? Drága a ruha?
3: Hát, ha én akarok valamit, és drága, azt nekem kéne kifizetnem. Már még megveszik a szüleim, de nekem kell kifizetnem sajnos.

Ideje a kalendáriumnak már, 2 perccel vagyunk, 4:18 után. Azt mondja, hogy szeptember 13-a van néhány esemény és név akkor a mai nappal kapcsolatban. Hát hol is kezdjük? 1788-ban New York City lett az Egyesült Államok fővárosa. Aztán 1898-ban Hannibal Goldwyn feltalálta a celluloid alapú fotófilmet. 1916 első világháború, a 7. isonzói csata kezdete. Az olasz hadsereg támadásait az osztrák-magyar haderő sikeresen visszaverte. 1931-ben Matuska Szilveszter felrobbantotta a Bécsbe tartó gyorsvonat alatt a síneket a Biatorbágyi viadukton. Ez szeptember 13-án hajnalban 0 óra 15 perckor történt. 1940-ben német bomba talált el a londoni Buckingham palotát, 44-ben brit-amerikai légitámadás volt a budapesti pályaudvarok ellen. 1969-ben először lépett színpadra John Lennon és Yoko Ono. Aztán 1996-ban az Aggteleki karszt és a szlovák karszt barlangjait a világörökség részének nyilvánították. E nap szülötte volt Grigori Alekszandrovics Patyomkin, herceg, orosz diplomata, aztán Clara Schumann, német zongoraművész, zeneszerző, ő Robert Schumann zeneszerző felesége, Charles Brown, amerikai blues énekes, zongorista, e napon született, aztán Maurice Jarre, francia zeneszerző, Jacqueline Bizet, angol színésznő, Stella McCarthy, angol divattervező, és Vidnyánszky Attila, magyar színművész és rendező is. E napon hunyt el Titusz, a római császár, aztán Palotai Boris, József Attila Díjas, magyar író és költő, meghalt Szenes Iván, magyar zeneszerző, dalszerző, aztán Konrád György, Kossuth Díjas, magyar író, esszéíró, Avar István, Kossuth Díjas, magyar színművész, Jean-Luc Godard, francia filmrendező, és Roger Whittaker, angol énekes és dalszerző. Őket említjük a mai kalendáriumból. És egy kis érdekesség, 1975-ben készült Alfa Holdbázis tévésorozat kitalált történetének kezdeteként a Hold ezen a napon tért le a pályájáról. Írja még a kalendárium a mai nappal kapcsolatban, ennyit akkor, zenék a folytatásban. 7:30 kezdődik a 2 órás kívánság műsor, jó néhány kérés érkezett már írásban, természetesen telefonálni is lehet majd, kérjék kedvencüket és szerkesszék a következő 2 órát.

0: Reklám.
1: Kapcsolódjon ki, töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötője lendava.si. Kukorica termelők figyelmébe. A Yata Emona Kft. Tájékoztatja a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megkezdte a megfelelő minőségű friss kukorica felvásárlását. A felvásárlás Göntérházán is zajlik a KZ Radgonával együttműködésben, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yata Emona Kft. Versenyképes felvásárlási árakat, valamint az áru átvételét követő 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01 584 26 16-os, illetve a 051 658 314-es telefonszámon kérhető.
0: Kívánságműsor.
2: Kezdődik a kívánság műsor már is, ahogy említettem, sokan írtak már, nekünk lehet hamarosan telefonálni is. Elsőként Marika és Karcsi kívánsága teljesül, ők Teskándon hallgatnak bennünket, és Somló Tamás emlékére írt dalt szeretnék meghallgatni. Charlie és Tóth Vera előadásában érkezik mindjárt a Földobott kő című dal.

0: Köszöntöm már is az első telefonálót itt a Kívánság műsorban. Haló!
1: Üdvözlöm, kedves Timike!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Én szeretnék a zeneszámot meghallgatni. Kovács Kati túl napfényes álom.
0: Kovács Kati, napfényes álom. Jól van, Mária, mindjárt jönni fog.
1: Köszönöm szépen, minden jót kívánok a viszonthallásra.
0: Viszonthallásra. Haló!
2: Jó reggelt kívánok, Tíme, Erzsi vagyok Pacsáról. A Váradi Roma kafétól szeretném meghallgatni Bárhol jár című dal.
0: Váradi Roma kafé, Bárhol jársz. Jól van, hamarosan jön ez is majd. Köszönöm szépen a hívást, Erzsi.
2: Én is köszönöm szépen, és további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Minden jót, viszont hallásra. Még valaki van?
3: Igen.
0: Haló, tessék.
3: Haló, adjon Isten, jó reggelt mindenkinek. Szervusz, Timeácska.
0: Erzsi ismét. Igen, tessék.
3: Üdvözletem minden Máriának. A rendvainak pedig Isten kísérje minden lépését és percig. Szívből kívánjuk Bestiben. A csillagvándort szeretném kérni a kormorántól.
0: Igen, visszaírtam az e-mailre, hogy nincsen ez.
3: Régen volt, jó. Akkor viszont a világok világa Magyarország.
0: Világok világa Magyarország. Jó, felírtam.
3: Figyelj csak annyit egy pillanatra, hogy tegnap megengedted, hogy véleményt nyilvánítson egy hölgy, akinek nem tetszenek a kívánságok. Hát akkor lehet másik rádiót hallgatni, nem? Ennyi. Aki a gyermekével együtt szavaz mindig, akiről azt se tudjuk, hogy létezik, vagy Ausztráliában él, vagy esetleg néma, egyszer próbáljon megszólalni. Köszönöm szépen, bocsánat. Szervusz.
0: Igen, ez egy tipikus hozzászólás volt. Létezik a gyerek egyébként, ezt tudom állítani. Egyébként meg szerintem ennyit el tudunk egymástól viselni. Ha már olyan családias ez a Muravidéki Magyar Rádió, akkor tekintsünk egymásra így. Van még telefonálunk. Haló?
4: Szervusz, Timikim, gyönyörű szép vasárnap reggelt kívánok. Jutka vagyok, én szeretném kérni a Royal Timtő a hófehér gyöngyvirágot, és ezt szeretném küldeni minden kedves Mária ismerősömnek, és a Maki barátnőmnek, és nagyon szépen köszönöm, hogy teljesítitek kérésem. További szép vasárnapot, jó erőt, egészséget kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen a hívását, Jutka, hamarosan játsszuk ezt a dalt is.
4: Köszönöm.
0: Van még valaki, no, halló.
5: Halló, halló. Jó reggelt kívánok, Tíme, a Németné Klári vagyok Zalaegerszegről.
0: Igen.
5: Én Pintér Béla kék madarát szeretném kérni.
0: Jól van, egy kicsit várni kell rá, de jönni fog majd,
5: nagyon
0: jó?
5: Nagyon köszönöm, és üdvözlet a stúdióba és a hallgatóknak.
0: Köszönjük szépen, Klári, minden jót önnek is.
5: Minden jót.
0: Viszont hallásra. Halló.
6: Jó reggelt kívánok, Tíme, én Zsuzsa vagyok Kámból. Én szeretném meghallgatni Bolyongok a kert ölén.
0: Bolyongok a kert ölén. Jól van, Zsuzsa, ez is jönni fog majd. Egy kis türelem, hallgassa a többi dalt is, jó?
6: Köszönöm szépen, hogy teljesítik a kérésemet.
0: Köszönöm, hogy telefonált. Minden jót, viszont hallásra.
6: Viszont hallásra.
0: Halló.
7: Szép üdvözleti még jobban. Én pedig szeretném meghallgatni Kony Zsuzsától, mint hosszú szofos barna lány. Nagyon szépen megköszönöm, jó munkát és a viszont hallásra, Ili.
0: Ili, köszönjük a hívást, Kony Zsuzsa hamarosan önnek énekel.
7: Nagyon szépen megköszönöm a viszonthallásra.
0: Viszonthallásra, jó sok kérés összejött. Van-e még telefonáló? Nincsen, szóljanak a dalok.

utazni, megismerni az embereket is. Esténként a hegyek felett bámulva holdat álmodoztam. Nagy hegyekről, színes pillanatok, két tengerről. Akkoriban nagyon boldog voltam, ma már mindez csak emiatt.

0: Kancsuzsa énekelt, folytatjuk tovább a kívánság műsort, 8 óra 8 perc van. Betty kérésére a Zaporozsec felvétele szól, mindjárt ez lesz a L'amour toujours című dal. Aztán Zsolt is írt nekünk, ő a Credence-től az Elrepült a nyár című felvételt szeretné meghallgatni, és közben van telefonálunk is, úgyhogy őket is meghallgatjuk. Haló?
1: Haló, haló, bizony van ám.
0: Szép, üdvözlet.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Jó reggelt. Tessék Valéria mondani.
1: Szeretném kérni Quintől a Don't Fat Me Now.
0: Jó. Akkor...
1: És akkor kérnék szépen még valamit. Itt van az ismeretlen, nem létező gyermekem.
0: Na jó.
2: Szép jó reggel, üdvözlöm, hogy van?
0: Üdvözlöm, köszönöm szépen, nagyon jól. Én mondtam, hogy létezik.
2: Tudom, szerintem már hallotta, hogy itt édesanyával.
0: Persze, igen.
2: Morgoktásztól. Úgyhogy ha már egy szintén Valéria, én is Valéria
0: igen.
2: vagyok, és már egyszer itt vagyok, akkor én is szeretnék kérni egy dalt, hogyha lehet.
0: Persze.
2: Ennek örömére, hogy tényleg létezem, érdeklődni szeretnék, hogy a Foreigner-től a Hot Blooded.
0: Egy pillanat, nézi a technikus, jó? Sánt itt a dolog szerintem.
2: Igen, jól van. Hát akkor...
0: Nincsen.
2: Elton John, I'm Still Standing.
0: Az van, az biztos, hogy van.
2: Jól van. Hát akkor pörgessük fel ezt a kis vasárnap reggel.
0: Rendben van. Nagyon jó. Szépen köszönöm a hívást.
1: Én is köszönöm.
2: Viszont hallásra.
0: Minden jót így kórusba önöknek. Van még valaki a vonalban. Haló?
3: Jó napot kívánok. Marcit vagyok.
0: Tessék.
3: Szeretném meghallgatni, Szeres, úgyis, ha rossz vagyok, Zambó Jimmy-től.
0: Szeres, úgyis, ha rossz vagyok, rendben van. Ez is következni fog, maradjon velünk, jó?
3: Köszönöm a viszont hallásra.
0: Minden jót kívánok, viszont hallásra. Egyébként Ábrahám László tegnap Zambó Jimmy-t kért, és nem fért műsorba be, úgyhogy ha velünk van, akkor őnek is szól hamarosan a felvétel. Van-e még telefonáló, kérdezem Teodort? Halló? Igen, van. Haló?
4: Haló, jó reggelt kívánok, én Bali vagyok.
0: Üdvözlöm.
4: Szeretném kérni Balkán Fanatiktól, van nekem rettenetes szokásom című dalt.
0: Igen.
4: És ezt szeretném meghallgatni felsőszörnökön Hanzsák Alajossal és feleségével.
0: Rendben van, hamarosan következni fog, Vali, maradjon velünk.
4: Nagyon szépen köszönöm, Tími, a minden szépet és jót, viszont hallásra.
0: Viszont kívánom én is, viszont hallásra. No, még valaki, haló?
5: Jó reggelt kívánok!
0: Üdvözlet!
5: Barika vagyok, Zala Istvánról.
0: Igen.
5: És szeretném kérni Gáspár Lacitól a Kikötő.
0: Gáspár Laci, Kikötő, rendben van, ez is majd szólni fog, jó? Egy
5: nagyon
0: kis türelmet.
5: Köszönöm.
0: Minden jót, Marika, önnek.
5: Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.

0: Szekeres Adrien és Gáspár Laci felvétele szólt, 8 perccel vagyunk fél 9 után, és hogy a fél 10-ig tart a kívánság műsor, már most annyi kérés van, hogy gyakorlatilag meg tudnánk tölteni vele ezt a majdnem átralévő egy órát, de természetesen lehet azért telefonálni, ahogy tudják, a telefonos kívánságok vannak előtérbe helyezve. A következő dalok Radamosba, illetve Szent Gotthárdra szólnak, de mondom, lehet közben telefonálni, és a számokat jól ismerik. A Jasne Morem Vode Pici című dalt kérte tőlünk Kepe Feri, tehát Radamosból ezzel megyünk tovább. Aztán Ilona és Frigyes írt nekünk Szent Gotthárdról, az ő kívánságokra szól mindjárt. Vámosi Jánostól a Hol van az a nyár? Van-e telefonálunk? Kérdezem. Haló?
1: Haló.
0: Üdvözlet, tessék.
1: Haló, én vagyok megint Vali.
0: Igen, tessék Vali.
1: Én szeretném kérni Kacor Ferin, Légy nagyon boldog című dalt, ezt szeretném meghallgatni Magyar Lakon Molnár Imréné Marikával.
0: Légy nagyon boldog. Igen. Jó, felírtam.
1: És
0: rendben.
1: Még hozzácsatlakozik a Magdi és Kati.
0: Magdi és Kati. Jó, rendben.
1: Nagyon szépen köszönöm, elnézést, hogy még egyszer telefonáltam.
0: El van nézve. Minden
1: köszönöm,
0: jót kívánok.
1: Köszönöm, minden szépet és jót viszont.
0: Viszont hallásra.
2: Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne more vode pit!
2: Pa kdo ne more vode

0: Lehet megint telefonálni, aztán megyünk tovább a dalokkal. Giberedi Tűz vagyok című dalát kérte tőlünk Ibolya Puszta Szent Lászlóról, és meghallgatjuk majd a United felvételét is, a Hajnalban még a nap is más címűt. Ezt Máté kérte Zalabaksáról. Van-e telefonálunk? Haló?
1: Haló!
0: Üdvözlet, tessék!
1: Csókolom tímel. Horváth Robitól szeretném meghallgatni Vele vár az élet című dalt.
0: Ki kéri?
1: Otto vagyok, Kocsára.
0: Otto, rendben van, hamarosan következik Robi dala. Köszönöm, hogy telefonált.
1: Én is köszönöm szépen, csókolom a viszonthallásra.
0: Minden jót, viszonthallásra.

0: Lentibe, aztán Zalaegerszegre szólnak a dalok. Lívia ért nekünk Lentiből, az Exotiktól a Trabantot szeretné hallani. Aztán Kökény Attilától a Veled elrepülnék című dallal megyünk tovább, ezt Ildikó kérte Zalaegerszegről.
1: Ladies and gentlemen, this is Trabant Limousine.

Tornyiba szól a következő dal, Szép Levente írt nekünk, aki édesanyjával, Forcek Valival és Bedő Tibuval szeretné meghallgatni Szécsi Pától a Távol Lét című dalt. Aztán pedig Marika és Feri kívánsága teljesül, ők Körmenden hallgatnak bennünket. Máté Pétertől a Minden szónál többet ér egy dal. Ezt kérték, ezt hallgatjuk meg hamarosan.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

4:10 van, Gergely Róbert felvétele következik mindjárt, te és én meg a két gitár, ezt a számot kérte tőlünk Brigitta az Őrségből. Aztán érkezik Pályer András, Még egyszer újra kéne kezdeni című dala, ezt Gyöngyi kérte Zalavégről.

Kondorfára szól a záródal. Erika írt nekünk, aki szomszédasszonyával, Anuskával szeretné meghallgatni Deák Bill Gyulától a Rossz vér című számot. És akkor ez volt a vasárnap reggeli kívánság műsor itt az MMR-en. Persze várjuk Önöket a folytatásban, és kellemes szép napot, jó rádiózást!

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban. Álmodók. A siker útján.
2: Oda vagyok magáért, a fekete hajáért.
3: 8 év Pekingben, most pedig a torontói magyar diaszpóra zenei mentora.
4: Annyira éheztem arra, hogy valami új, valami mást, hogy úgy megismerjem a világot, hogy megy máshol. Gyerekkorom óta tudtam, hogy én külföldön fogok élni, ez nagyon érdekes. És aztán meg így is alakult. Én nem vagyok egy ilyen kemény, alapvetően ilyen kemény természet, határozott, igen, meg tudom, hogy mit szeretnék, de talán egy ilyen nyájasabb papírba burkolva.
3: Ismerjék meg Gunc Nóra különleges történetét az Álmodókban szeptember 13-án. Várom Önöket vasárnap 10 óra után. Az adás ismétlése este 7 órakor.

Kukoricatermelők figyelmébe! A Yata e Mona Kft. Tájékoztatja a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megkezdte a megfelelő minőségű friss kukorica felvásárlását. A felvásárlás Göntérházán is zajlik a KZ Radgonával együttműködésben, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yata e Mona Kft.

Vannak találkozások, amelyekre előre készül az ember. Kérdésekkel, jegyzetekkel, egyfajta szakmai távolságtartással. És vannak azok a ritka pillanatok, amikor a mikrofonok bekapcsolása előtti percben minden merevség elillan. Nemrég a lenti Kolpin kávézó egyik csendes sarkában ültem le beszélgetni Gunc Nórával. Nóra az első pillanattól kezdve olyan hihetetlenül kedves, közvetlen és nyitott volt, hogy a hivatalos interjúhelyzet azonnal átadta a helyét egy mély, emberi kapcsolódásnak. Ő egy igazi zalai lány, a lentéhez tartozó Máhonfáról, aki bejárta a világot Pekingtől Torontóig, de a szíve és a gyökerei mindvégig ide kötötték. Ahogy ott ült velem szemben a forró kávés bögréjét szorongatva, gyorsan kirajzolódott előttem egy rendkívül kiforrott, céltudatos és határozott személyiség,

Egy olyan nő és művész, aki pontosan tudja, hogy ki ő és mit akar az élettől. Ezt a belső erőt és tartást azonban valami csodálatos lágy köntösbe öltözteti a szüntelenül ott bujkáló meleg mosolya. Egy órára teljesen megszűnt a külvilág. A kezdeti interjúból egy végtelenül oldott, hullámzó és nevetgélős beszélgetés kerekedett. Nem csak a munkáról és a nemzetközi szakmai útjáról mesélt, hanem beengedett a legféltettebb mindennapjaiba is. Megható volt hallani, mennyire fontos számára a család. Az a szoros szerető kapocs, ami az édesanyjához fűzi, és az a mély tisztelet, amellyel az idős nagyszülei felé fordul. Húzzanak hát közelebb egy széket hozzánk, képzeljék magukat a lenti kávézó otthonos melegébe, a gőzölgő kávé illatába, és tartsanak velünk ebben a bő egy órában. Fogadják olyan szeretettel Gunc Nórát, amilyen őszinte, tiszta szívvel ő fordult felém.

0: nagyon rég megbeszéltük ezt az interjút, aztán halasztódott, de hát ennek azért van egy olyan oka, ami a te munkásságoddal azért összekapcsolódik, és most is csak ilyen pár hétre utaztál haza, de milyen érzés hazajönni hosszú idő után újra Lentibe?
1: Nehéz. Nehéz ezt szavakba önteni, mert tulajdonképpen én már 11 éve nem élek Magyarországon. Rögtön az egyetem után elkerültem, és hát nem is a közeli országok egyikébe, vagy Európába, bárhova, hanem ugye Kínába, Pekingbe, ott éltem 8 évet, aztán hazajöttem megpihenni 3 hónapra, és rögtön mentem is tovább Kanadába, Torontóba, most is ott élek, most már 3. éve. Érdekes, hogy tulajdonképpen ugyanannyit utazok most is, csak a másik irányból. Egy ilyen röpke 8000 kilométert minden nyáron, 9 órát a levegőben, vagy többet. Ugye az, hogy évente egyszer tudok csak hazajönni, mert az időeltolódás is megviseli az embert, meg egy hétre nem ruccanunk haza, vagy 3 napra, mint Európa bármelyik országából. Úgyhogy mindig nagy rákészülést igényel a dolog. Mindig nagyon meg kell tervezni, hogy mikor, hova megyek, kit látogatok meg, milyen ügyeket intézek. Úgyhogy nekem mindig nagyon jó érzés hazajönni, tehát mindig is ez marad az otthon, tehát ez egyértelmű. Érdekes, amit most vettem észre magamon, hogy a mai napig átszámolom forintban dolgokat, amit 11 év után azért nem kéne, úgyhogy 2 különböző pénznemben is gondolkodtam, vagy gondolkodok. Szóval ezek mutatják még mindig, hogy azért még azért úgy magyar vagyok, vagy hogy így még magyarba gondolkodok, vagy hogy itthon úgy mennek a dolgok, hogy az ember fizetését megkérdezik, és akkor mondja havi nettóját, kint meg éves bruttót mondanak, és így mi, hogy? Szóval magyarnak élem meg magamat ennyi év után is, meg mindig jó hazajönni. Az ilyen békeszigete nekem, kicsit így Lentés környéke. Amikor beérkezek Zala megyébe, az már egy teljesen más érzés. Kicsit így sötétebb lesz a rengeteg fától, kicsit akadozik a térerő. Tudom, hogy itt, hogy már Zalába vagyunk, hogy ez a természet közeliség, és most ugye, hogy édesanyám elkezdett a Lenti hegyre, ez valahogy így hatványozottan érvényesül, hogy ilyen nyugodtság van, nincsenek autók, zöld van, friss levegő van, csend van, úgyhogy nekem mindig ez a nagyvárosok után, azért Peking és Torontó is, hát így nagy kontraszt Lentivel szemben.
0: Miért pont Peking és miért pont Torontó? Lentiből hogy visz az út több mint 8000 kilométerre? Tehát az ember mikor hozza meg azt a döntést, hogy azt hiszem, hogy nekem máshol a világban van feladatom, mert azt gondolom, hogy egyfajta feladatként éled meg azt, hogy gyerekeket tanítsál, a magyar kultúrát, a zeneiséget megtanítsd az ott élőknek, vagy inkább megmutasd az ott élőknek.
1: Én nem szoktam azt mondani, hogy szerencsém múlik, mert nem szerencsének hívom, hanem isteni gondviselésnek, vagy a Jóisten arra vezetett, vagy az univerzum, tehát, hogy mindenképpen ezt egy vezetett dolognak tartom, hogy ez egy vezetett út, amin én most a mai napig haladok. Talán, mert középső gyerek vagyok, amiket mondanak a pszichológiai könyvek és a pszichológusok, hogy a középső gyerek ilyen meg olyan, rám mindig teljesen abszolút igaz, mindig mást akar csinálni, mindig máshogy gondolkozik, mint a többiek, mindig ki akar tűnni, neki mindig több figyelem kell, ez nekem gyerekkorom óta megvolt, és hamar felismertem, hogy ez nekem a zenei tehetségemben, vagy a zenei produkcióimban tudok megmutatkozni. Jó, nagyon jó tanuló voltam amúgy is mindig, de hogy ez volt, ami nagyon közel állt hozzám, és mindenhol szerepeltem, mindig felléptem, zeneiskola, énekkar, minden volt, 17 éves koromtól orgonálok a Lenti templomba, tehát még nem is voltam nagykorú, tehát hogy nekem mindig valamit kellett csinálnom, és azt éreztem, hogy valami több van bennem, és hogy én most ide születtem Lentibe, sőt Lenti Máhonfára, ami ugye a vidéknek a vidékje, de hogy én mindig azt éreztem, hogy nekem valami nagyobb dolgot kell csinálnom, és hogy én miért nem vagyok a rádió gyerekkórus énekese, mert ugye nem budapesti vagyok, de hogy úgy mindig azt éreztem, hogy én, hogyha innen elkerülök, akkor valami nagyobb dolgot fogok csinálni. Ezt nem tudtam, hogy mit.
0: Amúgy ezt te egyfajta nehezítésnek élted meg? Hogy Lenti Máhonfa, és hogy innen minden nehezebb? Vagy kihívásként inkább?
1: Amikor fiatalabb voltam, akkor azt éreztem, hogy igen, ez igazságtalan, hogy én most ide születtem, meg nekem az utolsó általános iskolai évemet az Zalaegerszegen jártam, mert extra órákat kellett vennem, hogy sikerüljön a középiskolába bejutnom, tehát úgy döntöttünk szüleimmel, hogy kellenek nekem ezek az extra felkészítő órák, és én 8-ban 14 évesen egyedül jártam heti kétszer Zalaegerszegre zeneiskolába, és külön órákat vettem. Tehát ezt is úgy éltem meg, hogy persze, hogyha zalaegerszegi lennék, utána meg már jaj, és hogyha budapesti lennék. Tehát, hogy ugye az ember mindig egy nagyobb városba megy, hogy középiskolába jusson, meg aztán egyetemre, mindig messzebb kerül a szülőföldjétől. Aztán persze felnőttként máshogy néz erre rá, és őszintén szólva nagyobb büszkeséggel tölt el, hogy mindezek a nehézségek, vagy én nehézségnek éltem meg. Azt mondanám, hogy most már, hogy igen, ezek a kihívások engem erősítettek és önállóbbá tettek sokkal. Mindig ilyen önálló gondolkodású voltam, meg apukám szerint akaratos. De hát kell egy kis akaratosság, hogyha az ember el akar érni a céljait, főleg, hogyha ilyen kicsit kihívással telibbek a célok. Úgyhogy aztán én csak így mentem előre, mentem, ahogyan így az energia vitt, és ahogyan így jöttek a dolgok, hogy akkor igen, külön óra, akkor középiskola, Szombathely, akkor Zeneakadémia Budapest, hogy így minden így vezetve volt, úgy érzem, hogy így adta magát a következő lépés. Csak így mentem az árnyékban.

0: Mindig is tudtad, hogy ez a terület lesz az, ahol tökéletesen ki tudsz teljesedni, mert ha nagyon fölülről tekintünk erre a szakmára, itt nagyon jónak kell lenni ahhoz, hogy igazából meg tudjon élni az ember belőle, és pont ez adja talán ennek a területnek a nehézségét is. Mindig támogatásra találtál a családban, és segítettek abban, hogy ezt a fajta pályafutást te teljes ívben tudjad megélni, megbefutni?
1: Azt hiszem, hogy minden nehézség vagy kihívás, bárhogy is hívjuk, ellenére én ilyen szempontból egy rendkívül szerencsés családba születtem bele, és a mai napig mindig, ha megkérdezik, mindig ezt mondom egyöntetően, hogy nekünk, a szüleink, bár egyszerű munkás emberek, tehát szakmunkás mind a kettő, édesanyám, édesapám egyaránt, nem végeztek egyetemet, semmi nagyívű, mond ilyen extra dolog nem volt az életükben, hogy megvalósítsák magukat. De amikor én oda mentem, hogy én ezt szeretném csinálni, és én ebbe az iskolába szeretnék tovább tanulni, akkor azt mondták, hogy rendben, nagyon jó támogatunk, mi kell hozzá. És jöttek, és fogták a kezem, hogy akkor megkérdezzük a tanárnénit, hogy ő mit szól, mi kell hozzá, hova megyünk, így jutottam Zalaegerszegre, és aztán egyre feljebb, tehát, hogy ők voltak azok, akik egyáltalán nem mondták azt, hogy miért ezt, hát ilyen ésszel, ilyen tudással, és hogy milyen jó tanuló vagyok. Az összes tanárom azt mondta, hogy Nóra, ne, neked matematikusnak kell lenned, meg, mert hogy jól ment a matek, meg akkor a földrajz érdekelt, meg akkor még versenyekre is jártam. Tehát, hogy engem sok minden érdekel, de azt hiszem, hogy a zene volt az, ami teljes egészében le tudott kötni, illetve le tudott nyugtatni. Tehát amikor úgy éreztem, hogy valami bánatom van, vagy otthon feszültebb volt a hangulat, akkor én rögtön mentem a zongorához, és csak nyomtam. Kint szánkoztak a többiek, kint fociztak, minden csináltak. Én mindig csak a zongoránál voltam. Úgyhogy ilyen kis szalongyerek voltam.
0: De úgy veszem észre, hogy sosem hagytad magad terelgetni. Szerinted tudatos volt, vagy nem tudatos, azt nem tudom eldönteni, de hogy már gyerekként is hallgattál a belső hangra, meg a belső megérzésekre? Hogy lehet, hogy a felnőttek más szeretnének, hogy más legyek, és látják bennem a tehetséget, de valahol belül valami más munkált.
1: Igen, abszolút. Szerintem én nagyon ilyen én tudatos, meg öntörvényű gyerek voltam, meg én igazából talán ezért apukám mindig azt szokta mondani, hogy te vagy a legrosszabb hármótok közül, ez így hallom, ahogyan így mondja, hogy te mindig más, hogy akarod. Mert én nem féltem sose kimondani, hogyha valamit máshogy gondolom, vagy nem értek egyet, akár a szüleimmel, vagy a felnőttekkel. Egyszer emlékszem, hogy általánosban, talán harmadikban azért nem lettem kitűnő, mert magatartásra 4-est kaptam, mert ugye én mindig elmondtam a véleményemet a tanároknak is. Utána az nekem egy ilyen egy kicsit ilyen traumaként éltem meg, hogy akkor lehet, hogy egy kicsit az adaptívabb énemet elő kéne vennem, és akkor utána azért így kicsit idomultam a helyzetekhez, de alapvetően mindig tudtam, azt is tudtam, hogy színpadon szeretnék lenni, azt is tudtam, hogy zenével szeretnék foglalkozni. Aztán, hogy ebből tanítás lett, az később alakult így, ugye, mert ahogy említetted, hogy ez egy nehéz szakma, és nagyon jónak kell lenni, hogy az ember ott legyen az élvonalban. Fiatalabban nagyon is szerettem volna, hogy ez így legyen, és nagyon is a színpad körül járt a gondolatom. Most már egyre kevésbé. Most már inkább ilyen kicsit tanítás, kicsit színpad, valahogy így ilyen 50-50%-ban, hogyha ez megvan így balanszban, akkor én boldog vagyok, mert most már mind a kettő tud annyit adni, hogy tanításból is tudok annyi energiát, visszatöltést kapni, mint akár egy színpadi fellépés alkalmával.
0: Hogy módosítottál gyorsan, hogy fiatalabban még mindig nagyon fiatal vagy. Elérted már ezt az 50-50%-ot? Hogy érzed?
1: Most Torontóban eléggé úgy tűnik, hogy nagyjából megvan ez. Sokkal több az előadás, mint Kínában. De érdekes, hogy ezt mondom, mert Kínában is sokat adtam elő, csak mint tanár, vagy mint ott rengeteg mesterkurzust tartottam több száz zenetanárnak. Tehát az egy másfajta előadás volt, ugyanúgy a színpadon voltam, rengeteg ember ült velem szembe, tehát ott tanítottam, megprezentáltam. Amikor úgy vagyok a színpadon, mint előadó művész, az egy megint másfajta élmény. Torontóban ebből van több, viszont nincs akkora közönség, ugye ott főleg a magyar közösségnek éneklek vagy adok elő produkciókat, és hát nem nagy a közösség, de nem olyan nagy, mint hogyha mondjuk, tehát nem Pap László sportaréna. De nagyon jó, mert sokkal fontosabb az, hogy kik ülnek ott, és milyen energiája van a közönségnek. Tehát néha a kevesebb, az néha több.

0: Kína és Kanada között mi a különbség? Kezdjük talán egy picit az elején, jó? Amikor úgy döntöttél, hogy elmész Kínába. Egy teljesen más kultúra, egy Kodály módszert elvinni, és megértetni egy olyan közösséggel, akik teljesen másképpen szocializálódnak, mint mi. Ez egy nagyon szép kihívás, de biztos, hogy embert próbáló is ugyanakkor. Mennyire érezted azt, hogy már a megérkezéskor jó helyen vagy? És tudod azt, hogy amit ide hoztál, az itt működni fog?
1: Hú, jó mélyre kell lásnom most az emlékeimben. Kínában az volt, azt hiszem, nagy segítség, hogy egy egész ország, hát egész Magyarország ott állt mögöttem. Ugye a külgazdaság és külügyminisztérium révén jutottam ki, mint egy, hát kvázi a Balassi intézet, akkor még Balassi intézetnek hívták, ugye közben Liszt intézet lett. Úgy voltunk kint, mint egy lektor, mint egy magyart oktató lektor, csak mi voltunk úgymond a kakuk tojások a kolléganőmmel, mert mi nem magyart oktattunk, hanem mi a Kodály módszeres zenét tanítottuk. Tehát rengeteg segítséget kaptunk itthonról, illetve a Liszt intézetben dolgozóktól. Úgyhogy ez nagy segítség volt egy olyan országban, ahol még az angolt is alig beszélik az emberek, tehát tényleg oda mentünk, hogy jó, akkor most ezt így hogy éljük túl. A nyelvi akadályok az nehezítették a dolgot, főleg, hogy bejött nem tudom hány gyerek az órára, és akkor ott álltam, az angolt így nagyjából beszéltem, ilyen hát nagyjából kezdegettem, és ott volt egy asszisztens tanárnő kínai, aki elvileg tudott angolul, de mint kiderült nem. Úgyhogy ott álltunk, hogy jó, akkor most kéne valamit tanítani, és akkor aki jött az, hogy tulajdonképpen se ő nem tud angolul rendesen, se én nem. Akkor kezdjünk el kínait tanulni. Szerintem hamarabb előbbre jutunk, hogyha a kínaival kezdek valamit. Úgyhogy két hét alatt gyors napon megnéztem, megkérdeztem a kollégáimtól, hogy melyek, hogy gyorsan, lassan, állj fel, ülj le, tapsolj, énekelj. És ezekből az alap szavakból én olyan jól elkezdtem már tanítani ott két hét után kínaiul, hogy úgy örültem, amikor reagáltak a gyerekek, na mondom, ez működik, akkor tényleg ez egy nyelv, tehát ez így létezik. És ez nagyon jó érzés volt, úgyhogy így adott motivációt. Meg tulajdonképpen a zene az, hogy most éneklek valamit, és akkor ők jönnek velem, és csinálom, és jönnek velem, tehát hogy a zene egy olyan ilyen univerzális nyelv volt, hogy mindenben segített, és abszolút értettük félszavakból egymást, tehát hogy aztán eltűntek ezek az akadályok elég hamar.
0: Kína és az a 8 év, az mit adott neked? És ha már említetted, hogy nekiálltál gyorsan kínai nyelvet tanulni, akkor mennyire sikerült elsajátítani? Mert hogy nem egy könnyű nyelv.
1: Szégyen és gyalázat, hogy mennyire nem sikerült. De nem azért, mert nem. Én nagyon szerettem tanulni. Rögtön az elején elkezdtem. Diplomatáknak volt egy ingyenes kurzus, heti kétszer jártam. Az éltanulók között voltam természetesen, tehát én nagyon szerettem, és szerintem úgy jól is vettem az akadályokat, mert a kínai nyelv egy teljesen más, mint bármelyik európai nyelv, vagy akár az amerikai, mert hogy ugye ott tónusok vannak, és nem mindegy, hogy milyen tónussal mondom az adott szót, mert teljesen más jelent, és mivel ugye énekléssel foglalkozom, ezért mindig nagyon dicsért a tanár, hogy fú, de jó a kiejtésem, mert ugye hallom a különbséget, tehát hogy tulajdonképpen éneklő nyelv. Úgyhogy nekem ez nagyon, nagyon könnyen ment. És aztán 3 év után volt egy nagy szakításom egy akkori párommal, és akkor én hát elég ilyen rossz paszba kerültem úgy több évre, és akkor eldöntöttem, hogy én nekem elegem van Kínából, és én haza fogok költözni. Persze aztán ez nem így történt, mert egyébként minden nagyon jól mentett szakmailag, az életem nagyon jó haladt. Aztán ugye jött a pandémia 2020-ban, akkor 3 évig nem tudtam hazajönni, úgyhogy akkor megint csak nem volt kérdés, hogy hol leszek, és akkor így szépen ott vagyunk, hogy 8 év. Tulajdonképpen én az egyetemen is már önálló voltam, meg azon kívül, hogy anyukám csomagoltak kis ételeket nekem a bőrönbe, de én tulajdonképpen fönntartottam magamat önállóan. De azt hiszem, hogy én tulajdonképpen Kínában váltam igazán felnőtt és önállóvá, mert hogy tényleg tényleg 8000 kilométerre voltak a családom, meg a barátaim. Elkezdtem főzni, elkezdtem kínait tanulni, elkezdtem dolgozni. Ez volt az első munkahelyem, szóval én Magyarországon tulajdonképpen a szakmámban soha nem dolgoztam. Kisboltban dolgoztam az egyetem mellett néhány
0: éve. De most így a 20-as éveid elejéről beszélünk, ugye?
1: Hát közepe, 25 éves voltam, amikor kimentem, igen. Fú, ez a 11 év volt, igen. Tulajdonképpen ott kezdtem el felépíteni az egész életemet, vagy a felnőtté válásomat, vagy ott lettem igazából felnőtt, úgy a szószoros értelemben, és rögtön ugye ki kellett alakítanom kapcsolatot külföldiekkel, azzal a minimális angollal, amit beszéltem akkor, szóval, hogy tulajdonképpen ott tanultam meg angolul, Kínában, ami elég furcsán hangzik, de annyi külföldi barátom lett, most így vannak szavak, amiket tudom, hogy ettől és ettől és ettől tanultam, vagy kifejezések, akkor ugye ez az egész párkapcsolati téma is ilyen érdekes volt, hogy hát akkor most nekem külföldiekkel kell randiznom, meg akkor most nekem külföldiekkel kell beülnöm, sörözni és haverkodni, vagy az egész hogy fog történni, hogy elszakadtam a biztos közegemtől.
0: De hogy érzed? Egyébként nyitott rajtad sokat?
1: Abszolút nyitott. Hát én eleve egy nagyon nyitott embernek tartom magamat, szóval így, amikor itthon éltem, akkor is nekem nagyon könnyű volt beszélgetést folytatni vadidegenekkel. Én oda mentem, bárkihez is lehetem vele beszélgetni, szóval ez így nem okozott problémát. Olyan szempontból nyitott, vagy nem is azt mondom, hogy nyitott, hanem hogy növekedtem olyan értelemben, hogy itthon éltem egy ilyen kis boxban, vagy éltem abban a világban, amit az otthoni mintáimból hoztam, amit szerintem a norma volt, az szerint, hogy én hogy éltem azt a 25 évemet otthon, hogy mit tanultam a szüleimtől, nagyszüleimtől, a lakóhelyem, a közeg, minden, hogy úgy elkezdtem azt észrevenni, hogy vannak dolgok, amik nem természetesek, vagy hát nem ez az alap, hanem ez alap volt otthon, de hogy mondjuk az, hogy van tiszta levegő Pekingben 2015-16-ban, smogriadók voltak, 3 napig nem nyitott ki az iskola, nem lehetett kimenni, mindenki maszkba volt, tehát az, hogy maszkot kellett hordani a pandémia alatt, az nekem nem volt probléma, mert hogy mindig maszkot hordtunk, és akkor sose feltem el, első éven hazajöttem, nyáron, anyukám felvett a buszmegállóba, mentünk, és így néztem az eget, és így, anya, de gyönyörű az ég, és felhő, és kék, és nem tudom, és anyukám emlékszem, hogy ja, hát mindig ilyen. Ez volt a reakció, és így akkor esett le, hogy basszus.
0: És ilyenkor jössz rá, hogy ilyen nagyon, hát nem azt mondom meg, lehet, hogy ez most nem is jó szó rá, hogy jelentéktelennek tűnő dolgok értékelődnek fel az emberben, mert úgy mondom, hogy jelentéktelennek tűnő, mert mi ezt minden nap látjuk, és már nem úgy csodálkozunk rá. De hogy van egy csomó dolog, amikor hazajössz, akkor azt látod, hogy úristen, de jó, és ez eddig nem is vettem észre.
1: Abszolút. Na, ilyen szempontból mondom, hogy rengeteget adott az, hogy kizökkentem a kis komfortzónámból. Mondjuk én amúgy is mindig feszegettem a határokat, szóval nekem ez nagyon kapóra jött, hogy Peking, és akkor gondolkodtam mondjuk 5 percet rajta, hogy megyek vagy nem. Az, hogy ott az emberek hogy élnek, vagy hogy veszik az akadályokat, vagy az, hogy már minden telefonnal már akkor ment a fizetés, meg a online vásárlás, én meg így néztem, hogy micsoda, ez hogy kell, mutassadok már meg. Tehát, hogy már akkor annyival előbbre tartottak ilyen szempontból, ilyen technológiában, hogy ez is ilyen tök nagyon érdekes volt, hogy hazajöttem, és akkor így, ja, várjunk, most akkor nem tudok telefonnal fizetni, jó, oké, akkor erre így visszaállni, hogy akkor készpénz. Szóval, hogy úgy láttam, hogy igen, itthon így élünk, de nem ez a világ, hanem a világ ennél sokkal nagyobb és sokrétűbb. És amikor az ember belekóstol ebbe, hogy ja, hogy így van, és hogy így is lehet élni, meg ezt is lehet csinálni, meg azt is, akkor úgy vérszemet kap le, és én ilyen vagyok, mert hogy így mindig néztem, hogy mi a más, mi az új, mit lehet. Szóval folyamatosan érdekelt engem, hogy én mivel lehetek több, vagy hogy tudnék a világból még többet befogadni, és akkor így nálam így elpattant a cérna, és így ilyen világutazó lettem, vagy hogy így akkor elkezdtem felfedezni Ázsiát, és Afrikát, meg most meg ugye Amerikát, és azt érzem, hogy így egyszerűen nem tudok megelégedni vele, hogy annyira érdekes, és annyira rá tudok csodálkozni a világra mindig, akárhova megyek, és ez is újat mond, és ez is újat tud, és teljesen máshogy látom a világot, meg úgy magamat is benne. Nagyon érdekes.
0: És akkor pont ezért jött Kína után Kanada? Hogy valami más tapasztalást hozzál az életedben, vagy ez egy másfajta kihívás volt, másfajta feladatokkal?
1: Igazából nagyon érdekes, így pont gondolkodtam így a napokban rajta, hogy tulajdonképpen nem én találtam meg ezeket a lehetőségeket, hanem a lehetőségek találtak meg engem, és hogy ez mekkora ajándék, így a mai napig rá tudok csodálkozni, és ilyen iszonyat hálát érzek, hogy ez nekem megadatott, hogy én nekem nem kellett ezután keresgélnem, kutatnom, meg LinkedIn, meg nem tudom hány interjún végigmenni, hanem tulajdonképpen tálcán kínálták. Ugye még nem is lett meg az államvizsgám, 15-ben már áprilisban jött a professzorom a Zeneakadémián, hogy Nóra, akkor nem mennél Kínába, egy évre kellene egy ilyen teljesen új zenei programot megnyitni. Utána hazajössz, semmi gond, csak hogy ebből lett 8 év. Aztán a Toronto ugyanígy jött, hogy amikor az utolsó évemet tapostam Pekingben, akkor már tudtam, hogy ez az utolsó, és hazajövök, és nem tudom, mit fogok kezdeni magammal. És akkor jött Torontóból, hogy konkrétan a Facebookon rám írt Messengeren a torontói konzulátusról, hogy szeretnének egy zenei programot Kodály módszer alapján csinálni Torontóba, a diaszpórában, és szeretnének valami referenciát, úgyhogy engem találtak meg így a neten. Tudnék-e nekik tanácsot adni, vagy valakit ajánlani, hogy ki tudná ezt végezni, és mondtam, hogy hát tulajdonképpen én végzek Kínában, úgyhogy esetleg magamat is ajánlhatom, hogyha gondolják, jaj, hát nagyszerű. Szóval ez is úgy jött, hogy én nem kerestem, csak így megtalált ez a lehetőség, és így nem is akartam elhinni igazából, mert akkor már egy ideje a fejemben volt Kanada valami miatt, hogy most úgy már mennék nyugatra, úgy körülnézni ott is, mert az úgy még olyan szürke terület volt, és akkor így jött. Szóval érdekes volt, de az meg egy teljesen más élmény.
2: Köszönöm, hogy becízed, csak egy kissé elkészített.

0: Kanada kicsit könnyebb volt pont amiatt, hogy azért ott elég nagy számú magyar közösség él. Tudtad, hogy egy olyan közegbe kerülsz bele, ahol biztos, hogy nagyon sok támogatóra találsz? Vagy ez egyébként nem, sosem volt szempont?
1: Valahogy ezt így nem is gondoltam át, hogy ott a magyar közösség az segítség lenne. Nyilván az, hogy ez meg ugye az államtitkárságon keresztül jutottam ki, szóval megint csak ott volt mögöttem az anyaország támogatása, meg hogy egy magyar közegbe megyek, és valószínűleg magyar dolgokat fogok tanítani, tehát ez egy érdekes dolog volt, hogy most akkor így a magyar repertoárt kellett előhoznom, nem a kínai, vagy az angol, vagy nem tudom. Nagyon érdekes, furát fogok válaszolni, de lehet, hogy az évek után így megváltozott. Nekem sokkal nehezebb volt elhelyezkednem, vagy behelyezkednem a kanadai létbe, mint a kínaiba. Ez most nagyon furcsa, és mindenki megdöbben, amikor ezt mondja, hát pedig a kínai ez mennyivel másabb, és lehet, hogy azért, mert akkor még 25 éves voltam, és rugalmasabb voltam. Valahogy Kínában azt éreztem, hogy minden annyira elő van készítve számomra. Minden elő volt készítve, hogy hol fogok tanítani, majdnem, hogy kiket. Lakást kaptam, versenyképes fizetést, bent laktam a városközpontba, a LISZT-intézet minden munkatársa mindenféle szempontból segített. Volt egy éves szerződésem Magyarországgal. Tehát úgy minden ilyen nagyon szépen úgy elő volt készítve. És Kanadában pedig a diaszpóra központban, az alsó szinten, a alaksortalan, ott kaptam egy szobát, és nagyon-nagyon kedvesek voltak, hogy ezt elintézték nekem tényleg, de kint laktam egy nagyon eldugott helyen, tehát Torontónak egy ilyen ipartelepes részén, sok bevándorló között, nagyon nem volt semmi, egy kávézó volt, az volt a Mencsvár, és úgy nem is tudtam nagyon, hogy mi lesz a feladatom, nem sok gyerek jött a diaszpórából, mert hogy nagyon kiesett, és Torontóban nagyon nagyok a távolságok, és úgy nem találtam a helyemet, úgy nem volt az előkészítés, az az előkészített állapot, úgy mindent nekem kellett kitalálnom, úgy kigondolni, és akkor ettől egy kicsit ilyen diszkomfortom lett, hogy akkor ez most ilyen nagy váltás, hogy ott akkor Kínában több száz zenetanár, meg rengeteg gyerek, 50-100 akármennyi professzorasszony hajlongnak, fényképeznek, úgy voltam valaki, és akkor idejöttem, és akkor ott egy szobába bekerülök, valahol eldugva, azt se tudják, ki vagyok, senki nem néz meg az utcán, mert úgy nézek ki, mint a többiek, senki nem kérdezi meg, hogy eredeti barna a hajam. Akkor a csalódás volt nekem. Úgy éltem meg, hogy ez nekem egy visszalépés abból, ahonnan jöttem. És egy komoly depresszióval küzdöttem az első évben, hogy na innen most hogyan tovább, és hogy miért jöttem el Kínából, és rosszat döntöttem.
0: Aztán mikor volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy na ez egy újabb olyan lehetőség, vagy kihívás, amikor tudok akár személyiségben is fejlődni. Amikor azt mondod, hogy talán nem véletlenül kaptam az életemben, ha már hiszel ebben, ezt a fajta nehezítést. Mert hát majd maradtál Kanadában, tehát egy év után nem jöttél haza, hanem maradtál. Ez hányadik év?
1: Most fogok menni a negyedikre. Tehát 2 évet voltam a Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíj programmal a Diaszpóra központban. Ugye ott is az volt a feladat, hogy egy Kodály módszer alapú zeneiskolát létrehozzak. Második éven azért mentem vissza, mert azt mondtam, hogy egy év az nem elég, és igazából 9 hónap, mert nyára haza kellett jönni az ösztöndi értelmében. Egy év nem elég, hogyha valaki be akar indítani valamit, akkor 3 év. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy nem szeretek így feladni dolgokat, szóval azt így mondtam, hogy ez most, hogyha hazajövök egy év után, akkor azt egy kudarcnak fogom megélni, úgyhogy nem, erről szó se volt. Visszamentem második évre, már akkor tudtam, merre van az előre, és tapogatóztam meg, felfedeztem, hogy miket tudnék csinálni, akkor csináltam meg ezt a karádi előadásomat először, az nagyon jól sikerült, meg akkor karádi év volt. Aztán közben ez is egy érdekes, hogy a 90-ben halt meg, én meg akkor születtem, és akkor ez nekem egy ilyen külön, ilyen speciális, úgy éltem meg, hogy most akkor én karádit tovább vihettem az utókor számára. Az nagyon sokat jelentett, hogy akkor elkezdtem ilyen saját projekteket csinálni a zeneiskola mellett, és akkor jött az, hogy az előadó művészeti vénámat tudtam kicsit kamatoztatni, és akkor kezdtem el azt érezni, hogy na most már egy kicsit így balanszba kerültem, akkor kicsit tanár, kicsit előadó művész, és akkor ez így motivált, hogy akkor tudnék még mást is csinálni, itt-ott fellépni, akkor már hallottak rólam, meg láttak, akkor már hívtak máshova is. Aztán most a harmadik évben már tényleg több helyre hívtak, meg így jobban tudták a magyar közösségben, már a Niagarán is, meg Kitchenerben, meg a többi Torontóhoz közeli településen, hogy akkor én létezek, és ezt tudom csinálni, és akkor jövök, megyek. Úgyhogy most azt hiszem, hogy a harmadik évre már így azt éreztem, hogy van értelme, hogy ott vagyok, tudok csinálni érdemben dolgokat, ami a szakmámmal kapcsolatos. Úgyhogy most már én ilyen egészen reménytelve, meg új ötletekkel fogok azt mondani, egyik évre visszatérni, és utólag örülök, hogy akkor az első év után nem adtam ezt így fel.

0: Negyedik év lesz most Kanadában, lehet ebből is 8 év, vagy akár több is?
1: Lehet belőle, szerintem. Az egyetlen dolog, amivel még a mai napig küzdök, és amiatt elbizonytalanok olykor-olykor, az a hideg, a tél, ami ott fél év, a 3 hónap helyett. Szóval én most már pont megyek vissza, úgymond a... Még egy kis őszt kapok, de egyébként novembertől április végéig tél van. Hú, meg maximum 5 fok. Ez amit... Nem tudom mai napig, hogy tudjak leküzdeni, vagy hogy tudjak adaptálódni, vagy a testileg, fizikailag erre a dologra. Tehát ez az egyetlen dolog most már, amitől így elbizonytalanok.
0: Amúgy el tudod képzelni, hogy ez egy tartós történet lehet ott?
1: Mivel alakulnak a dolgok, és nálam mindig úgy van, hogy alakulnak, szóval sosincs az, hogy egy helybe toporgok. Néha félelmetes is egyébként, hogy mennyire alakulnak. És akkor mindig azt gondolom, hogy nem véletlen alakulnak a dolgok, ugye sosem. Hogyha ennyi új inger ér, és ennyi új felkérés, hogy akkor most ezt is csináld, azt is csináld, azt is csináld, akkor azért azt úgy élem meg, hogy ez biztos, hogy hozzátesz az utamhoz, tehát hogy ez része a vezetett útnak, és hogy nekem még itt van dolgom, és hogy most nem mehetek el. És ezt most is úgy érzem, hogy most megint egy új dologba fog belekezdeni a negyedik évben. Meglátjuk, hogy az hova fogja magát kiforni, és akkor szerintem az nagyon sokat fog dönteni abban, hogy néhány év múlva hol leszek.
0: Akkor most hány szálon futtatod az életedet? Hány olyan dolog van, ami így koncentrálódik a mindennapjaidban?
1: Most főállásként a Szent Erzsébet római katolikus templomnál vagyok. Nehéz a megfogam, hogy mi a titulusom, mert annyi mindent csinálok, hogy talán egyet nem is tudok ráhúzni. Kicsit templomi organista, kicsit ifjúság összefogó, ifjúsági dalok tanítása, kicsit táboroztatás, kicsit programok szervezése, kicsit az idősek felkarolása, a fiatalok felkarolása, minden, ami ilyen programszervezéssel kapcsolatos. Ezen kívül vannak magántanítványaim zongorából, énekből, csinálok egy szülői kórust, úgyhogy ez úgy a fő állásom része. Ezen kívül vannak a magánprojektjeim, hogyha hívnak fellépni ide-oda, vagy ilyen bulikon szoktam fellépni még gitárossal, vagy zongoristával. Szóval van több rész, ez az előadóművészeti rész, és akkor most fog beindulni egy teljesen új gyerek vagy ifjúsági kórus. Egy koreai hölgyel csináljuk, vagy ő kezdte el, csinált egy zenekart gyerekekből, vagy hát ilyen nagyobb gyerekekből 2 éve, és nagyon sikeresen fut a dolog. És most szeretne egy kórust hozzá, annak elvileg én leszek most a karnagya, és ez most fog elindulni októbertől, úgyhogy kimegyek, és rögtön jövő hétvégén már lesz egy ilyen ingyenes bemutatóra, és akkor jöhetnek a gyerekek, csinálok ott velük valamit, meg a szülők is megnézik, és akkor úgymond lehet utána jelentkezni az egész éves ciklusra. Hát ezt szeretnénk felfuttatni, mert erre nincsen konkurencia a Torontóban jelenleg, tehát olyan, hogy gyerekzenekar és gyerekkórus és közös projekt komoly és filmzenékkel, hogyha ez bejön és felfut, akkor ez egy egyedülálló dolog lesz Torontóban, úgyhogy megint csak a semmiből kezdek valamit, már harmadszorra. De úgy látszik, hogy ezek így azért, nem tudom, bevonzanak. Úgyhogy a semmiből most megint várat kell építeni. Most én nagyon-nagyon bizakodóan indulok el, mert hogyha ez beindul, ebből nem tudom, hogy lehet kiszállni.
0: De neked jól megy a semmiből várat építés. Hozzátartozik a történethez, hogy én téged legelőször a templomban hallottalak énekelni, a lenti templomban, és orgonálni. Én mindig szerettem, amikor nyári időszakban hazajöttél, és akkor te voltál az organista és az énekes, és én nagyon sokáig nem tudtam, hogy kihez kapcsolódik ez a hang, és akkor egyszer csak egy nagyon fiatal lány jött le a kórusból, és akkor derült ki, hogy ez te vagy, és amikor hazalátogatsz, akkor gyakorlatilag ez a vasárnapjaidnak a része volt, hogy te voltál az organista, és aztán úgy hozta a sors, hogy nem sokkal később egy, ha jól tudom, talán időseknek tartott ilyen kis összejövetelen, itt az egyik faluban karádi dalokat énekeltél egy ilyen kis szintetizátorra, és akkor azt láttam, hogy az a kibontott hajú fiatal lányzó, aki gyönyörűen orgonált és énekelt, átlényegült Karádi Katalinná. És hogy ez a kettő személyiség valahogy mégis összesimul. Nehéz egyébként az átlényegülés egyikből a másikba, vagy neked ez nagyon könnyen megy?
1: Hú, Nagyon köszönöm a szavaidat, ez most olyan érdekes volt hallani, mert valahogy nem is tudom, hogy valaki ezt így megfogalmazta nekem, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm. Van, ami jobban tudom, hogy a sajátom, valamit tudok, hogy csak el tudom énekelni, de nem úgy jön ki a hangomon, vagy hangommal, mint ahogyan azt szeretném, mert mondjuk azt szokták mondani így laikusként, hogy nem áll jól a hangjának ez a műfaj. Én is tudom, hogy mi áll jól, meg mi az, ami jól megy, mert érzem, és a közönség is azt érzi. Több minden félét éneklek, több műfajban is. Erről most az jutott eszembe, hogyan így mondtad, hogy amikor az első karádi fellépésemet csináltam, az Mumorban volt, az első Mumori volt, és otthon előtte este mondtam anyáknak, hogy most leültök, gyerekként is így csinálta, egyébként minden fellépésem előtt mondtam, az egész előtt leültettem a kanapéra, és akkor most így ültök, és meg kell hallgassátok a produkciómat. Úgyhogy leültettem hát anyukámat meg az öcsémet, hogy akkor most hallgassátok meg a műsort, eljátszom. Az öcsém fogalmazta meg a végén, hogy fú, azt mondja, hát én nagyon szeretem, amikor a templomban énekelsz, mert szerintem nagyon jó a hangod hoz, tehát hogy illik ez a templomi dalok, meg az ének, de ez nagyon jó. azt hiszem, hogy ez a legjobb, vagy így valahogy ez vagy te. És így olyan érdekes, mert én ugyanezt érzem, hogy ez az éra, ez a 30-as, 40-es évek filmdalai, ez valahogyan nem tudom, így ilyen zsigerileg így jön belőlem, és nem hiába, mert hogy ezt akkor így, szóval érzi a közönség is, és akkor erre mondta a pekingi kolléginám, mert Pekingben is amúgy énekeltem ilyen dalokat, már ott elkezdtem, ő mondta, hogy na Nóri, azt hiszem, hogy ezt az apa tejjel szívtad magadba, mert ugye édesapám volt a zenész a családban, hogy így érződik az, hogy ebben nőttem fel, ezekbe a dalokba, meg ebbe az érebe, vagy ilyen hangvétel között. Szóval tényleg így gyerekként szívtam mindent így be, és azért hiteles valószínűleg, mert nem úgymond megtanult, hanem ez a zsigerileg.
0: Hát a Karádi Katalint értem, mert mondtad, hogy 1990-ben halt meg, te akkor születtél, és hogy szerinted van valami ilyen égi jel ebben. De felfedeztél már egyébként hasonlóságot vele? Hát ő is egy ilyen nagyon karakán nő volt, nagyon tudatos. Hogy érzed azt, hogy mondjuk a dalai által, vagy akár az ő személyiségéből is valami egy pici van benned, és ezért tudod mondjuk nagyon jól és hitelesen előadni ezeket a dalokat, vagy akár Karádi mellett most már találtál olyan más előadót, akit még esetleg be tudsz majd építeni a repertoárba.
1: Érdekes ez, mert azt hiszem, hogy alapvetően nálam a zene az, ami úgy meghatároz mindent, mivel hogy talán az úgy közelebb áll hozzá, mint az a színészi. Egyébként kiskorom a színésznő szerettem volna lenni, csak ugye mondták, hogy rengeteg verset meg kell hozzá tanulni, és mondtam, hogy annyira nem is érdekel a dolog énekelni úgy jobban. És érdekes, hogy az éneklés nem volt erőssége Karádinak, tehát neki iszonyatosan mély hangja volt, ő ugye meg mellette cigarettázott is erősen, tehát neki nem az volt az erőssége, de valahogy azok a dalok, azok annyira magukkal ragadtak, meg a mondani valójuk, az a kor, az a fájdalom, ami abban a korban van, ott a világháború környéke, meg ahogyan ővele is bántak, és ahogyan ugye el kellett menekülni Amerikába. Ez az elmenekülünk Amerikába, ez a része, ez eléggé hajaz nálam is így a... Nem is az, hogy elmenekültem, de valahogy gyerekkorom óta tudtam, hogy én külföldön fogok élni, ez nagyon érdekes. És aztán meg így is alakult. Nem tudom, hogy ezt lehet-e azt mondani erre, hogy valahogy már gyerekként így manifestáltam ezeket a dolgokat, hogy így annyira vágytam rá. Nem azért, mert hogy itthon nem jó, hanem hogy így annyira éheztem arra, hogy valami új, valami mást, hogy úgy megismerjem a világot, hogy megy máshol. Úgyhogy talán ez a része, hogy a külföldön próbáljunk szerencsét. Nem tudom, hogy vagyok-e annyira karakán személyiség, mint Karádi Katalin volt. Azt gondolom, hogy bennem van egy ilyen több, talán ilyen gyengétség. Én nem vagyok egy ilyen kemény, alapvetően ilyen kemény természet. Határozott, igen, meg tudom, hogy mit szeretnék, de talán egy ilyen nyájasabb papírba burkolva. tulajdonképpen nálam a dalok azok, amik döntenek, a zene nem annyira, hogy ezt annak idején kiadta elő, vagy hogyan.
0: Nem, hogy mi az üzenete egy adott dalnak?
1: Igen, a dalok azok, amik alapján választok, és aztán hát az, hogy Karád énekelte a legtöbbet, ugye, mert ő egy ünnepelt színésznő volt akkor, az egy ilyen véletlen egybeesés, úgymond. Gondolkodom, hogy kellene csinálni, hát most idén nem sikerül, de továbbra is a fejemben van, hogy kellene csinálni egy másik korszakot, mert amit kaptam így visszajelzésképp a közönségtől a karádi műsoraim után, itt a környező falvakban. Hát ismertük ezeket a dalokat, de úgy nem tudtuk a szöveget, úgy nem annyira tudtuk együtt énekelni veled, de hogyha mondjuk a 60-as, 70-es évek lett volna, és érdekes, hogy a nagymamám is ugyanezt mondta meg úgy a Kolping otthonban, amikor voltam, hogy egy 60-as, 70-es évek az úgy talán még inkább ugye az embereket bevonzaná. Ugye annak idején azt ugye mondták, hogy aki nem olyan családi háttérből jött, vagy esetleg nem értelmiségi családból származik, az ugye nem járt minden héten moziba, nem ismerte ugye a filmeket, tehát a filmeknek a zenéit, és hát ugye a nagymamám is azt mondja, hogy hát én ezeket annyira nem ismerem ám, hiába az ő generációja, de a Máté Pétert, meg a Szécsi Palit, azokat tudjuk, és akkor így, akkor majd elkezdtem gondolkodni rajta, hogy lehetne egy ilyen korszakot is felölelő estét is csinálni, és akkor talán a közönség is így jobban be

0: Az erős hited biztos sok mindenen átsegített, de az, hogy ilyen erős a hited, és mondjuk így gondolkodsz, az biztos, hogy hozod a családból is. Mi az, amit te kaptál? Te hogy érzed, mit hozol a családból? Akár nagyanyai, vagy nagyszülői ágon, vagy akár a szüleid által?
1: Igen, abszolút szerintem a nagymamám ilyen szempontból, amit mindig ő is szokott mondani, hogy nálunk mindig szólt a zene. Az apám hegedült, a fiam harmonikázott, ugye édesapám. Azt mondja, én meg a fedőket vertem össze, az öregapádnak is azért jó hangja volt, és akkor így, tehát hogy amióta az eszemet tudom, nálunk mindig zenebona volt. És a nagymámnak is nagyon, nagyon jó hangja van. Apukámnak is jó hangja volt. Hogy biztos, hogy ez a vonal, ez így hozzám is elért, az öcsém is, hogy gitározott, most már nem annyira, meg neki is jó hangja van. Hogy ez mindig szerves része volt így a családunknak, vagy a hangulatnak otthon. A másik nagymamám, az anyai nagymamám, ő pedig talán a hit, meg ez a templomhoz kötődés, ez pedig az anyai ágon volt jobban meg, és valahogy így a kettő ötvöződött bennem, apai a zene, és akkor a hit meg az anyai. Úgyhogy valahogy így a kettő akkor így összetalálkozott, és tényleg az, hogy a templomban 17 éves korom óta orgonáltam, meg énekeltem. Ez nem véletlen, hogy így alakult, és sose felejtem el, az első úgymond saját fizetésemet kaptam kis borítékban, és annyira boldog, és olyan büszke voltam, hogy ó, Balázs tanár úr mondta annak idején, hogy Nórika, nem akarnád kipróbálni, mert hát felolvasók vannak többen is, de hogy most már egy kicsit mást is kéne csinálni, úgyhogy hogy ő indítottam meg a Tüske Esperes úr. Annak idején ők támogattak még így, akik nem a család része ebben az egészben, aztán meg minden jött így magától tovább.
0: Az, hogy erős a hited, meg a zenével ilyen nagyon jó barátságban, vagy ez például a nehéz időszakokban, amikor említetted, hogy azért volt olyan időszakod, amikor erősen ilyen depresszív, például kint Kínában, ez mindig segített abban, hogy nincs annyira rossz, hogy abból ne lehetne kijönni.
1: Hát úgymond az volt a mencsvárom nekem mindig, tehát akkor könnyebben odaültem a zongora mögé, sőt, alig lehetett kirángatni onnan. Anyukám mindig mondta, hogy na jó, most már tényleg kívül a leves, most már tényleg már mindenki evett, hát miért nem tudunk együtt enni? Ugye ez mindig volt. Valahogy, ahogyan így idősödtem, és végeztem a zeneakadémiával, én úgy elhagytam ezt a zongorához odaülök és gyakorlok, mint a sics. Szóval utána már akkor ültem oda, amikor így darabokat választottam a gyerekeknek, meg tanítottam őket, és akkor mutattam valamit, hogy ez olyan érdekes, hogy így szinte teljesen elhagyott ez a zongorába menekülés. Ami még ezen kívül így nekem nagyon, így lelkileg nagyon sokat segített, az a kórusban éneklés. Az meg inkább az egyetemen volt, meg most Torontóban. Tehát még azt tud egy ilyen nagyon lélekemelő, ilyen teljesen más dimenziókat megnyitni, amikor többen éneklünk, több szólamba, nyilván profi hangzással, az még egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon lélekemelő.

0: Mennyire jó érzés összepakolni Torontóba és hazajönni, mondjuk 6 hétre, mint most, és milyen érzés összepakolni itthon, és aztán visszamenni több hónapra Torontóba. Mind a kettő most már egyfajta elszakadás, mert ott is otthon érzed magad, de amikor hazajössz, akkor itthon vagy otthon, és biztos, hogy nehéz elszakadni a szeretteidtől is. Megvan ez a kettősség benned egyébként is?
1: Igen. Amikor innen elmegyek, akkor olyan nehéz elmennem, de amikor odaérek, akkor teljesen így, mintha egy elvágták volna ezt a szálat. Már nem úgy, hogy most akkor nem beszélünk, hanem hogy teljesen így átfordul. Igazából azt hiszem, hogy már a repülőn, így akkor már a jövőben tekintek. Tehát akkor már Torontóba vagyok, úgymond. Tehát akkor úgymond elvartam itthon a szálakat, mindenkitől elköszöntem, volt kis pityergés, meg ugye a nagymamáim mindig elmondják, hogy hát nem tudom, hogy jövőre találkozunk-e még, ez nem segít rajtam természetesen, tehát ez így mondtam, hogy ezt most már többet ne mondják el, mert ez ugyanúgy bármelyikünkkel bármi történhet nyilván. Ezek a nehéz része, és tulajdonképpen ez még a nehézség, visszakanyarodva ahhoz, hogy mennyire nehéz ugye külföldön, hogy messze vagyok, és hogy nincs az, hogy pikpak felülök a repülőre, és 2-3 óra múlva itthon vagyok, ha bármi történik. Tehát, hogy ez gondos tervezést igényel. Tehát azért mindig bennem van, amikor elmegyek, hogy valóban a nagymamáim 89 és 90 évesek, szóval tényleg soha nem lehet tudni, és amikor meg jövök, akkor meg mindig nagyon, nagyon várom, mert ugye nyárra jövök, az mindig, ugye nyár az egy teljesen más, mint hogyha mondjuk télre jönnék haza, tehát hogy akkor nyári szünet, akkor nincs annyi munka, akkor tudnak nélkülözni a munkahelyemen, akkor jövök a jó időbe, akkor kiülünk oda a természetbe, és akkor földelünk, meg ott vagyok a fűben, meg akár kint is dolgozunk a kertben. Most eljöttem feltöltődni, úgy, mint hogy családdal és barátokkal találkozok, és ugyanúgy, hogy akkor most lenyugszom, és akkor most a chill időszak következik, amikor nem gondolkodom.
0: De tud lenni egyébként chill időszak ebben a 6 hétben. Hát hazajössz, és gyakorlatilag több hónapot kell úgymond bepótolni abból, amit nem tudsz magaddal vinni Kanadába. Szóval, hogy mindenkire jusson egy pici idő, hogy senki ne sértődjön meg, hogy vele nem találkoztál, de egy picit magadra is legyen időd, amikor azt mondod, hogy hazajöttem, és most itthon is jó egy kicsit egyedül lenni.
1: Igen, ez mindig úgy történik, hogy amikor hazajövök, akkor az első, hát attól függ, mennyi időre jövök haza, de az első hét az biztos ez a teljes semmittevés, tehát éppen kipakolok, beszélgetünk anyukámmal, meglátogatom a nagymamáimat és a unokatestvéreimet, tehát akik így a közeli hozzátartozóim. Ez az első héten megtörténik. Akkor utána még a második héten még úgy nagyjából magamhoz térek, mert ugye egy hét, mire az idő eltolódást így a szervezetem feldolgozza, és már mondjuk tudok aludni éjszakánként, úgyhogy akkor már úgy jó, akkor már itthon vagyok, akkor Magyarország, most ebben az időzónán vagyunk, és akkor utána kezdem el akkor intézni az ügyeket, hogy akkor lakcímváltozás, vagy a nem tudom, lejárt a személyim, vagy az útlevelem, vagy nem tudom, takarítsunk ki a házakba, meg úgy mindenféle, vagy hogy beugorjak egy-két misére esetleg orgonálni, és akkor utána meg már megint megy a következő kör, hogy akkor most meg már búcsúzni kell, és akkor megint mindenkit körbe kell látogatni, meg ugye Pesten is van egy, hát az életem, mert van ott egy lakásom, akkor azt is akkor kiadni, barátokat meglátogatni, a Zeneakadémia biztos, hogy el kell menjek, vagy egy koncertre beülni, és aztán nyaralni is kéne, most idén kimaradt. Kicsit nehezen élem meg, de tervezek egy nagyobb utazást, úgyhogy most arra koncentrálok. Úgyhogy most elengedtem, hogy akkor ezen a nyáron kivételesen nem mentem sehova. Úgyhogy igen, kicsit húzós a dolog, de azért tudok pihenni, hogyha több időre jövök.

0: Minden évben egy picit más az ölelés, amit a nagymamák kapnak.
1: Minden éven több a hála, hogy na, akkor még egy év, na, akkor még egy év meg volt. Egyébként most voltam a Rossmanba éppen kinyomtatni a közös fényképünket, mert én ugye gondolkodok előre, hogy most akkor együtt vagyunk, mert valahogy így elmaradnak ezek a közös fényképek, és hogy akkor legyen már egy közös fénykép, és akkor most viszem neki a kolpunkba, és akkor kirakom, és akkor a másik nagymamámmal megtalálkozok most hétvégén, akkor neki is viszem, hogy így lássuk, hogy a család hogy gyarapszik. Igen, igen, abszolút, abszolút hálásabb vagyok minden éven, azt hiszem.
0: Miért vagy még hálás? Mert ez egy jó szó egyébként, és olyan kevesen használják manapság már, pedig akár egy adott napnak az, hogy reggel fölébredünk is, hálát kellene, hogy érezzünk. De miért vagy hálás egyébként, ha egy visszatekintesz a gyerekkorodra, az eddigi életedre, a lehetőségekre? Mi az, amit kiemelnél?
1: Ha személyes tulajdonságra gondolok, akkor pont az, amit apukám ugye úgy fejezett ki, hogy én vagyok a cserfes, a visszabeszélő, akinek sose semmi nem jó, és az akaratos. Na, ezt a részt kiemelném, hogy ez a iszonyat tudatosság, ami gyerekkorom óta bennem van, és mindig volt szerintem, és mindig tudtam, mi a következő lépés, és mindig mindent is elkövettem azért, hogy tehát mentem előre, és minden tűzön vizen át, annak ellenére, hogy honnan indultam, ugye. Ez amiért nagyon hálás vagyok így, mint személyes tulajdonságom. A másik az, amiért nagyon hálás vagyok, talán ez a zene iránti szeretet, ez a talentum, amit hozok otthonról, és hogy ez támogatva volt a kezdetektől fogva, tehát rendkívül hálás vagyok a szüleimnek, hogy az a kevés, ami volt, abból is volt annyi, hogy én még külön tanárhoz elég, és most majdnem mondhatom azt, hogy talán én voltam az egyetlen hármunk közül, akire talán a legtöbbet költöttek annak idején, és mindig az volt bennem, hogy jó, most ezt költöttek annak idején, és mindig az volt bennem, hogy jó, most ezt rám költötték.

0: több csokit is kaphattunk volna, de hogy akkor ti úgy döntöttetek, hogy az én célomat segítitek ezzel, úgyhogy most légy szíves, hadd, és akkor azt mondja, hogy hát igen, hát ja, ez így volt. Mondom, akkor fogadd el is, hogy ezt én a legnagyobb szeretetemmel teszem, és ez egy ilyen, ez is iszonyat hála, hogy én ezt visszaadhatom neki ebben a formában. És hát persze az, hogy a világ két végét már úgymond megjártam, meg még Afrikában is voltam. Tulajdonképpen ennyi idősen, 36 évesen bejártam a világot egyedül nőként, mert azért azt ugye valljuk be, hogy a biztonsági okokból ez is egy ilyen kérdéses dolog, hogy ki mer elindulni. Meg az, hogy van egy saját lakásom, és nem kellett hitelt felvennem. Hogyha ezeket nem lépem annak idején meg, akkor most valószínűleg nem, sőt biztos nem itt tartanék ilyen szempontból, hogy egzisztenciálisan. Úgyhogy igazából mindez, ami így van. És én tényleg úgy kelek fel minden nap, hogy egy 3 perces hálaadó ima, és akkor indulhat a nap.
1: Hát néhány nap és újra csomagolsz. Nyilván kérdezhetném azt, hogy mi kerül a bőrönbe, el is mondhatod, de mit viszel magaddal a szívedben most, így 6 hét után?
0: Szombaton lesz a második unokatestvéremnek az esküvője. Annyira örülök, hogy itt lehetek rajta. Ők már ügyesebbek voltak, mert megkérdezték, hogy Nóri, mikor legyen az esküvünk? Mikor vagy itthon? Május vagy szeptember? Mondtam szeptember, és akkor szeptember. Tehát ezt tavaly megkérdezték, és akkor szeptemberben lesz így. Úgyhogy nagyon kedvesek voltak, így gondoltak rám, hogy itthon lehetek egy nagyobb családi eseményen, mert 11 éve nem voltam itthon karácsonykor például, és hogy együtt lehet újra a... tényleg a nagy család, és ünnepelhetünk, és majdnem mindenki megvan még azok közül, akik mikor elhagytam Magyarországot. Nagyon izgatott vagyok, nagyon várom, hogy akkor, hogy ez így megtörténjen, és akkor ebben a emelkedett lelkiállapotban térek aztán vissza Torontóba rá 2 napra, hogy a nagymamámékkal még tudok beszélgetni, hogy még mind a kettő eszénél van. Ez egy ilyen nagy kincs, hogy tudok velük még érdemben tényleg beszélni. Az, hogy édesanyám minden egészségügyi hátrányával is még tényleg teljesen jól el van, és tudja magát viselni, és gondozni meg mindent, hogy a testvéreimmel jó a kapcsolatom, a nagy családdal jó a kapcsolatom, hogy nincs visszájkodás, ezek olyan dolgok, ami úgymond természetesnek lehetne venni, de hogy igazából ez sem az. Tehát, hogy én úgy jövök haza, és úgy megyek el, hogy ők így vannak, és annak ellenére, hogy egyedül élem az életemet, ők azért itt vannak, és mindenkire lehet számítani, minden egyes tagjára a családomnak. Szóval ez egy nagy ajándék, azt hiszem.

0: Ha valaki ilyen életet tud élni, és ennyire jól ki tudja teljesíteni magát, a félvilágot bejárta, élt Kínában, most Torontóban, indult egy zalai pici faluból, annak mi mindenről kell mondania? Van olyan, amire azt mondod, hogy borzasztóan hiányzik, hogy ez nincs az életemben?
1: Igen, határozottan igen. A mai napig nem tudom, hogy hol van a... Jó, tudom, hogy itt az otthon, de nem itthon élek, szóval, hogy tulajdonképpen nem tudom, hogy kicsit ilyen talajtalanságot érzek. A cuccaim mindenhol vannak a világban, és amikor egyik helyről a másikra megyek, szóval mindenhova elmegyek, két bőröndel halmozódnak a cuccok, de ugyanúgy két bőröndel jövök el onnan is. Mindent eladok, elajándékozok, meg kell válnom szeretett dolgoktól. Ez Pekingben nagyon-nagyon nehéz volt, és hát emberektől is, barátságoktól. Olyan is volt, hogy párkapcsolatot hagytam ott. Ezek azért tudnak traumát okozni. Igen, hogy akkor most hol van az otthon, ez az egyik. A másik pedig, hogy ha az ember ennyit jön, megy, meg próbál ugye kiteljesedni, akkor valószínűleg a személyes, privát élete esetleg csorbul. Nem tudom, sokszor szoktam gondolkodni, hogy ez az én hibám, vagy hogy ez

0: emiatt nem olyan, amilyennek elképzeltem talán gyerekként, vagy minden egyéb, amit csináltam, azt hozta magával, vagy mennyire játszok én ebbe közre, nyilván igen, de hogy talán ez a része az életemnek, ami még így nincs sinen, ilyen enyhén kifejezve. Nem tudom, hogy ez valaha változni fog, vagy most még nem tartok ott, nem tudom, hogy mi kell hozzá, vagy hogy kell ezt irányítani, nem tudom.
1: Nagyon sok helyen jártál, te hogy látod most 2026-ban a világot? Úgyhogy különböző kultúrákban is. Éltél, közvetlenül szereplője voltál. Hogy látod az elmúlt 31-2 évedet? Hogy ez egy ilyen fölfelé ívelő, és ez így a világra is igaz? Vagy mindaz, amit mondjuk technikai vívmányként elértünk, az akár lehet a buktatónk is?
0: A mostani nyár után én most nagyon buktató érzés van bennem. Ugye folyamatosan panaszkodok, hogy milyen hideg van Torontóba, és közben meg égett Európa. Kínában is láttam, hogy miket csinálnak az emberek, és hogy mikre képesek különböző eszközökkel elérni, meg hogy teljesen máshogy élnek, más léptékben mennek a dolgok, szóval nem kell bemenned már a boltba, és minden ott van a küszöbödön. Nagyon gyorsan változik minden. Ezt én kicsit nehezen élem meg, nem tudom, pedig még csak a 30-as éveimben vagyok, de ilyen szempontból talán konzervatívabbnak érzem magamat, meg az is vagyok. Tehát ez abszolút nehézség. Ami nekem még ilyen, mert most beszéltünk Kínáról, meg beszéltünk ugye Kanadáról, ami nekem még egy ilyen fantasztikus élmény volt, azok az afrikai útjaim. Nem megyek bele, de hogy ott egy teljesen ugye harmadik világot éltem meg, szó szerint. Azt hiszem, hogy talán azok az élmények voltak azok, amik leginkább meghatározzák, hogy ma hogyan gondolkodom a világról, vagy hogyan értékelek dolgokat, amiket ugye természetesnek vesznek az emberek, akik a nyugati kultúrából jönnek. Ezt még nem tudom, hogy hogyan, de még nekem oda-vissza kell mennem. Ezt így valamikor így a közel jövőben, valamelyik évben még én úgy érzem, hogy ott van dolgom. Mert hogy mindemellett, hogy most építem a karrieremet Torontóban, a szívem másik része meg húz vissza oda, hogy és egyébként hogy tudok én segíteni. Tehát, hogy van egy ilyen szociális részem, mindig is volt, hogy egyik oldalról így meg akarom váltani a világot, és hogy milyen fantasztikus dolgokat hozhatok létre, és csinálhatok, és minél nagyobb szavású produkciók. És a másik részem meg azt mondja, hogy menjél vissza Afrikába, és önkénteskedj a legutolsó iskolában, mint ahogy azt tavaly októberben csináltam. Szóval, hogy ilyen kettősség van bennem ilyen szempontból, hogy ezt is akarom csinálni, meg azt is akarom csinálni. Lehet azért is, mert ikrek vagyok, nem tudom, hogy a horoszkóp az mennyire játszik bele, de érzek magamban abszolút egy ilyen kettősséget.
1: Boldogság fogalmát meg tudod határozni, hogyha saját magadban nézel? Tudom, hogy nehezen megfogható, mert számomra is nehezen megfogható. Létezik-e olyan, hogy valami egyszer csak úgy tökéletes lesz ebben a tökéletlen világban?
0: Szerintem biztosan. Pont most olvasok, nagyon szeretem pszichológiát is egyébként, szóval sok ilyen podcastet hallgatok, vagy olvasok könyvet róla. Egyik könyvben azt olvastam, hogy a boldogság az egy folyamat. Hogy az egy nem, hogy lehet állapot, de az ugye ideig, óráig tart. Leginkább csak, lehet, hogy csak akár pillanatokra, vagy percekre, vagy amikor véget ér egy karádi műsor, és utána állok, és tapsolnak, és nem tudom. Az egy boldogság állapot, de az addig ott van, még utána táplálkozok talán belőle. Igazából maga a folyamat, hogy ha visszanézek, hogy honnan, hova jutok, és utána onnan, merre, hogy ez önmagában egy boldogság, ha visszanézek, hogy most 3 év alatt mit építettem fel, vagy 8 év alatt mit építettem, hogy mit hagytam ott Kínába, vagy most mik várnak rám, vagy hogy ez egy ilyen érdekes kérdés, mert beszéltünk tényleg egy ilyen állapotról, meg beszéltünk egy egész folyamatról. Én azt remélem, hogy sok-sok ilyen kis boldogság állapotom lesz, amíg odáig eljutok, addig pedig folyamat is maga azért minden nehézség ellenére, de hogyha hosszú távra nézzük, akkor alapvetően boldog lesz a folyamat. Nem tudom, hogy Mert tényleg nehéz megfogalmazni, hogy így ember mitől lesz boldog, mert még akkor ezt hozzáteszem, hogy tartályokat nézzük, akkor lehet, hogy most tényleg kiteljesedek mondjuk a szakmámban, de mondjuk a magánéletem nem annyira sikerült, vagy mondjuk van egy csodás férjem és 3 gyerekem, és mindenki nagyon szép és boldog, és csinálja dolgát, de mondjuk soha nem élhettem meg azt, hogy amit szerettem volna szakmailag elérni, szóval így nehéz megtalálni a balanszot. Én mindig azt mondom, hogy ha most kellene bárkivel cserélnem, vagy bárkinek az élete kellene, nem. Tehát, hogy mindig ezt adom mércének magamnak, hogy csinálnám-e másképpen, és nem. És amíg az a válaszom, hogy nem csinálnám másképp, addig úgy érzem, hogy jó úton vagyok. És amikor én kicsit így depressziósabb időszakban vagyok, akkor is mindig ezt kérdezem magamtól, de akkor hogy csináltam volna akkor, hogyha arra mentem volna, mi lett volna, és így mindig az jött ki, hogy jó az, ahogyan ment, és most csak egy nehezebb időszak van, de ez része a vezetett útnak, mert nem lehet mindig szuper és tökéletes, és úgy, ahogyan szeretnénk, mert közben növekedünk, úgyhogy én most összességében azt hiszem, hogy boldog vagyok.

Minden jó címmel szólt a zene, és persze nem is akarok vele vitatkozni. 4 perc múlva 11:30 lesz az MMR-t hallgatják vasárnap délelőtt. Még egy picit itt van a reggeli csapat önökkel, aztán lassan érkeznek a délutánosok, és talán lassan lesz majd szökő óra is. Ugye az óra átállítás októberben, illetve tavasszal meg ősszel nagyon aktuális már jó ideje, bár aztán mondják, hogy előbb-utóbb ki kellene vezetni, de talán már a szökő percekről vagy másodpercekről is hallottak. Hát úgy felgyorsult a föld forgása, hogy lehet előbb-utóbb szökő órára lesz szükség. Persze, ahogy a cikk írja, hogy úgy felgyorsult a föld forgása, hogy hamarosan jöhet a történelem első szökő órája. Ez egy kissé félrevezető cím, hiszen az a hamarosan az akár még 1000 évbe is telhet. A földnek nagyjából 24 órára van szüksége ahhoz, hogy egyszer megforduljon a tengelye körül. Emberi léptékben ez kellően pontos meghatározás. A modern technológia szempontjából azonban már az egészen apró eltérések is számítanak. Az atomórák ugyanis rendkívül pontosan mérik az időt, miközben a bolygó forgása nem teljesen egyenletes. Ha semmit sem tennénk, a kétféle időmérés lassan-lassan eltávolodna egymástól. Az 1970-es évektől kezdve úgynevezett szökő másodpercekkel igazították egymáshoz az atomórák által mért időt és a föld forgását, persze nem a föld forgását állították, hanem az atomórákát. Ilyenkor egy-egy kijelölt napon egyetlen másodperccel meghosszabbították az időt, úgyhogy ebből is láthatjuk, hogy az idő mennyire relatív. Az első szökő másodperc 1972-es bevezetése óta összesen 27 alkalommal volt szükség ilyen korrekcióra, az utóbbi években azonban különös változás történt. Bolygónk forgása évmilliárdos időskálán összességében lassul, főként a Holddal való kölcsönhatása miatt, a folyamat azonban nem egyenletes, mivel a Föld belső folyamatai is befolyásolják a forgási sebességét, és úgy tűnik, hogy 2015 óta a Föld forgása bizony valamelyest felgyorsult. Ez azért okoz fejtörést, mert korábban mindig pozitív szökő másodpercekre volt szükség, vagyis egy-egy másodpercet hozzáadtak az időhöz. A gyorsulás miatt azonban felmerült, hogy egyszer éppen ellenkezőleg kellene eljárni, egy másodpercet el kellene venni. Ilyen negatív szökő másodpercre még soha nem volt példa. A megoldás ráadásul komoly technológiai kockázatokat hordozhat, hiszen a számítógépes és kommunikációs rendszerek számára egy másodperc kihagyása jóval bonyolultabb problémát jelenthet, mint egy extra másodperc hozzáadása. A szökő másodperc megszüntetése már korábban is napirendre került, és eredetileg úgy számolták, hogy legkésőbb 2035-ig kivezetik a rendszert, a folyamat azonban jelentősen felgyorsulhat. A mértékegységekkel és azok nemzetközi szabványaival foglalkozó nemzetközi súly- és mértékügyi hivatal idén október 13-a és 15-e között Párizs közelében ülésezik, ahol a kérdés ismét napirendre kerül. Elképzelhető, hogy a szökő másodperc kivezetéséről már ekkor döntés születik, ez azonban nem oldja meg azt az alapvető problémát, hogy az atomórák és a föld forgása hosszú idő alatt eltérhet egymástól. Az egyik felmerült megoldás szerint a másodpercenkénti korrekció helyett egyszerűen hagynák felhalmozódni az eltérést, amikor az elérni a 3600 másodpercet, vagyis egy teljes órát, akkor egyszerre korrigálnák az időt, ez lenne az úgynevezett szökő óra. Nem kell azonban attól tartanunk, hogy egyik napról a másikra hirtelen kapunk vagy elveszítünk egy órát, ahogy mondtam, 1972 óta mindössze 27 szökő másodpercet kellett beiktatni, így a jelenlegi ütem mellett egy teljes órányi eltérés felhalmozódásához akár több ezer évre is szükség lehet. A szökő óra tehát egyelőre inkább a távoli jövő problémája, az időmérés kérdése viszont egyre fontosabbá válik, mivel az új optikai atomórák a hagyományos atomóráknál is pontosabbak, minél precízebben tudjuk mérni az időt, annál feltűnőbbé válik az is, hogy bolygónk valójában nem egy tökéletesen járó óramű, ahogy mondani szoktuk volt, kevesebbet tudunk, mint gondoljuk. Na de most is tanultunk valamit, 11:30, zenével töltjük meg a következő jó 20 percet, aztán majd búcsúzik a reggeli csapat, ahogy említettem, de jönnek a délutánosok, maradjanak rádió közelben.

Charlie felvétele szólt, és mindjárt további zenék itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Csupán egy gyors búcsú, szeptember 13-a vasárnap, a mindjárt dél lesz, úgyhogy búcsúzik a reggeli csapat önöktől. Király Boglárka válogatta a zenét, Lebár Teodor volt a hangtechnikus és Donner Tíme a műsorvezető. A műsorvezető a délután folyamán Gönc Tamara lesz, majd a délutáni csapat várja önöket egészen este 7 óráig, majd szólnak a tartalomról, mi egyébről is. Velük és az MMR-rel további kellemes délután, szép vasárnapot kívánunk, pihenjenek minél többet, aztán rádiózzunk együtt legközelebb is, majd a jövő héten. Minden jót, viszont hallásra!

Szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak! Zorántól szólt az imént az Ugye lesz erőm, és hát reméljük, hogy önöknek is lesz erejük velünk tartani a délutáni órákban, ugyanis a délutáni csapat egészen este hétig itt lesz önökkel a Muravidéki Magyar Rádióban. Jobbnál jobb zenék, és ugye jobbnál jobb műsorok fognak szólni a következő órákban is. Úgyhogy ha eddig velünk tartottak, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe, hogy tegyenek így a folytatásban is. Hogyha pedig nem, akkor ugye most be lehet pótolni ezt az időt, és akkor lehet maradni a készülékek mellett, lehet hallgatni a Muravidéki Magyar Rádiót. Főleg az ilyen időjárásban, hát itt Lendván jelenleg, ha minden igaz, akkor 19 fokot mérnek, és odakint mondhatni eléggé borús az égbolt, ennek ellenére viszont a levegő mondhatni kellemes. Nincs túl hideg, de nem is túl meleg, úgyhogy ilyenkor akár ki is lehet egy picit ülni a teraszra, egy jó bögre kávé társaságában, na meg lehet hallgatni az MMR-t, ugyanis, ahogy említettük, jobbnál jobb zenék fognak itt még nálunk szólni, amiket egyébként Király Boglárka válogatott. A délutáni hangtechnikus Király Tomislav, a műsorvezető Göncz Tamara. Ha tehetik, tartsanak velünk, ahogy ezt említettük, unatkozni nem fognak önök sem, mi sem, és a jobbnál jobb zenék közül érkezik azonnal már egy Geszti Péter és Váci Eszter közös dala, a Parolás.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertzben.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
0: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
3: Ezt is jó tudni.
4: Szeptember 1-én becsengettek. A tanévkezdés a gyerekek, pedagógusok és a szülők számára egyaránt újrakezdés jelent. Új elvárások és új élethelyzetek várnak rájuk. De hogy melyek is pontosan ezek, illetve a további részletekről, Szőke Krisztina mesél a mai Szóváteszem adásában, úgyhogy ha érdeklik önöket a részletek, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk a folytatásban, ugyanis érkezik a mai Szóváteszem adása.
5: Szóváteszem. Szeptember 1-én becsengettek. Volt, aki első alkalommal lépte át az iskola küszöbét. Voltak, akik visszatértek az iskolapadba. És vannak olyanok is, akik majd októberben lépnek a tudás ösvényeire. Ez a hónap sokunk számára nem csak egy új évszakot hozott, hanem egy új kezdetet is. A gyerekek, a pedagógusok és a szülők is újra felvették a ritmust. Új szerepek, új elvárások és új élethelyzetek várnak ránk. A legnagyobb változással talán mégis a diákok szembesülnek, akik általában vegyes érzésekkel várják az újrakezdést. Van, aki izgatott és reményekkel teli, más félénk, szorongó vagy éppen feszült. Ami nem is csoda, hiszen a nyár laza, kötetlen napjai után ismét egy kötöttebb rendszer fogadja őket. Újra korán kell kelni, teljesíteni, helytállni, alkalmazkodni, kapcsolatokat ápolni. Előbb-utóbb meg kell tanulniuk kezelni a konfliktusokat is, és nagyon sokszor meg kell felelniük. A tanárnak, a szülőnek, a közösségnek, de legfőképpen önmaguknak. Az első osztályba lépő gyermek számára mindez még sokkal intenzívebb. Még ha a kisiskolás nem is mutatja, tudat alatt ott lehet benne az érzés, hogy minden megváltozott. Az óvodából az iskolába kerülve sok minden kötöttebbé válik. Új szabályok, időkeretek, feladatok és elvárások veszik körül, miközben talán még mindig a legszívesebben csak játszana. Annak ellenére, hogy nagy szüksége van a mozgásra, órákon át ülnie kell. Szüksége van a biztonságérzetre és az érzelmi kapcsolódásra is. Ezekre azonban az iskolába lépve egyre kevesebb idő jut. Az egyik alapfeltétele annak, hogy a tanulók könnyebben megszokják az iskolai életet, hogy kipihentek legyenek. Az alvás vagy annak hiánya nagy hatással van egész napi aktivitásukra, figyelmükre és tanulmányi eredményeikre. Fontos továbbá az is, hogy a szülők beszélgessenek gyermekükkel az iskoláról, a kihívásokról és az esetleges félelmekről. Hogy a gyermek érezze, van, akiben megbízhat, és van valaki, aki a nehéz helyzetekben is mellette áll. A pedagógus számára is az új tanév egy új kezdetet jelent, hiszen új közösség, új történetek és új felelősség vár rá. Minden egyes osztályterembe különböző személyiségű, családi hátterű, képességű és érzelmi állapotú gyermekek érkeznek. Ezért a pedagógus feladata sem csupán abból áll, hogy átadja a tananyagot. Ennél sokkal összetettebb munkát végez. Különösen egy kisiskolás esetében a pedagógus személye akár egy egész életre szóló élményt hagyhat maga után, és nagyban befolyásolhatja azt is, hogyan éli meg a gyermek az iskolás éveket. A szülő számára is az iskola kezdés különleges lelki folyamat. Bizalmat kell adni a gyermekének, akinek most már egyre inkább magának kell megtalálni a helyét a világban. Ez nem mindig könnyű. A szülő aggódik, félti, szeretné megóvni a nehézségektől, ugyanakkor meg kell tanulnia elengedni a kezét, hogy gyermeke a saját tapasztalatain keresztül tanulhasson. Egy azonban biztos, senkinek sem kell tökéletesen kezdenie. Senkinek sem kell mindenre felkészültnek lennie. Sőt, nem is lehet. A szülők és a pedagógusok egyik legfontosabb feladata talán éppen az, hogy biztassák a tanulókat, erőt és bátorságot adjanak nekik. A dicséretnek, az elismerésnek és a bátorításnak sokkal nagyobb motiváló ereje lehet, mint a félelemkeltésnek, vagy a puszta számonkérésnek. Végső soron ugyanis az iskola feladata nem csupán a tudás átadása. Az iskola embert formál, de nem mindegy, hogy milyent.
6: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával.
7: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Műsorunkban ezúttal a Gálics 360 fok projektről lesz szó. Magyar Jánossal, Lendva község polgármesterével a művész egykori műtermének felújításáról, valamint a tervezett digitális és turisztikai élményekről beszélgetünk. Tartsanak velünk hétfőn, 11 óra 15 perckor.

Varga Feritől szólt a multimilliómos jazzdobos, és mi még ebben az órában természetesen folytatjuk majd jobbnál jobb muzsikákkal, de azt se feledjük, hogy pontban egykor várja majd önöket a mai terepjáró, méghozzá kettő témával, lássuk is akkor, hogy melyek ezek pontosan. A béke, a tisztelet, az emlékezés és a méltó búcsú helye lett az alsó és felső lakosiak újravatalozója. A közel 300 ezer eurós beruházás nem csupán új falakat jelent a közösség számára, hanem egy új, méltóságteljes teret, ahol a gyászoló család végre méltó búcsút tud venni az elhunyt hozzátartozójától, és amely a legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatokban biztosít tiszteletteljes elvonulást. Szabó Szuzi volt jelen a ravatalozó átadásán, tőle hallhatják a részleteket a mai terepjáró kezdő témájában. Aztán a Vinárium kilátó alatti erdő és mező dombos részén kialakított versenypályán az íjászoké volt a főszerep tegnap, azaz szombaton. A Lendvai Íjász Klub első alkalommal rendezte meg a 3D szlovén országos bajnokságot. Göncedit riportját hallhatják a mai záró témánkban. Ha érdeklik önöket a részletek, csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk egytől, mert várja önöket a mai terepjáró.

0: Reklám.
1: Kukorica termelők figyelmébe. A Yata e Mona Kft. Tájékoztatja a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megkezdte a megfelelő minőségű friss kukorica felvásárlását. A felvásárlás Göntérházán is zajlik a KZ Radgonával együttműködésben, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yata e Mona Kft. Versenyképes felvásárlási árakat, valamint az áru átvételét követő 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01 584 2616-os, illetve a 051 658 314-es telefonszámon kérhető.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A béke, a tisztelet, az emlékezés és a méltó búcsú helye lett az alsó és felső lakosiak újravatalozója. A közel 300 ezer eurós beruházás nem csupán új falakat jelent a közösség számára, hanem egy olyan méltóság teljes teret, ahol a gyászoló család végre méltó búcsút tud venni az elhunyt hozzátartozójától, és amely a legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatokban biztosít tiszteletteljes elvonulást. Szabó Szuzi volt jelen a ravatalozó átadásán.
2: Községünk különböző településein rossz állapotban voltak a búcsúztató helyek, a síralomházok, és úgy gondolom, hogy a családnak, aki egy nehéz pillanatban búcsúzik a családtagjától, egy méltó búcsúztató helyet kell kialakítani. Különböző településeken különböző helyzetben voltak a síralomházok, valahol a helyi közösségek maguk újították fel, vagyis építették, de mikor átkerült a község tulajdonába ezeknek az épületeknek a tulajdona, mindenképpen egy szisztematikus felültási sorozatot indítottunk el, Gyert Jánosba kezdtünk, Petesházán Csentiben és itt lakosban, pedig nem felültás volt, mivel hogy az előző búcsúztató hely, a ravatalozó nagyon rossz állapotban volt, és a statikailag kockázatos volt a használata is neki, és a felültása drágába kerülne, és megint csak nem lenne új épület. Azért úgy döntöttünk, hogy építünk újat a két település, alsó és a felső lakos számára. Itten már mondhatom, elején hozzávásároltunk telket a tulajdonosoktól, sajnos a telekek része nem építhető, és ezért akkor elkezdtük a dokumentáció elkészítését a közbeszerzést a kivitelezőnek, és ezek a folyamatok után elkezdődött ennek az épületnek is a építése. Eljutottunk addig, hogy átadtuk ezt kicsit ilyen gyorsaságba építése, hogy átadtuk ezt kicsit ilyen gyorsaságba kellett lenni, hiszen mikor a

0: megtudtuk azt is, hogy a régi ravatalozó lebontása, az új térkő lerakása és az új épület megépítése közel 300 ezer euróba került. Tóth Lászlót, a Felsőlakosi Helyi Közösség Tanácsának elnökét is megkérdeztük.
1: Ez az épület összeköti alsó és felső lakost egymással. Mit jelent ez a létesítmény a falusiak számára a nehéz pillanatokban?
2: Ez a felső és alsó lakosinak a valamikor is úgy mondták, hogy lakosi temető, és a temetőben a régi síralomház elég odáig volt, és akkor a polgármester úgy döntötte, hogy mégis föl kellene újítani, de hát a újítás az majdnem annyiba belekerül, mint az új, nem? Csak úgy döntöttünk közös erővel, hogy egy újat felépítünk, hisz ez a síralomház mégis a mi rokonunknak, hozzátartozóinknak, akitől utolsó szavakat vagy búcsút veszünk tőlük, hogy akkor ez a épület mégis egy méltó arra, hogy búcsút veszünk a hozzátartozóktól. Nekem nagyon tetszik, nagyon szépen meg van csinálva, de egyesek mondják, hogy nagyon nagy. Pedig ha körülidéztek benne, most a termeket megnézték, nem olyan nagy.
0: Az ünnepség kiemelt fontosságú része volt az új ravatalozó megáldása is, amellyel a hely iránti tiszteletet fejezték ki. A létesítményt Andrejek Judit, evangélikus lelkésznő, és Mártin Dolamics Konrád, a Lendvai plébánia plébánosa áldotta meg.
3: A Venárium kilátó alatti erdő és mező dombos részén kialakított versenypályán az íjászoké volt a főszerep szombaton. A Lendvai Íjász Klub első alkalommal rendezte meg a 3D szlovén országos bajnokságot. Göncedi riportja.
4: Az ünnepélyes megnyitón Marian Ilar, a Szlovén Íjász Szövetség elnöke a sportról, ezen belül a szlovén versenyzők által nemzetközi szinten aratott sikerekről is beszélt, de hangsúlyozta a szervezettséget, a szövetség fél évszázados múltját, mely fontos intézményi háttere az egyesületeknek. A viadal népes mezőnye gyönyörű időben versenyezhetett kivételes helyszínen. Kuzma Krisztián, egyesületi elnök, főszervező, elégedettségének adott hangot, amikor elmondta, 165 versenyző érkezett az ország egész területéről a 3D országos bajnokságra, melyet első alkalommal szerveznek. A Lendvai Íjász Klub kiemelt versenyzési szakága a 3D, és ha a teljes képet nézzük, a részvételt, a terepet, az időjárást, teljes az elégedettség.
5: Z obiskom smo zadovoljni, prišlo je 165 tekmovalcev iz cele Slovenije, to je namreč državno prvenstvo v 3D disciplini, kar je tudi paradna disciplina našega kluba, ampak državno prvenstvo pa organiziramo prvič v naši zgodovini, tako da smo izredno zadovoljni z vsem.
4: A 3D országos bajnokságon U13-tól egészen a veterán korosztályig versenyeztek. A terepviszonyok kihívást jelentettek, mondta Alja Brejc, aki U18-ban maga mögé utasította a teljes lánymezőnyt. Izgalmas verseny, fizikai és mentális próba, teli meglepetésekkel, hangoztatta. Alja eddig kétszer országos második helyezett volt. Idén részt vett a 3D világbajnokságon, ahol bronzérmet nyert.
6: Ja sem dvakratna državna podprvakinja, zdaj sem bila na svetovnem prvenstvu iz 3D-ja, na katerem sem dosegla tretje mesto.
4: A begunyai diáklány mindössze 3 éve edzés versenyez, de ahogy hallhattuk, kívánságai, küzdelmei túlmutatnak a hazai célpontokon. A Lendvai Íjász Klub országos bajnokot ünnepelhetett Törnár Nelli személyében, aki első 3D országos bajnokságát élte meg. Jó versenypályán küzdöttek, a legjobb tudásuk szerint, mondta Nelli, majd folytatta. A terepviszonyok leküzdése, a pontos távolságbecslés komoly feladat elé állította őket. Elsősorban a kisméretű célok jelentettek nagy kihívást.
7: Ja, próga bola zelo dobro postavljena, bolo je fejst težko včasih, na katerih primerih, sicer pa najtežje bolo najmanjše te tarče.
4: Nelly 311 pontot szerzett, ami a teljes női mezőny második legjobb eredménye volt.
7: Moj rezultatja bil 311 toč, druga najboljša med vsemi ženskami.
4: Sajt Ádám elégedett volt, hogy a dobogó második fokán végezhetett egy izgalmakkal teli versenypályán, ahol a kisebb méretű állatfigurák

0: okoztak neki gondot, annak ellenére, hogy rövidebb volt a lőtávolság.
1: Sem precej sem zadovoljen. A pri malih tarcsah je bila precej zahtevna, ja. Čeprav si blizu bil.
0: Komlos Dávid számára a második hely meglepetés volt.
2: Vártam a második helyzetet, büszke vagyok magamra. Számítottam, hogy negyedik leszek, de jó volt a terep.
3: Nyáron hogy készültél? Jártatok ide? Kihasználtátok ezt a pályát?
2: Jártam apuval ide, és gyakoroltam.
0: A lendvai utánpótlás mezőnynek volt még egy dobogósa, Zsálik Rok személyében, aki U15-ben hagyományos íjjal bronzérmes lett. A 3D íjászversenynél a célok vadisznó, szarvas, madárfigura, oroszlán különböző pontszámzónákkal rendelkeznek, ami növeli a versenydrukkot. A felnőtt mezőnynek pedig még plusz varázsa volt, hiszen a kijelölt terepen a kvalifikációs viadalt a kieséses szakasz követte, az úgynevezett matchplay, vagyis a döntőkörök, ahol már közvetlen egymás ellen küzdöttek a továbbjutásért. Erről az Aréna egyik adásában hallhatnak bővebben, amikor a többszörös országos bajnok Horváth Krisztián és a lendván címet szerző Márián Kocman is megszólal és dicsér.
4: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szabó Szuzi és Göncz Tét összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Komár Lászlótól szólt az Ó, csak a hajnal jönne már című muzsika. Mi pedig egy kicsit témaügyileg most a mai dátumra, vagy dátumhoz fogunk kapcsolódni. Ugye szeptember 13-a van, és egyébként van néhány olyan a mai naphoz köthető évforduló, amit egyébként érdemes megemlíteni. A szeptember 2. vasárnapja, ami ugye a mai, nem más, mint a Magyar Dal napja, amit először a Sziget Fesztivál -1. napja ilyen tartottak egyébként. Az erre a napra szervezett rendezvényeken a pop és rock zene mellett jazz, népzenei, színházi, gyerek és komoly zenei műsorok is megtalálhatók a programban. Úgyhogy, mivel ugye ma van a Magyar Dal napja, így aztán egy kicsit jobban figyeljünk akkor oda a magyar daloknak a dalszövegeire, mert az egy tény, ugye, hogy amikor zenét hallgatunk, és általában, hogyha jó a kedvünk zenehallgatás közben, akkor annyira nem összpontosítjuk a figyelmünket a dalszövegekre, pedig nagyon sokszor ezek sokkal többet rejtenek, mint amit gondolnánk. Na de ezen kívül van még egy évfordulónk, 74 éve, hogy megszületett Király Tamás underground divattervező. Ő ugye az 1980-as években volt, és hát akkor kezdődött el az önálló divattervezői karrierje. Ebben az időszakban pedig az egyik mentora volt egyébként a budapesti Petőfi Sándor utcában megnyílt New Art stúdiónak is, amely akkoriban a magyar avantgárd élet egyik szellemi központjának számított. A belvárosban nagy érdeklődéssel kísért divatsétákat is szervezett, a pécsi és szentendrei koncertkiállítás és a Fiatal Művészek Klubjában tartott 3 akció, kísértés, kis sértés után önállóan először 1984. decemberében Nyugat-Berlinben mutatkozott be ruhakölteményeivel. Gyakran szerepelt egyébként alkotásaival a Petőfi csarnokban is, és egyébként 2013. áprilisában, teljesen pontosan április 7-én gyilkosság áldozata lett, halála előtt pedig alig, hanem 2013. márciusában volt az utolsó divat bemutatója, teljesen pontosan március 22-én és 23-án Budapesten, az L Fashion Show keretében a Millenáris Parkban. És egyébként az azelőtti 4 évben rendszeresen együtt dolgozott a Baltazár Színházzal is, ahol értelmileg sérült színészek játszanak. Na de egyébként azt is érdemes megemlíteni, hogy a Vogue magazintól az ID-ig minden nagy divat magazin publikált róla, úgyhogy egy eléggé nagy névről van szó, amikor ugye Király Tamás nevét említjük. Minden esetre ennyit akkor most az évfordulókról. Folytatjuk továbbra is jobbnál jobb muzsikákkal. Érkezik egy ikonikus előadó, ikonikus dala, ez pedig nem más, mint az Abbától, az I Do.

Konzsuzsa jelbeszéde után a folytatásban is számíthatnak jó muzsikákra, és az ökopercek ismétlésére is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni, illetve a készülékek mellett maradni.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Tegnap, azaz szeptember 7-én volt a Tiszta Levegő Nemzetközi Napja. Az ENSZ néhány éve jelölte ki ezt a napot, melynek angol szlogenje Clean Air for Blue Skies, vagyis tiszta levegőt a kék égért. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. A tiszta levegőről talán nem is olyan könnyű beszélni, mert általában akkor jut eszünkbe, amikor nincs. Amikor füstszag van, amikor ködös, szürke a levegő, amikor köhögünk egy autó mögött, vagy amikor télen valaki nedves fával fűt a szomszédban, és a füst beúszik az ablakon. Pedig van valami különös a levegővel kapcsolatban. Naponta körülbelül 20 000-szer lélegzünk. Nem tudjuk megválasztani, hogy ma tisztább vagy szennyezettebb levegőt szeretnénk-e, és azt sem tudjuk megtenni, hogy csak a saját telkünk fölötti levegőt használjuk. A levegő az egyik legszemélyesebb és egyben az egyik leginkább közös dolog életünkben. Amit én kibocsátok, azt más is belélegezheti. Amit a szomszéd eléget, abból én is kaphatok. Amit egy autó, egy kémény vagy egy üzem a levegőbe juttat, az nem marad szépen a telek határon belül. A levegő nem ismeri a kerítést és nem ismeri az országhatárt sem. De először nézzük meg, mi is az, amitől féltenünk kell. Az egyik legfontosabb szennyező a finom por, vagyis a PM2,5-ös. A névben a 2,5 azt jelenti, hogy ezek a részecskék 2,5 mikrométernél kisebbek. Ez olyan kicsi, hogy szabad szemmel természetesen nem látjuk őket. Viszont éppen a kisméretük miatt mélyen bejuthatnak a légutakba, és hosszabb távon növelhetik többek között a szív- és érrendszeri betegségek, a stroke és a légzőszervi betegségek kockázatát. És itt van a dolog egyik érdekes része. Nem feltétlenül az a legveszélyesebb, amit látunk. Lehet gyönyörű kék az ég, lehet tiszta az idő, és közben a levegőben lehetnek olyan apró részecskék, melyeket észre sem veszünk. Érdemes tehát rendszeresen utána nézni az aktuális levegőtisztasági adatoknak. Magyarországon ebben segít az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat, ahol egy térképen lehet megnézni az aktuális levegőminőséget. Szlovéniában pedig az ilyen adatok hivatalos forrása a Szlovén Környezetvédelmi Ügynökség. Érdekességként megemlítem, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség aktuális listáján a legtisztább levegőjű város Szlovéniában Maribor, Magyarországon pedig Sopron. Bár mindkettő elég messze van a valóban tiszta levegőjű skandináv városoktól. Közelednek a hűvösebb napok, így fontos tudni, hogy a részecske szennyezés problémája különösen a téli hónapokban erősödik fel. Ilyenkor a fűtésből és a közlekedésből származó szennyező anyagok a hideg, szélcsendes időben könnyebben feldúsulnak. Amikor tehát elkezdődik a fűtési szezon, egyáltalán nem mindegy, mit égetünk el. Ha fával fűtünk, a száraz fa sokkal jobb választás, mint a nedves. Két szempontból is. A nedves fa elégetéséhez először el kell párologtatni a benne lévő vizet. Ehhez energia kell, vagyis ugyanannyi fából kevesebb hasznos hőt kapunk. Közben a rosszabb égés miatt több füst és több szállópor keletkezik. Vagyis a nedves tűzifa nem csak a levegőt szennyezi jobban, hanem a pénzünket is jobban elégeti. Ügyeljünk tehát arra, hogy a tűzifa nedvesség tartalma lehetőleg 20% alatti legyen. No és van néhány dolog, amit egyáltalán nem szabad a kályhába tenni. Műanyag csomagolást, festett, lakkozott fát, bútorlapot, kezelt faanyagot, háztartási hulladékot. Ezek elégetésekor nem egyszerűen egy kis füst keletkezik, hanem olyan szennyező anyagok is a levegőbe kerülhetnek, amelyeknek sem a tüdőnk, sem a környezetünk nem örül. Fontos teendőnk még a karbantartás, ami még most sem késő. A jól karbantartott fűtőberendezés tisztában ég, kevesebb szennyezést bocsát ki, és persze biztonságosabb is. A másik klasszikus őszi téma az avarégetés. Ilyenkor azt mondjuk, összegerebéztük a leveleket, most pedig el kell tüntetni őket. De miért is kellene eltüntetni? A levél nem szemét. A természetben éppen az a dolga, hogy lebomoljon és visszajuttassa a talajba a benne lévő szerves anyagokat és tápanyagokat. Ha komposztáljuk vagy megfelelően kezeljük a zöld hulladékot, értékes anyagot kapunk vissza. Ha elégetjük, néhány perc alatt füst lesz belőle, és a füst nem kérdezi meg, hogy kié a kert. Átmegy a szomszédhoz is. Ezért nem csak környezetvédelmi, hanem a jó szomszédi viszony kérdése is, hogy mit engedünk a levegőbe. Szerencsére egyre több településen tilos a kerti zöld hulladék égetése, de tiltás hiányában sem ajánlott az előbb elmondottak miatt. No és akkor még nem beszéltünk az autókról. A közlekedésből származó légszennyezés természetesen fontos probléma. De talán nem az a legjobb üzenet, hogy ne autózzunk. Inkább az, hogy néha gondoljuk végig, hogy minden út valóban szükséges-e autóval. 2 kilométer a boltig, 1 kilométer az iskoláig. Egy rövid út, amit esetleg gyalog vagy kerékpárral is meg lehetne tenni. Egy-egy alkalom önmagában természetesen nem fogja megmenteni a világot. De közben mi is mozgunk egy kicsit, nem fogyasztunk üzemanyagot, nem bocsátunk ki kipufogó gázt, és még pénzt is megtakarítunk. A tisztább levegőnek tehát olyan következménye is lehet, hogy kevesebbet költünk. Nem csak az üzemanyagra. A légszennyezésnek ugyanis komoly egészségügyi ára van. Ha többen betegszenek meg, az több orvosi kezelést, több gyógyszert, több kieső munkanapot, több terhet jelent a családoknak és az egészségügyi rendszernek. A légszennyezés ezért nem pusztán környezetvédelmi, hanem egészségügyi és gazdasági probléma is. Talán ezért is érdemes másképpen gondolnunk a levegőre. Nem úgy, mint valamire, ami ott van körülöttünk, hanem mint egy közös erőforrásra. Szeptember 7-e egy jó emlékeztető arra, hogy vigyázzunk rá. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!

A Bee Gees-től szólt a Words, nálunk pedig hamarosan már a legfrissebb jó kívánságok fognak szólni, na meg ugye ezek társaságában még több zene. Úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk kettőtől, és hallgassák meg a mai szívküldit is.

0: Reklám.
1: Kapcsolódjunk ki, töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötője lendava.cz.

Lendvára szól a mai első köszöntő. Húzián Alexandernek és menyasszonyának Simonának esküvőjük alkalmából gratulálnak szerető szülei. Kívánják, hogy a szeretet és a boldogság fénye kísérje őket egy életen át.

Ugyancsak Húzján Alexandernak és menyasszonyának, Szimonának szól a dal Lendvára. Házasságkötésük alkalmából szeretettel köszönti az ifjú házaspárt, és kívánja, hogy a mai boldogságuk egy életen át elkísérje őket, testvére Anita családjával.

A következő jó kívánság is Huzján Alexandernek és menyasszonyának Simonának szól Lendvára. Esküvőjük alkalmából sok boldogságot kíván, és hogy otthonukban legyen mindig szeretet, öröm és békesség. Nagynénje Beba.

Hozián Alexandert és menyasszonyát Simonát köszöntik a következő dallal is, amelyet nagynénje Ági Kült családjával Ljubljanából. Kívánják az ifjú házasoknak, hogy egy életen át szeressék egymást, és maradjanak mindig ilyen boldogok.

A következő dal is Húzján Alexandert és párját Simonát köszönti Lendván. Esküvőjük alkalmából sok boldogságot kívánnak, és hogy további közös életüket szeretet, hűség, megértés kísérje. Lányaik Taja és Zoja.

Hídvégre szól a következő zenés köszöntő. Korosa Nácinak 70. születésnapja alkalmából gratulál, sok szépet és jót, jó erőt és egészséget kíván élettársa Vali.

Ugyancsak Korosa Nácinak szól a jókívánság Hidd végre. 70. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti, sok boldogságot és megelégedett, hosszú életet kíván neki, Sandra.

A 70. születésnapját ünneplő Korosa Nácit köszöntik Hídvégen. Aranka és Jenő felső lakosból küldik a dalt, és kívánnak neki boldog születésnapot, további jó erőt, egészséget. A jó kívánságokhoz csatlakozik Évi családjával.

Horváth Alfrédnak szól a következő jó kívánság. Büszke vagyok rád, és nagyon boldog, hogy te vagy a párom, üzeni Evelin, és boldog születésnapot kíván az ő ezermesterének.

Horváth Alfrédnek szól a következő dal is Rédicsre. Boldog szülinapot, jó egészséget kíván Áron, és egyben köszöni azt is, hogy mindig ott van mellette.

Születésnapja alkalmából Horváth Alfrédnak szól a következő jó kívánság is. Köszönöm, hogy szereted, óvod és támogatod a családodat. Kívánom, hogy legyen még nagyon sok boldog éved egészségben és szeretetben. Üzeni az ünnepeltnek Kocsis József Pacsáról.

következő dallal Németh Tündit köszöntik Rédicsen. Boldog szülinapot kíván, és azt, hogy az élettől végre annyi szépet kapjon, amennyit megérdemel. Evelin és családja.

reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy, alakul még.

A következő dal Sipos Imréné Marikát köszönti Sárszent Mihályon. Nagyon boldog névnapot kívánnak erőben, egészségben, hogy még sok-sok éven át köszönthessék őt, Marika és családja.

Horváth Szilviának szól a jókívánság Csákány Doroszlóra. Születésnapja alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kíván, és hogy legyen mindig ilyen vidám és szerencsés az életben. Ezt kívánja édesanyja, valamint bátyja családjával és öccse Tomi.

Horváth Szilviának küldik a következő dalt is Csákány Doroszlóra. Legyen az élete nagyon boldog és vidám. Ezt kívánja születésnapja alkalmából Dávid, aki őt nagyon szereti.

0: Ilyen.
1: De zöld a rét már megint, kék az ég már nekint, előtted égek, pedig tudom, hogy égsz.
0: Ilyen. És ilyen is.

legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: szerettem.
1: Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Szeptember 15-től újra várja a kisgyermekes családokat a Ringató Lendván. A foglalkozásokat minden második kedden délután 5 órakor tartják az MMNK melléképületében. További információ a Ringató a Muravidéken Facebook csoportban.
0: Holdfény hajulányt elvettem, holdfény hajulányt elvettem.
1: Kukorica termelők figyelmébe! A Yata-e Mona Kft. Tájékoztatja a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megkezdte a megfelelő minőségű friss kukorica felvásárlását. A felvásárlás Göntérházán is zajlik a KZ Radgonával együttműködésben, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yata-e Mona Kft. Versenyképes felvásárlási árakat, valamint az áru átvételét követő 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01-584-2616-os, illetve a 051-658-314-es telefonszámon kérhető.

Az AD Studiótól szólt a nyári eső. Nálunk egyelőre nyári eső nincs, nem is lesz, ugyanis a nyárnak már vége, legfőképp egy őszi esőre lehet számítani. Na, arra viszont számítani lehet, főleg holnap, már a reggeli órákban is a jelentések szerint lehet számítani itt a Muravidéken némi felhősödésre, és akkor a délutáni órákban már lesz csapadék, ami egész Szlovéniára kitered egyébként, úgyhogy Muravidéken is számíthatunk valamennyi esővel a holnapi nap folyamán egészen estig, ha minden igaz, és akkor kedden, illetve szerdán már egy kicsit tisztább lesz az égbolt felettünk. Na de ez ugye tudjuk, hogy nagyon gyorsan meg is tud változni, úgyhogy várjuk ki a holnap reggelt, azért mindenki készüljön fel arra, hogy esőre számítani lehet. Na de az időjárástól egy kicsit eltávolodva

legyen szó egy icipicit a zenéről is. Ugyanis Meringer Marci nem is olyan rég közzétett egy új bejegyzést Instagram fiókjában, amiben a következőket írta. Szevasztok, srácok! Az a nagy helyzet, hogy az idei év sok-sok emlékezetes koncertje után sem tudjuk elképzelni a következő őszi hónapokat nélkületek. Ezért aztán úgy döntöttünk, hogy most hosszú idő után a nagy koncertek és fesztivál színpadok helyett szeretnénk visszatérni végre újra oda, ahol minden elkezdődött, és meglátogatni a kedvenc vidéki városaink klubjait, mint egy sokkal közelebbi formában is előadhassuk nektek akkor ilyen formában az új lemezünk dalait. Ilyen jellegű klubkoncerteket régóta nem tartottunk, és ezután valószínűleg egy jó ideig nem is fogunk. Szeretnénk, ha ezek az alkalmak különlegesek lennének nektek, és nekünk is. Találkozzunk idén utoljára így, várunk benneteket sok-sok szeretettel. És egyébként jegyeket szeptember 15-től lehet majd beszerezni ezekre a koncertekre, magához a bejegyzéshez pedig egy videó is társult, amiben, ha minden igaz, és hogyha jól sejtjük, akkor kiderülnek a városok, ahol ugye ilyen kisebb klubokban fog koncertezni a Meringer, ezek pedig akkor Szeged, Győr, Veszprém, Debrecen, Pécs, Kecskemét, Miskolc és Bécsben is terveznek egy koncertet, úgyhogy szeptember 15-én akkor érdemes majd követni Meringer Marci Instagram, Facebook fiókjait, és akkor lecsapni időben ezekre a jegyekre. Ugyanis ugye a nyári fesztivál szezon után most ősszel és télen megkezdődik a klub szezon, ez pedig akkor méltó zárása egyrészt egy évi koncertezésnek, hogyha például az előadó szemszögéből nézzük. Még egy kis információ, Marci mellett a Balkán VIP fogja szupportálni a zenekart, úgyhogy az ő zenéikből, és akkor érdemes felkészülni a koncertekre, ők lesznek ugye az előzenekara a Meringernek. És ha már Meringer, akkor így az időjárás és zene után folytatjuk is az egyik olyan dallal, amiben közreműködött, ez pedig nem más, mint a Halott pénzzel közös daluk a Máshol.

A Hibrid és Szena Dagadu, más néven ugye MC Szena közös dalát hallhattuk, a Csak téged látlakot, és ha már magyar zene, akkor ugye ismételten megemlítjük, hogy ma, azaz szeptember második vasárnapján van a Magyar Dal napja. És a friss hírek egyike, hogy nem csak a feltörekvő magyar zenészeket inspirálja most már a magyar zene, hanem Grammy-díjas sztárokat is. Ugyanis az Apostol zenéjére épül két dal is, Erykah Badu és The Alchemist új albumán. Hosszú idő után adott ki új lemezt az ötszörös Grammy-díjas neo-soul sztár Erykah Badu, az amerikai producer rapperrel, The Alchemist-tel közös, Before the World Blows két száma, az Apostol együttes Te úgy mentél el című slágerére épül. És milyen szép, hogy jelzésértékkel az Apostol alcímet kapta mindkettő. Olvashatjuk a Rekorderen. A fantasztikus hangú neo-soul királynő új albumára régóta vártunk, ugye, de megérte. Az pedig csak bónusz, hogy a Before the World Blows-nak magyar vonatkozása is van. A pár éve Budapesten is járt hip-hop polihisztor, The Alchemist, az egyik legfontosabb figura a mintázáson alapuló, szétszaggatott abstrakt hip-hop világában, aki eddig is szívesen nyúlt kelet-európai zenékhez, főleg a 70-es évekből, például észt progresszív rockhoz. Valószínűleg itt talált rá az Apostolra is, akiknek 77-es dalából, a Te úgy mentél elből az intrót emelte ki a jogtulajdonosok engedélyével. Ebből pedig két dal is született az új lemezre, a What the People Say és a Hot Bibi. Alel, ugyanazt a nyelvet beszéljük, és Ellel ugyanazt a nyelvet beszéljük, sok szempontból rokon lelkek vagyunk, ahogy hangmintázik, az arra késztet, hogy olyan zenét csináljak, amit aztán legszívesebben ő maga is bemintázna. Egyszerűen fantasztikus ízlése van, és ez nem kis szó, mondta Erykah Badu egy interjúban, aki énekkel és rappel is az Apostol mintára. A közös produceri munkával készült album felvétele 18 hónapon át zajlott Dallasban és Los Angelesben egyébként. A Before the World Blows-on Badu azt járja körül, hogy a személyiségünk és történetünk mely elemei, a szerelem, az ártatlanság, álmok, emlékek, nőiesség érdemesek a megóvásra, mielőtt a világ darabjaira hullana. A meditatívan áramló album négy részre tagolódik egyébként, és a szerelem, a művészet, valamint az identitás prizmáján keresztül követi nyomon az én fejlődését, miközben szembenéz a nehezebb érzésekkel. Az énekesnő 11 éve nem jelentkezett új projekttel, hivatalos stúdióalbuma pedig legutóbb 16 éve jelent meg. Az azóta eltelt időben a turnézás, tanítás, az anyaság és dúlai munkája során szerzett tapasztalatokkal töltekezett, miközben kulturális hatása tovább erősödött. Rangos zenei és divatszakmai elismeréseket kapott, valamint több generáció tehetségeivel is együtt dolgozott, mint például Janelle Monáe, Tyler, the Creator, Flying Lotus, Robert Glasper, Teyana Taylor vagy a Rhapsody. A Control Free AQ Records és a Young Recordings gondozásában megjelenő Before the World Blows már előre rendelhető fizikai formátumban a december 11-i megjelenés előtt CD-n, kazettán és dupla LP-n. Emellett egy különleges, limitált példányszámú White Label kiadás is érkezni fog belőle, tudhatjuk meg a recorder.blog.hu cikkében. Úgyhogy, ha esetleg valakinek felkeltette az érdeklődését, akkor majd érdemes belehallgatni ezekbe a muzsikákba, és ugye december 11-e után, miután megjelent maga a lemez, akkor akár azt is végig lehet hallgatni. Egy biztos, hogy sok idő után akkor újra kapunk majd olyan zenét, ami hát nem mindennapi, és ugye egy kicsit jobban talán meg is hat bennünket, mivel ugye már évek óta nem adott ki a művésznő új muzsikát. Nálunk pedig érkezik a Magna Cum Laude és a gondolatlanságból elkövetett emberölés talán, de azt majd kiderül a dalból.

A Tunyogi Rockband dala szólt a Hétköznapok legyenek jók címmel, és ha minden igaz, akkor a hétköznapok jók is lesznek, legalábbis ami Lendvát illeti, annak ellenére, hogy a hetet valamennyi esővel kezdjük meg. Ugyanis rengeteg érdekes program várja azokat, akik szeretnének esetleg ellátogatni egy-egy rendezvényre a hét folyamán. Többek között szeptember 16-án, ami egy szerdai nap, 19:30-kor ismételten, mint ugye minden évben megrendezik, vagyis a Lindu a kisvokális csoport megrendezi a kávéházi estet a Lendvai Kultúrotthon Lindva kávézó teraszán. Úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várnak 7:30-tól, vagy esetleg már előbbről a Lendvai Kultúrházhoz, és ugye a kávézó teraszára, kávézóba, kellemes italok mellett, esetleg egy jó forró kávé, vagy esetleg egy hűsítő mellett, ugye jobbnál jobb muzsikákat lehet hallgatni majd. A Lindva kisvokális csoport előadásában, ugye ők a szervezők és egyben akkor a főfellépők, de rajtuk kívül, mind ahogy azt már az utóbbi években megszokhattuk, lesz rengeteg vendégfellépő is, akikkel ők is szoros barátságot ápolnak és együttműködnek rendszeresen. Többek között Stella és Nikola, Matea Horváth Moira, Mihály Balázsic Magnéti, Urh Zver, József Gerencser együttese és Nina Svetlin, valamint a Die Steirichen 4 is fel fog lépni ezen a kávéházi esten. Mindenkit nagyon sok szeretettel várnak, főleg ugye a főszervező a Lindva kisvokális csoport, úgyhogy ha eddig még esetleg az évek során nem lettek volna egy-egy kávéházi esten, akkor most semmiképp se hagyják ki. Egy biztos, hogy jó hangulat, jó zene és jobbnál jobb italok társaságában, na meg jó emberek társaságában tölthetnek el néhány kellemes órát, így szerda este. Tudjuk ajánlani figyelmükbe. Ezen kívül pedig szombaton, szeptember 19-én 13 órától ugye megrendezik a sokszor emlegetett 8. kisfalusi bográcsfesztet a kisfalui falu otthon előtt. Reméljük, hogy mindenki, aki szeretett volna jelentkezni magára a versenyre, az tegnapig leadta a jelentkezését, ugyanis ugye szeptember 12-éig lehetett jelentkezni 2 telefonszámon, és reméljük, hogy mindenki, aki szeretett volna ugye akkor részt venni ezen a versenyen, sikeresen leadta a jelentkezést, és akkor majd szeptember 19-én ő is főzni fog. Hogyha pedig valaki esetleg látogatóként szeretne kinézni a 8. kisfalusi bográcsfesztre, azokat sem vették meg, nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket, tehát akkor 13 órától szeptember 19-én Kisfaluban, a kisfalui falu otthon elé. Ezen kívül szeptember 19-én lesz még egy rendezvény egyébként, ez pedig a Dió Fesztivál a Dobronaki Györgyháznál, 14 órától rendezik meg ezt az eseményt, és egyébként a fesztivál keretében diópálinka minősítésre is sor kerül, erre pedig még akkor lehet nem jelentkezni, hanem a saját mintáikat leadhatják. Teljesen pontosan szeptember 18-án, pénteken 16 óráig adhatják le a különféle mintákat a rendezvény helyszínén, azaz Dobronakon, a kézművességek házánál. A mintákat legfeljebb 0,33 literes jelöletlen, vagyis felirat nélküli üvegpalacban kérik, úgyhogy mindenki, aki szeretne részt venni ebben a diópálinka minősítésben, az akkor szeptember 18-án, pénteken 16 óráig leadhatja a saját diópálinka mintáját. Ismételten 0,33 literes jelöletlen üvegpalackban kérik ezeket. Na de a szeptember 19-i diófesztiválhoz egy program is társul, ezt viszont nem most áruljuk el, először szólni fog Katona Kláritól, a Szívemet dobom eléd.

szívemet dobom eléd. Hát talán elmondható, hogy minden egyes zenész, vagy akár minden egyes művész, aki valami újat alkot, az valamilyen szinten a szívét dobja a nagy közönség elé. És ha már akkor zene, akkor ugye ismételten szeptember 16-án szerdán 19:30-kor várják Önöket a Lendvai Kávéházi estre, a Lendvai Kultúrotthon kávézója teraszára, úgyhogy érdemes akkor oda elmenni, ellátogatni. Azok a zenészek is valószínűleg a szívüket fogják majd a közönség elé dobni. Na de mi visszatérünk egyelőre a Dió Fesztiválhoz, ugye, amit említettünk még a dal előtt, amit szeptember 19-én szombaton fognak megrendezni Dobronakon, 14 órai kezdettel. És ahogy azt említettük, ugye a fesztivál keretében diópálinka minősítésre is sor kerül, a mintákat szeptember 18-án pénteken 16 óráig lehet majd leadni a rendezvény helyszínén, Dobronakon a Kézművességek házánál. Magára az eseményre pedig akkor a Dobronaki Györgyháznál kerül sor, 14 órakor kezdenek már egy gasztroterasszal, vagyis lesz hagyományos diós bukta és diós darásfészek sütése kemencében. Ezen kívül ugye ennek a bemutatója lesz, illetve kóstolóra is sor kerül, úgyhogy mindenki, aki ilyen gasztroinjensz, azoknak tudjuk ajánlani figyelmükbe, na meg aki ugye szereti a diót, azoknak érdemes lesz ellátogatni szeptember 19-én 14 órakor Dobronaki Györgyházhoz. Ezen kívül már 14 órától várja az érdeklődőket egy kézműves udvar is, itt különféle díszeket fognak készíteni például dióból, illetve lesz fakörhinta és népi fajátékok is, úgyhogy a legkisebbekről sem feledkeznek majd meg. Programok a Pajtában is várják majd a látogatókat, 16 órakor az Új Muravidék Citera zenekar és a Dobronaki Nótázók koncertjére fog sor kerülni. Aztán 17 órakor a diópálinka minősítés eredményeinek lesz a kihirdetése, csupán 15 perccel később pedig ismételten a gasztro teraszra fogunk fókuszálni, ugyanis kötetlen társalgás, helyi diós ételek és diópálinka kóstolása mellett várja mindazokat, akik kilátogatnak, tehát szeptember 19-én Dobronaki Györgyházhoz, erre a Dobronaki Dió Fesztiválra. Mindenki, aki szereti a diót, annak tudjuk ajánlani figyelmükbe, egy biztos, hogy megbánni nem fogják. Na de, hogy ne csak a hétvégéről beszéljünk, hanem egy kicsit még a mégis a hétvégéről fogunk beszélni, kiderült. Szombaton, szeptember 19-én, illetve vasárnap, szeptember 20-án fogják megrendezni a Cacib kutyakiállítást. Hogyha esetleg már valaki volt az utóbbi években ezen a kutyakiállításon, akkor tudhatja, hogy egyébként ehhez egy szépségverseny is társul. A jelentkezés sajnos már bezárult, ami azt illeti, de aki szereti a kutyákat, annak tudjuk ajánlani figyelmébe, hogy érdemes lesz kilátogatni a Lendvai Sportparkba szeptember 19-én és 20-án, hogyha esetleg további részleteket szeretnének hallani arról, hogy György Jánosból miért költözött idén ki ez a Cacib kutyakiállítás a Lendvai Sportparkba, akkor egyébként Göncz Edit erről készített egy összeállítást, amit megtalálnak a Muravidéki Magyar Rádió honlapján is, úgyhogy akár abba is bele lehet hallgatni, hogyha esetleg valaki az előző terepjárókból nem hallotta volna. Nálunk pedig érkezik Cher és a Love and Understanding című dala.

When We Were Young, vagy amikor még fiatalok voltunk, ez volt Adele-nek a dala, és egyébként sebesen közeledünk 4 órához, ezt az órát még ugye jobbnál jobb muzsikákkal fogjuk zárni, na meg egy értesítéssel. A Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség ugyanis értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanácstagjelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. A jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon, vagy az LKMNÖK Lendvai Malom utca 6/A alatti székhelyén érhetők el. Tehát ismételten szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon, vagy az LKMNÖK Lendvai Malom utca 6/A alatti székhelyén érhetők el, és a jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. Ezzel az értesítéssel érkeztünk mi, a következő percekben pedig Keresztes Ildikó dala fog szólni, ez pedig nem más, mint a Ahol a város őrzi a Dunát című muzsikája. 15 óra 56 perc a pontos idő, ahogy említettük, jobbnál jobb muzsikák társaságában zárjuk ezt az órát.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

The Rivers of Dreams, ez volt Billy Joel dala, két napja pedig egyébként sokban van az internet népe. Hogyha esetleg még valaki nem tudta volna, Lady Gaga a legnagyobb titokban édesanyja lett. És a hír most nagyon meglepne valakit, akkor ne csodálkozzanak, mert ugye az énekesnő várandóságáról egészen két nappal ezelőttig egyáltalán senki sem tudott, még a gyermekkel közösen készült képeket megjelentető Page Six sem. A most 40 éves Lady Gaga 2019 óta alkot egy párt Michael Polanski üzletemberrel, az énekesnő pedig éppen tavaly beszélt arról egy interjúban, mennyire vágyik már egy gyermekre, és izgatottan várja, hogy anya legyen még akkor is, ha korábban abban sok félelem volt benne az anyasággal kapcsolatban, tudhatjuk meg többek között a Refresher cikkéből. A Page Six az első közös képeket is megosztotta a családról, ezek ugye candid fotók, akik éppen Észak-Kaliforniában időztek, abban az időszakban, hogyha esetleg valakit érdekelnének ezek a fényképek, akkor megtalálja őket a pagesix.com Lady Gagáról szóló cikkében, illetve hát arról a cikk, abban a cikkben, ahol arról beszélnek, hogy most már a művésznő édesanyja lett. A baba neméről, nevéről és születési idejéről egyelőre semmit sem lehet tudni, annyi viszont biztos, hogy Gagának néhány hónappal ezelőtt áprilisban ért véget Mayhem Ball turnéja, és így sem sejtette senki, hogy várandós, azt meg ugye kettő napig ezelőttig főleg nem tudtuk, hogy most már édesanyuka is lett, úgyhogy egyrészt gratulálunk a párnak, reméljük, hogy a baba egészséges, és hogy minden rendben lesz a kis családdal a következő időszakban is. Na meg ugye azt, hogy ne zaklassák őket túlságosan a paparazzik, illetve a különféle hírportálok, mert ilyenkor a friss családnak inkább egy nyugodt időszakra van szüksége, nem pedig arra, hogy éjjel-nappal zaklassák őket a különféle újságírók, illetve fotózgassák őket a paparazzik.

látszik. De hát ez sajnos ugye elkerülhetetlen, kitartást kívánunk hozzá, és ugye azt, hogy mindenki a kis családban maradjon meg egészségesen. Nálunk pedig szólni fog a folytatásban Zalatnai Sarolta, azaz Cini dala, a Mindig kell egy barát.

Ez volt az Olyan jól esik mindig az Express-től, mi pedig néhány perc erejéig visszatérünk az évfordulós eseményekhez, pontosabban egy nagyon-nagyon specifikus eseményhez. Ugyanis ugye szeptember 13-a van, és pontosan ma 30 éve annak, hogy meghalt Tupac Amaru Shakur, rapper, zenész. Művész nevén Tupac Machiavelli Pac, a filmszerepekben is látható sokoldalú művész, a legtöbb lemezt eladó hip-hop énekes. 1996. szeptember 7-én egy Mike Tyson Bruce Seldon boxmérkőzésen vett részt Las Vegasban. Utána egy piros lámpánál a Flamingo és Koval utca kereszteződésénél egy fehér Cadillac gurul melléjük a csoportjával, 4 utassal benne. Tüzet nyitnak rájuk, Tupac 3-4 komolyabb golyót kap, egyet a mellkasába és egyet az alkarjába, annak ellenére, hogy megpróbál a hátsó ülésekhez menekülni, egy golyó pedig a fejét érte. 2 napig kómában fekszik, miközben rajongók ezrei imádkoznak érte a kórház területén, végül pedig 1996. szeptember 13-án pénteken 16:03 meghalt. És friss hírek alapján, vagy legalábbis minden egyes olyan hírportál, akik szoknak foglalkozni zenei témákkal, illetve ezzel kapcsolatos témákkal valamilyen szinten, szeptember 1-én arról írt, hogy most már bűnösnek találták Duane Cassidy Davis-t Tupac Shakur meggyilkolásában. Ahogy azt például a Refresher is többek között megírta, bűnösnek ítélte a Las Vegas-i bíróság Duane Cassidy Davis-t Tupac Amaru Shakur amerikai rapper 96-os meggyilkolásának ügyében. A Southside Compton Crips banda egykori vezetője, bár nem maga lőtte le a rappert, de ő szervezte meg a 30 évvel ezelőtti fegyveres támadást, és ő ült abban a Cadillacben is, amiből eldördültek a halálos lövések. Davis már korábban a 2019-ben megjelent Compton Street Legend című memoárjában bevallotta, hogy ő ült a támadást indító autó volánja mögött. A rendőrség azonban csak 2023-ban tartott nála házkutatást. Majd tartóztatta le azt követően, hogy a férfi feleségének házában Tupac Shakur meggyilkolásával kapcsolatos tárgyi bizonyítékokat találtak. Ítélethirdetés az ügyben október 13-ára várható egyébként. Az ügyészség ugyan nem kért halálbüntetést Davisre, a férfi akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphat. Davis korábban ártatlannak vallotta magát a gyilkosság ügyében, várhatóan fellebbezni fog a döntés ellen. Tupac Shakurt, ahogy azt már említettük, 96. szeptember 7-én lőtték le, néhány nappal később a kórházban halt bele sérüléseibe. A Tupacra támadók fő indítéka az lehetett egyébként, hogy Tupac és kísérete egy boxmeccs után megtámadta Davis unokaöccsét, Orlando, azaz Baby Lane Andersont. A vád szerint Davis úgy gondolta, választ kell adni az unokaöccse ellen elkövetett támadásra, így fegyverekkel felszerelkezve 2 autóval, köztük egy fehér Cadillackel indultak el felkutatni Tupacot és embereit. Mikor megtalálták a rapper konvoját, mellé hajtottak és lövéseket adtak le az autóra. A vád szerint Davis az anyósülésen ült, onnan adta át a fegyvert unokaöccsének, aki tüzet nyitott. Tupac Shakurt 4 lövés érte a támadásban, és ugye, ahogy azt említettük, a kórházban néhány nappal később belehalt sérüléseibe. Minden esetre egy biztos, hogy egy legendát vesztettünk el, pontosan ma 30 évvel ezelőtt még egy olyan rapper valószínűleg nem lesz, mint Tupac, és az ő sikereihez. Senki nem fog felérni, még akkor sem, hogyha az összes akkoriban elhíresült rapperrel működik együtt, mint ugye például Dr. Dre, vagy akár Snoop Dogg, 50 Cent, és még sorolhatnánk éveken át. De hogyha már egyszer egy évfordulós eseményről van szó, és ha egy 30 év elteltével bűnösnek találták Duane Davis-t, akkor szóljon emlékezetül, vagyis hát inkább megemlékezésképp egy Tupac zene, ez pedig nem más, mint a Changes.

0: Ez volt Tupac és a Changes, és egyébként, ha már zene, akkor egy kis kreativitás ugye sosem árt, valamit alkotni azért az egy különleges érzés, legyen szó bármilyen művészeti ágról. Zene, rajz, festmény, egy vers vagy egy prózai mű, egy koreográfia, dekoráció, mind-mind megegyezik egy dologban, hogy sok munka van abban, hogy elkészüljenek, létrejöjjenek. Most pedig lehetőségük van arra, hogy ezt a kreatív energiát megmutassák másoknak is, csak éppen névalkotás ügyileg. A Thermal Resort Lendava ugyanis névadó pályázatot hirdet a lendvai parafinos termálvíz elnevezésére. A szervezők olyan eredeti, könnyen megigyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a lendvai termálvíz különlegességét és egyediségét. Bárki beküldheti a saját névjavaslatát, a legjobb ötletet pedig díjazzák is. A pályázatra szeptember 22-ig lehet jelentkezni. A névjavaslatokat a Thermal Resort Lendava honlapján található online űrlapon várják. Ha tehát van egy jó ötletük arra, milyen nevet viseljen Lendava különleges termálvize, akkor érdemes pályázni szeptember 22-ig, főleg, hogyha van egy frappáns ötletük, akkor ugye ne hagyják ki ezt a lehetőséget, vegyenek részt a névadó pályázaton. Lehet, hogy pont az önök névötlete fogja elnyerni a szervezők tetszését végül, na meg ez ad egy tökéletes okot arra is, hogy ellátogassanak a lendvai Thermal Resortba egy kellemes fürdőzésre. Sokat segít ugye a név kitalálásán, ha tapasztaltuk, milyen is fürdőzni ebben a különleges és egyedi termálvízben. Ha valakinek felkeltette az érdeklődését, szeptember 22-ig lehet pályázni. A névjavaslatokat a Thermal Resort Lendava honlapján található online űrlapon várják. Ajánljuk figyelmükbe. Nálunk pedig érkeznek még a jobbnál jobb muzsikák, 16 óra 32 perc a pontos idő.
1: MMR. A zene összeköt.

De Viki Prihájájó, ez volt a Gugu dala, és a zene után mi folytatjuk is zenei témákkal, ugyanis megérkezett Filó új dala, teljesen pontosan szeptember 3-án már. Hát nem sokat kellett várni az Azt a kutya mindenit után, amit egyébként, ha minden igaz, akkor már az egyik friss adásban is hallhattak. Már itt is van Filó következő dala a hamarosan megjelenő albumról. A Szalmaszál című muzsika lendületes, mégis nosztalgikus, épp olyan, amilyen megélni az utolsó nyári napokat, így aztán tökéletesen leírja egy utolsó nyár történetét, illetve az utolsó nyári napok történetét. A dal Filó szeptember 24-én érkező Minden elmúlik című konceptlemezének újabb előfutára. Hangzásában különböző zenei elemek találkoznak, hangulatában pedig már ott van a nyár vége, az az időszak, amikor még tartanak a hosszú esték, de már átjárja őket a múltidézés. Ez egy indie elektro, indie rock dal, jó húzással, de közben elég nosztalgikus is. Benne van az az érzés, amikor a nyár végén visszagondolunk arra, mi minden történt velünk az elmúlt hónapokban, mondta Filó. A dalban megjelenő könnyed nyári pillanatok mögött ott vannak a félelme is, annak a félelme is, hogy ami most ennyire intenzívnek és fontosnak tűnik, egyszer csak véget érhet. A szerelem is így menedék és bizonytalanság egyszerre. Valaki, akivel jó elveszni, még akkor is, ha nincs rá garancia, hogy mindez örökké tart. A dal elkészítésében Filó zenekara is részt vett, és a hozzá készült videóban is megjelennek, tudhatjuk meg a Rekorderen. A klip nem egy történetet mesél el, inkább pillanatokat őriz meg. A zenekar együtt ment kisütögetni a szabadba, ezt rögzítették. Jó hangolatú, kedves képek születtek. Szerintem pont azt az érzést hozzák, amit maga a dal is, mondta Filó. Hogyha esetleg valakit érdekel a Szalmaszál videóklipje, akkor a recorder.blog.hu ezen cikkében, azaz szeptember 3-ai cikkében megtalálja linkelve a videóklippet, és egyébként szeptember 24-én érkezik, ahogy már említettük, Filó legújabb lemeze, a Minden elmúlik című konceptlemez, abba is érdemes lesz majd akkor belehallgatni, úgy kb. Másfél hét múlva, körülbelül. Úgyhogy tudjuk ajánlani figyelmükbe, addig is nálunk szólni fog a V-motorok dala, méghozzá Vár, míg fel kell majd a nap című muzsika.

Bródy Jánostól szólt a Hagyjál már békibe, mi pedig maradunk a zenei témáknál, ha már ugye tegnap délután beszéltünk arról, hogy milyen dalokat hanyagoltak a szeptember 11-i terrortámadások után a rádiókban, akkor íme néhány olyan muzsika, ami pont, hogy ez az esemény ihlette őket, és egyébként a Loudwire cikkéből szemezgetünk. Na akkor lássuk, hogy melyik muzsikák is születtek a terrortámadás után, ugye a tragédia után. A The Cranberries 2008-as Gold albumán jelent meg egy olyan dal, hogy New York, azaz új New York. Ez a dal pont, hogy a támadások után született. De például a Disturbednek a 2002-es albumán szólt a Prayer, ami ugyanúgy ez az esemény ihlette magát a dalt. Az LA Guns-nak megjelent az OK Let's Roll című muzsikája. A Fear Factory-től a Controlled Demolition jelent meg az azutáni időszakban. A Sabaton megírta az In the Name of God című muzsikájukat, a Ministry pedig a Lies, Lies, Lies-t, de egyébként a Within Temptation is megihletődött az eseményekből. Stand My Ground című daluk is reflektál szeptember 11-ére. Valamint akkor itt van nekünk Brent Michaels-től a One More Day, az Eagles-től a Hole in the World, a Wasp-tól a Hallowed Ground, aztán Neil Young-tól a Let's Roll, Bruce Springsteen-től a The Rising, a Killswitch Engage-től a Life to Lifeless, Bon Jovi-tól az Undivided, Iced Earth-től a When the Eagle Cries, Evanescence-től a My Last Breath, Yellowcard-tól a Believe, Rush-tól a Peaceable Kingdom, Tesla-tól a Heaven 9-11, Velvet Revolver-től a Messages, Thrice-tól a Broken Lungs, Slayer-től a Jihad, aztán a Testament is írt egy muzsikát, The Evil Has Landed címmel, és akkor még itt van a Dream Theater-től a Sacrificed Sons, a jól ismert My Chemical Romance is írt erről az eseményről, méghozzá Skylines and Turnstiles című muzsikájukban. Hogyha esetleg valaki szeretné tudni, hogy a dalnak, illetve az említett daloknak pontosan melyik sorai, illetve melyik részlete reflektál ezekre az eseményekre, illetve hát erre az egy eseményre legjobban, akkor a Loudwire oldalán megtalálják ezt a cikket, ugye ez egy angol nyelvű oldal, úgyhogy vagy lefordítják akkor Google fordítóval a dalszövegeket, vagy pedig, hogyha tudunk angolul, akkor ugye az nagyon sokat segíthet abban, hogy valamennyire akkor értelmezzük is a sorokat, és belelássuk akkor azt, hogy pontosan hogyan is ihletődött meg egy-egy író, egy-egy zenész abban, hogy megírta ezeket a dalokat. Nálunk pedig érkezik Cyndi Lauper és a Girls Just Want to Have Fun című ikonikus dala.

Kukoricatermelők figyelmébe! A Yatae Mona Kft. Tájékoztatja a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megkezdte a megfelelő minőségű friss kukorica felvásárlását. A felvásárlás Göntérházán is zajlik a KZ Radgonával együttműködésben, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yatae Mona Kft. Versenyképes felvásárlási árakat, valamint az áru átvételét követő 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01 584 2616-os, illetve a 051 658 314-es telefonszámon kérhető.

Karamától szólt az ismerős idegen, hamarosan pedig már Eros Ramazzotti dala fog szólni. Na de egyébként negyedkor érkezik a zöld zóna ismétlése is, úgyhogy tudjuk ajánlani figyelmükbe, hogy tartsanak továbbra is a Muravidéki Magyar Rádióval.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. A divatipar a bolygó egyik legszennyezőbb ágazata, aminek egyik fő oka a textíliák festése. Ez az eljárás óriási mennyiségű vizet, energiát és vegyszert használ fel, és tartós nyomot hagy a környezeten. Vajon lehetne a színeket inkább a természetből kifőzni? Erről lesz szó ma. A szektor több mint 70 rendkívül mérgező vegyi anyagot használ a festési folyamat során, mondja Orr Jarkoni, a Colorifix vezérigazgatója és társalapítója a Euronews Earth-nek. Hozzáteszi, hogy ez a szám nem csak magukat a festékeket foglalja magába, hanem azokat a kiegészítő vegyszereket is, amelyek a színnek a szövethez való kötődését segítik. Közülük több mint 30 visszanyerhetetlen, vagyis akármit tesz a vízzel a használatuk után, a vízben maradnak, így végül az óceánban kötnek ki. Jarkoni szerint az iparág szintetikus festékektől való függése egészen a 19. századig nyúlik vissza, amikor a gyártók elfordultak a természetes alternatíváktól. Az ipar olcsó, hatékony kémiai megoldásokra állt át, amelyek sajnos általánosságban az élővilágra, így az emberre nézve is igencsak mérgezőnek bizonyulnak, mondja. Az ezekről a vegyi anyagokról való leválás lassan halad, elsősorban azért, mert hiányoznak a nagyipari léptékben is működőképes alternatívák. A Colorifix megközelítése közvetlenül a természet saját pigmenttermelő módszereit veszi kölcsön, anélkül, hogy ki kellene nyerni azokat a növényekből vagy állatokból. Mi azt az információt kölcsönözzük, hogy a pigment vagy a festékanyag hogyan keletkezik a természetben, magyarázza. A vállalat ezt a genetikai kódot baktériumokba ülteti be, amelyeket ezután fermentációs tartályokban tenyésztenek. Nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy a sört készítik, de az alkohol helyett mi színt főzünk ki, mondja, amikor a festéket learatják, a biológiai eredetű színezék a szövethez való kötődést segítő biomasszával együtt kiváltja a hagyományosan használt szintetikus vegyszereket a festési folyamatban. Jarkoni szerint ez jelentős környezeti megtakarításokat eredményez, poliészter pamut keverékanyagokra vonatkozó adataikat hozza példaként. Biológiai eljárással több mint 77%-os víz, 51%-os energia és 31%-os kibocsátás csökkenést érünk el. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a természetes eredet önmagában nem jelenti azt, hogy egy termék biztonságos. A természetes nem egyenlő azzal, hogy nem mérgező, mondja, hozzátéve, hogy a Colorifix minden előállított festéket citotoxicitásra, bőrirritációra és allergén hatásra is tesztel, tehát jóval túlmennek a szintetikus festékekre vonatkozó szokásos vizsgálatokon. Nem akarjuk megismételni a múlt hibáit, amikor olyan megoldásokat erőltettek, amelyek elsőre jól néznek ki, de később súlyos problémákat okoznak, mondja. Kihívást jelentett az is, hogy a textilipar teljesítmény követelményeinek megfelelő festékeket állítsanak elő. A színeknek ellen kell állniuk a napfény okozta fakulásnak, ki kell bírniuk a többszöri mosást és nem dörzsölődhetnek át a bőrre. Több száz színt fejlesztettünk ki, mondja Jarkoni hozzátéve, hogy a Colorifix ma már teljes színskálát kínál a poliészterhez hasonló szintetikus szálakhoz. A pamut és más alapú szövetek esetében pedig egyelőre szűkebb, de folyamatosan bővülő palettát. Jarkoni szerint a Colorifix túllépett a kutatási fázison, és technológiáját már kereskedelmi forgalomban is alkalmazzák, több nagy divatmárka is átvette a megoldást. A cég emellett elkezdte festékeit készre kevert koncentrátumként szállítani, így a gyártóknak nem kell saját fermentációs berendezést telepíteniük. Mostantól koncentrátumként hozzuk forgalomba ezeket a termékeket. Ez azt jelenti, hogy a festőgépekben azonnal felhasználható formában tudjuk leszállítani őket, anélkül, hogy a helyszínen bármilyen további feldolgozásra szükség lenne, mondja. Jarkoni szerint sokat segített a cég ismertségének növelésében, hogy a Colorifix bekerült az Earthshot díj döntősei közé. Ez valóban ráirányította a figyelmet a megoldásunkra, és tudatosabbá tette a márkákat és a gyártókat, mondja. Azóta a világ minden tájáról megkerestek minket. Előre tekintve Járkóni úgy véli, hogy a petrokémiai anyagokat azokra az esetekre kellene fenntartani, ahol nincs természetes alternatíva, és nem szabadna olyan ágazatokban, például a divatiparban széles körben alkalmazni őket. A színezék az egyik legrosszabb dolog, amit kőolaj alapú vegyipari anyagokból állíthatunk elő, hiszen a természet az összes létező szint megteremti, és a folyók mégis tiszták maradnak. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.

Zoltán Erikától szólt a Csak neked című dal, és egyébként a következő, mondhatni talán információ azoknak szól, akik zenehallgatás közben, vagy akár rádióhallgatás közben szeretnek olvasgatni. Ugyanis megjelent a Rekorder magazin 137. száma, méghozzá Sissivel a fő borítón. Teljesen pontosan szeptember 10-től már a szokásos helyeken be lehet szerezni. Az aktuális terjesztési pontokat egyébként megtalálják magában a cikkben, amiben a Rekorder ugye ír arról, hogy most már elérhető a 137. szám, vagy egyébként házhoz is lehet rendelni a magazint. Címlapján Sissi, aki az idei Szigeten a valaha volt első magyar női MC-ként adott nagy színpados koncertet, október 1-én pedig már nem először lép fel a Budapest Park nagy színpadán. Na, de nézzük is, hogy mi van még az ingyenes újságban. Sissi 3 év után az Absolute Queendom című második albumával tér vissza, és közben látványosan kinőtte a legjobb női rapper kategóriát is. A Prodigy Sissi megszületéséről, a koszos boom bapből, elektronikából és metalból összegyűrt aljas, kovászos lemezről, a kiadóktól való elszakadás, felszabadító és ijesztő oldaláról, az alfahím fiúrepperek unalmáról és a zeneiparban tapasztalt szexizmusról is beszél címlapos interjúban. Miközben azt is elárulja egyébként, hogy miért most a legboldogabb életében. Ezen kívül Jude Law-ról is lesz szó a Rekorder magazin 137. számában, illetve van róla szó, aki a Kintsugi utáni nagy üzemről, kiégés közeli évekről és arról mesél, hogyan próbált kiszállni az arénák, a rekordok és a folyamatos összehasonlítgatás mókus kerekéből. Japánba utazott, hogy új impulzusokat gyűjtsön, közben pedig nagy megszületett eddigi legszemélyesebb lemeze, a Civil, amelyben családi örökséggel, szorongásokkal, tárgyakhoz való ragaszkodással és azzal is szembenéz, miért olyan nehéz számára megélni a sikert és a jelent. Egyébként Anthony Fantanóról is szó lesz, aki ma a világ leghíresebb zenekritikusa. Mondjuk az vitatható, hogy miért, de vajon tényleg ő a legrelevánsabb? A The Needle Drop nevű csatornájának sikere ugyanis kevésbé a kritikák forradalmi tartalmának, mint a YouTube-ra szabott formának, illetve a felismerhető karakternek és a pontszámok köré épített közösségnek köszönhető. Rónai András azt járja körül, mitől lett Fantano megkerülhetetlen, mekkora hatalma van valójában egy nullás vagy tízes értékelésnek, hogyan vált inkább kurátorra, mint a zenéről való beszéd meghatározójává, és hogy egyáltalán jelent-e relevanciát az, ha valakit több millióan néznek. Na, mi még hamarosan eláruljuk, hogy mi mindenről olvashatnak a Rekorder magazin 137. számában, hogyha szeretnének olvasgatni ugye zenehallgatás közben. És ha már egyszer ugye említettük, hogy nem más, mint Sissi van a legfrissebb magazin borítóján, akkor érkezzen most a Sziget Fesztivál valaha volt első magyar női MC-je, aki nagy színpados koncertet adott, ez Sissi és a Szakma című muzsikája.

Ez volt tehát a szakma Sissitől, aki a Recorder magazin 137. számán került a főcímlapra. És ha maradunk akkor a Recordernél, illetve a legfrissebb megjelent számuknál, első cikkét írja a Recorderbe Szél Dávid, a népszerű pszichológus, aki Glenn Hanzard halála kapcsán nem hagyományos nekrológot jegyez. Miközben felidézi, hogyan vált számára is meghatározóvá az írdalszerző zenész életműve, és milyen volt háromszor látni őt élőben, szembenéz a Hanzard körüli népmesei mítosz sötétebb oldalával is. Mit kezdjünk a gyásszal, ha utólag olyan információk kerülnek elő, amelyek alapjaiban zavarják meg az addigi képünket valakiről, akit szeretünk. Ezen kívül Bertók Flóra az elmúlt 13 év több mint 60, illetve 70 magyar első filmjét nézte újra, hogy kiderüljön, mitől lesz igazán emlékezetes egy rendezői bemutatkozás. A társadalmi tanmeséktől és családbarát anyafilmektől, a nagy férfiakról szóló történelmi filmeken és formai kísérleteken át egészen az elfeledett kincsekig jutunk, hogy végül összeálljon a 12 kedvenc listája, és hogy mit várunk a következő 13 évtől. Jó második és harmadik filmeket, hogy egyszer talán életműveket is lehessen rangsorolni. Egyébként a Recorder lapja megjelenése napján mutatják be Velencében Reisz Gábor új filmét, illetve most már akkor mutatták be. Ez pedig nem más, mint a Földszint, amelyben a Magyarázat mindenre nemzetközi sikere után ismét egy abszurdba hajló, nagyon is ismerős magyar valóságot vesz célba. Interjúban a rendező arról mesél, hogyan lett a következő film elkészítése egyszerre alkotói és egzisztenciális kihívás, miért indul a történet egy lakógyűlésből, hogyan alakult át menet közben a koncepció, és mit jelent számára, hogy megint Velencében szerepel a filmje. Hosszabb írással érkeznek Charlie XCX, Phoebe Bridgers és Ariana Grande új lemezéről, a magyar megjelenések közül pedig foglalkoznak a Lázártesók, Kapitány Máté és Silk Silver, a Fiúk és Temesi Blanka új anyagával. A külföldieknél Arca, Space Africa, Tyler, Harmony Index és Tricky a felhozatal többek között. Van kritika is a legfrissebb számban, a Mackó utolsó évadáról Fekete Ádám Morton Feldman egyik zeneműve kapcsán John Tilbury-ről áradozik. Nagyvég Gergő már megint talált egy obskúrós csodát a Kulcsarok rovatba, José Simon pedig a kedvenc általa tervezett lemezborítókról mesél. Eredményes lapvadászatot kívánnak a Recorder újságírói, október elején érkezik majd a következő szám, addig is viszont, hogyha valakinek az említettek felkeltették az érdeklődését, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe, hogy szerezzék be a már megjelent és már elérhető Recorder 137. számát, a magazint ugye elő is lehet rendelni, és tökéletes olvasgatási opció, hogyha esetleg a háttérben szól a Muravidéki Magyar Rádió, ugyebár. No, nálunk szólni fognak még továbbra is a jobbnál jobb zenék, egyébként 17 óra 36 perc a pontos idő, azzal is számoljanak, hogy 3/4 körül érkezik a 7 zeneszáma, úgyhogy érdemes akkor a folytatásban is velünk tartani.

Újravidéki Magyar Rádió.

0: MMR.
1: A mi rádiónk. A hét magyar nótája.

szimbeli zongori fényasszony, jó asszony, lati-lati-long, sárga lilion, a kis asszony pozsonyka, lati-lati-long, sárga lilion, sejmet lopott egy bolba, lati-lati-long, sárga lilion, nem lehet az boltos úr, mert az apja földes úr, és az anyja a zimberi zongori szép asszony.

0: apja a földes, és az anyja az imperi zombori szépasszony. Jó asszony, lakatlom, sárpillion, nem lehet az boltos úr, mert az apja földes, és az anyja az imperi zombori szépasszony. Jó asszony, lakatlom, sárpillion.
1: Ez volt az előző hét magyar nótája, most pedig akkor eljött az ideje annak, hogy lassacskán megint csak az önök kezében legyen a választás, és megszavazzák, hogy a mai három javaslatunk közül melyik legyen majd az új hét magyar nótája, ugyebár. A szokás szerint, ahogy említettük, három nóta vár ránk a következő percekben, és miután ezeket meghallgattuk, akkor majd fogadjuk telefonhívásaikat, és ugye a különféle szavazatokat, na meg a nóta kéréseket. Érkezzen most akkor az első javaslat Dóri Józseftől, a 9-et ütött az óra.

Nos, tehát ezek voltak a mai hét magyar nótája szavazat három javaslatai, és egyébként a következő percekben akkor most már tudjuk fogadni a telefonhívásaikat. Kettő telefonszámon leszünk elérhetőek a következő percekben, 575-17-18, 575-17-19,

0: illetve hogyha külföldről telefonálnak, akkor plusz 386-2, majd pedig az 575-1718 vagy az 575-1719-es telefonszámon érnek el bennünket, és már van is telefonálunk. Halló, halló, szép jó estét kívánok!
1: Halló!
0: Üdvözlöm!
1: Üdvözlöm, Tamara Németné Klári vagyok Zalaegerszegről. Én szeretnék szavazni a harmadikra.
0: Rendben, egy szavazat a harmadikra.
1: És kérem szépen, messze van a kicsi falum, de a tornya mégis ide látszik.
0: Tehát messze van a kicsi falum, de a tornya mégis ide látszik. Rendben, szólni
1: nagyon
0: fog a nóta.
1: Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlet a stúdióba és a hallgatóknak.
0: Mi köszönjük, hogy telefonál, további kellemes estét kívánunk. És van-e még telefonálunk? Van. Haló, haló, szép jó estét kívánok.
2: Szép jó estét kívánok, kedves Tamara.
0: Üdvözlöm.
2: Én is szeretnék szavazni a harmadikra.
0: Még egy szavazat a harmadikra, igen. Milyen nótát küldhetünk?
2: Azt pedig a kisasszony napjára elműnek a fecskék.
0: Kisasszony napjára?
2: Igen.
0: Kisasszony napjára, tehát... És akkor hogy volt a folytatása a dal címének? Már meg is van. Közben jelzett a hangtechnikus kolléga egyébként, hogy már megvan a nóta. Köszönjük, hogy telefonált, további kellemes vasárnap estét kívánunk.
2: Én is köszönöm, Tamara, mindenki jól tovább, és a viszont hallásra.
0: Visszhall. Van-e még telefonálunk? Van. Halló, halló, szép jó estét.
3: Halló.
0: Üdvözlöm.
3: Geri Csókolom, Weidinger József vagyok, Csurgóról.
0: Melyik nótára tetszik szavazni?
3: Szeretnék szavazni a harmadik, az elsőre.
0: Az elsőre?
3: Igen, az elsőre.
0: Rendben.
3: És szeretné meghallgatni, ellopták az apám sírját.
0: Ellopták az apám sírját. Ez is szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnap estét kívánunk. Visszhall. Van-e még telefonálónk? Úgy tűnik, hogy nincs, viszont üzenetben érkezett kettő szavazatunk, méghozzá a második nótára. Erzsi és Betty szavaztak mindketten Jákó Vera nótájára, és akkor Erzsi kérése Újvári Marikától a magyarnak lenni büszkeség nekem, Betty pedig Tarnai Kis Lászlótól kérte a Badacsonyi Szüreten című nótát. És közben már érkezett új telefonunk is. Haló, haló, szép jó estét kívánok!
4: Igen, csoklom, kedves Tamara, én Béla vagyok Butorföldéről.
0: Üdvözlöm!
4: Ketten szavaznánk a második nótára.
0: Kettő szavazat a másodikra, igen.
4: Igen, és azt a nótát kérnénk, hogy Nyíló Rózsák illatával, Bétót Magda előadásában.
0: Nyíló
4: Rózsák illatával.
0: Illatával, és Bétót Magda volt az előadó, ugye?
4: Igen.
0: Rendben, éppen keressük, hogy megvan-e, és megvan, felkerült a listára. Köszönjük, hogy telefonál, további kellemes estét
4: kívánok.
0: Köszönöm,
4: és szép estét kívánok önöknek.
0: Viszont hallásra. És van még telefonálunk. Haló, haló, szép jó estét kívánok.
5: Jó estét kívánok.
0: Üdvözlöm.
5: Vagyok Bentiből.
0: Melyik nótára tetszik szavazni?
5: Az elsőre szavazok.
0: Tehát akkor egy szavazat az elsőre.
5: Szeretném kérni Valahol a szívem mélyén című nótát.
0: Tehát Valahol a szívem mélyén, mindjárt ki is keressük, és már fel is került a listára, szólni fog. Köszönjük, hogy
5: köszönöm,
0: telefonál, további kellemes vasárnap estét kívánunk.
5: Kívánok,
0: Visszhall. Van még telefonálunk. Haló, haló, szép jó estét kívánok.
6: Szép üdvözlet Tamara önnek, és a Tominak a stúdióban.
0: Üdvözlöm.
6: Én is a harmadikra szavaznák. Nótát pedig kérném, megőrzöm az emlékedet a szívembe zárva.
0: Megőrzöm az emlékedet a szívembe zárva. Rendben, szólni fog a nóta. Köszönjük szépen, hogy telefonál, további kellemes
6: köszönöm.
0: Estét kívánok.
6: Jó éjszakát kívánok, a viszonthallásra.
0: Visszhall. Van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy nincs, de azért továbbra is várjuk a szavazataikat és nótakéréseiket.

0: Most már a következő telefonálónkat köszöntöm. Halló, halló, szép estét kívánok.
1: Csókolom, én is szavaznék a harmadikra.
0: Üdvözlöm, még egy szavazat a harmadikra, igen.
1: Szeretném kérni, előadót nem tudok, hogy Sáros úton elakad a taliga.
0: Tehát akkor hogy volt Sáros úton, mert nem hallottam pontosan.
1: Elakad a taliga, valami hasonló címe van.
0: Sáros úton elakad a taliga, hát ez nehézkes, hogy megtaláljuk, de egyelőre a hangtechnikus kolléga azon van, hogy keressük. Azért egy nótát tessék mondani, pótnótának, hogyha esetleg ez nem lenne meg.
1: Ez biztos, hogy meg lesz.
0: Azért egy másik nótát, ha kérhetnénk szépen, arra az esetre, hogyha esetleg kitörlődött volna az utóbbi időben, vagy ilyen hasonló, mert egyelőre nem találtuk meg.
1: Akkor az Akácos út valamelyik előadótól.
0: Az Akácos út, rendben, akkor már van kettő nótánk, valamelyik biztosan szólni fog. Köszönjük, hogy telefonál, további kellemes estét kívánunk. És van még telefonálunk, haló, haló, szép jó estét!
2: Jó estét kívánok, Tamara, első vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm.
2: Az első nótára szeretnék szavazni.
0: Igen.
2: És nótát pedig este, ha lefekszik, álmodozzon rólam című nótát szeretném kérni.
0: Tehát este, ha lefekszik, álmodozzon rólam, rendben, szólni fog a nóta. Köszönjük, hogy telefonál, további kellemes estét kívánunk.
2: Köszönöm szépen, további szép estét kívánok.
0: Viszhall. És van még telefonálónk. Haló, haló, szép jó estét kívánok.
3: Szintén ugyanazt kívánok, minden jót. Valéria vagyok, Zalaegerszegről.
0: Üdvözlöm. Tessék mondani, melyik nótára szavaznak?
3: Harmadikra, gyermekemmel ketten.
0: Rendben, kettő szavazat a harmadikra, fel is írtuk. És milyen nótát küldhetünk?
3: Országúton hosszú a jegenye sor.
0: Országúton hosszú a jegenye sor. Ez is szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonáltak. További kellemes estét kívánunk.
3: Viszont minden jót, viszont hallás.
0: Viszhall. És üzenetben is érkezett nóta szavazatunk, méghozzá Lívia szavazott a harmadik nótára, és ő pedig a Nincs már hová hazamennem című nótát kérte tőlünk, úgyhogy ez is szólni fog, és közben érkezett egy újabb telefonhívásunk. Haló, haló, szép jó estét!
4: Haló, kezdjük, Sokolom Tamara, Karcsi vagyok Peskánról.
0: Üdvözlöm!
4: És ketten szavaznánk a harmadikra.
0: Még kettő szavazott a harmadikra, igen.
4: És a nóta meg a Gyulai Erzsitől Boldognak lenni jó dolog.
0: Tehát Gyulai Erzsitől a boldognak lenni jó dolog megvan. Szólni fog, köszönjük, hogy telefonált, kellemes estét.
4: További kellemes napot, kezdjük, Sokolom.
0: Viszhall. És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy van. Haló, haló, szép jó estét kívánok.
5: Szép jó estét. Szeretnék szavazni az elsőre ketten.
0: Rendben, kettő szavazat az elsőre.
5: Nem tudom az életemet, hogy rontottam én el.
0: Tehát nem tudom az életemet, és hogy volt tovább?
5: Hogy rontottam én el.
0: Megvan a nóta, köszönjük, hogy telefonált, szólni fog akkor, és további kellemes vasárnap estét kívánunk. Viszhall. Van még telefonálunk? Haló, haló, szép jó estét kívánok.
6: Jó estét kíván.
0: Üdvözlöm.
6: Magdus vagyok. Szeretnénk ketten szavazni a másodikra.
0: Tehát akkor
6: a nótát pedig kérnénk, nem tudom, hogy miért fáj másnak.
0: Nem tudom, hogy miért fáj másnak. Kikerestük, vagyis hát a hangtechnikus kolléga kikereste.
6: Kós János
0: előadásában, igen, szólni fog a nóta.
6: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Mi köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes vasárnap estét kívánunk. Ezzel egyben pedig akkor le is zárul a mai nóta szavazás, ugyanis betelt a következő óra nóta kérésekkel. Köszönjük szépen mindenkinek, aki szavazott, és aki kért tőlünk nótát. És akkor most derüljön fény ugye arra is, hogy melyik is lesz az új hét magyar nótája. Hát ez nem más, mint Kós Jánostól a Fekete a Ribiszke. Úgyhogy reméljük, hogy mindenki, aki szeretett volna szavazni, az sikeresen megszavazta most az kedvencét, és nem lesz probléma abban, hogy ez lesz az új hét magyar nótája. Szóljanak akkor most a kívánságok!

mert akárhány csősz vigyázhat az asszonyra, ha nem akar, nem megy az Attilosba. Az asszonynak nem rózsás az élete, az uram a nagyobb jól lékedne, mert

este, ha lefekszik, álmot osszon róla. Aranyhal leszek egyen át.

nem gyógyít meg engem, csak a maga csókja.

vár. Nincsen pénzem a vonatra, ma meg az sincs, aki haza hozatra. Fáradt a lábam, estére hazatalál, nem messze van ide Kolozsvár. Kis kertünkben otthon a bazsarózsa, otthon a bazsarózsa virágzik. A bokrétám egy legény kalapjáról, egy legény kalapjáról hiányzik. Kár volt bennem, belátom, otthon a nyugtom se találom. Fáradt a lábam, testére visszatalál, nem messze van ide Kaposvár. Kár volt bennem, belátom, otthon a nyugtom se találom. Fáradt a lábam, testére visszatalál, nem messze van ide Kaposvár.

Kedves hallgatóink, hátra van még néhány magyar nóta kívánságunk, úgyhogy ezek még szólni fognak mindenképpen. Aztán utána majd hallhatják az esti mesét, érkezik az álmodók ismétlése, hogyha esetleg valaki lemarad volna róla, a terápjáró ismétlése, és 9-kor a fordulópontokat is ismételjük. Na meg az esti műsor folyamán jobbnál jobb muzsikák várják még önöket itt a Muravidéki Magyar Rádió Társaságában, úgyhogy tudjuk ajánlani, hogy maradjanak továbbra is a készülékek mellett. Az éneket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus Király Tomislav volt, a műsorvezető Göncz Tamara. Mi köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, köszönjük szépen a figyelmüket, és azt, hogy ugye telefonáltak, szavaztak, kértek tőlünk nótát. További kellemes estét és további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek. Holnap 17:30-tól ismét várja majd önöket a délelőtti reggeli csapat, és egyébként azt se feledjék, hogy holnaptól már visszatérünk a régi megszokott téli műsorsémához, vagyis ismételten lesznek olyan műsorok, mint a Térerő, Iránytű, Aréna, és még akkor ehhez hasonlók. További kellemes estét, ahogy említettük, további kellemes rádiózást, szóljanak még akkor a hátralévő nóták.

Nem tudom, hogy miért fáj másnak, miért üdítlik a mi boltot.

Varga József. Nagyanyó és a vakond. Nagyanyó már kora tavasztól kezdve szorgalmasan dolgozott a veteményesben. Már március elején elvetette a korai cukorborsót, sárgarépát, petrezselymet. Sőt, még sóskát és parajt is vetett. Igaz, hogy ez utóbbit nem szerették az unokái, de az öreg csontoknak használ a vitaminokban gazdag spenót. Amikor csak tehette és szép meleg idő volt, állandóan az ágyások között szorgoskodott. Lehetőleg minden gyomot eltávolított, csak a vakondokokra haragudott nagyon, mert sokszor feltúrták a szépen elegyengetett, elrendezett földet. Gyakran leste, hogy hol mozdul meg a föld, hogy odalépve elintézhesse a rendbontót. No, most pedig nem úszod meg szárazon, kapta kezébe nagyanyó a kapát, amint észrevette, hogy a veteményes szélén a paradicsombokor mellett mozog a földtúrás. Óvatosan közelebb lopakodott. Fölemelte a gyilkos szerszámot, és várt. Most! Határozta el magát, és lesújtott. Sajnos keserűen kellett tapasztalnia, hogy ismét elhibázta. Bosszankodva állapította meg, hogy hivatlan vendége sértetlenül dugja ki buksiját a szabadba, mintegy 10 cm-nyire a végzetes csapástól. S mintha kárörvendően mosolygott volna, éles fehér fogait kivillantva. Megint túljártál az eszemen, te földtúró! Pedig te szeretném elkapni a grabancodat. Hiába csinálok rendet a veteményesemben, mindig földtúrod. Kiforgatod a legszebb növényeimet, még azokat sem kíméled, amelyeken termés van. A szidalmazott lehunyta fél szemét. Mélyen hallgatott. Már 3 paradicsomot semmisítettél meg. Tudod, hogy hány unokám van nekem? Sok szájat kellett etnem, a kevés nyugdíjamból ez nem megy. Ezért dolgozom annyit. Te pedig tönkreteszed a munkámat, fittyet hánysz mindenre. Semmi felelet. Nini, amott meg egy paprika is hanyat vágta már magát, zsörtölődött magában az öreg asszony. Beljebb tipegett a palánták közé, majd szomorúan állapította meg, hogy a sárgarépa sorokban is munkálkodott ellenfele. Igen, nagyanyúnak örökös ellensége a vakond. Legalábbis ő ezt gondolta. Legközelebb a bodrit fogom ide hívni, az majd elkapja az irhádat. Azt hiszed, örökké könyörögni fogok neked. És halljatok csodát, a vakond megszólalt emberi hangon. Miért üldözöl engem, nagyanyó? Miért törsz minden áron az életemre? Még kérded, emelte magasba a fegyvert Rozi néni, kiforgatsz a helyéből minden valamire való növényt. Még azt hiszik a falusiak, hát még a szomszédok, hogy ügyetlen vénasszony vagyok, és még ezt a kis munkát sem tudom tisztességgel elvégezni. De hát én csak segíteni akarok neked. Segíteni? Rontani, hiszen olyan ez a veteményes, mintha kutyák szerelmeskedtek volna benne egy hónapig. Hiába igazítom meg az ágyások földjét, úgy elgerebézem, hogy valóban gyönyörködteti a szemet. De lépten nyomon tapasztalnom kell, hogy földkupacokkal tarkított tele a munkámat. Nem is merem megmutatni a szomszédasszonyomnak, mert szégyelném. És ennek csak te meg a testvéreid, vagy a fiaid vagytok az oka. Nem tanulnak nálatok tisztességet és rendet? De mikor a talaj tele van kártevőkkel, ezek éppen a növények gyökérzetét pusztítják. Nem én teszem tönkre, hanem ők. Felelte a vakond. Elhallgass, te szemtelen, még vitatkozni is mersz velem. Pedig így van. Én nem eszem gyökeret, de még a családom tagjai sem. Éppen a te ellenfeleidet sem egészük. Persze, hogy elkaphassuk ők elméket, ahogy éppen a növények gyökerét rágcsálják, megesik, hogy a földet kissé jobban

0: De annyit tudok, hogy amióta világ a világ, mindig üldözték a vakondokat, mert sok kárt okoztak az embereknek. Sokat bosszantották a házi asszonyokat. Látod, nagyanyú, ebben tévedsz. Mi mindig csak segítettük az embereket. Sohasem ártottunk nekik. És mi a hála érte? Az állandó rettegés és halálfélelem. Nem tudtok jobban vigyázni furkálás közben? Kérdezte nagyanyú. Megpróbáljuk, talán sikerülni fog, de ígérd meg, hogy ezután nem üldözöl bennünket. Majd meglátom, hogyan fogtok viselkedni. Ebben mindketten belenyugodtak. Nagyanyú többé nem idegeskedett fölöslegesen, ha itt-ott észre is vett egy vakontúrást, mert belátta, hogy nem volt igaza, amikor fekete bundájú munkatársát mindenáron el akarta űzni vagy pusztítani.
1: Itt a vége, most jön vele!
2: Magad.
3: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
0: Álmodók a siker útján.

Vannak találkozások, amelyekre előre készül az ember. Kérdésekkel, jegyzetekkel, egyfajta szakmai távolságtartással. És vannak azok a ritka pillanatok, amikor a mikrofonok bekapcsolása előtti percben minden merevség elillan. Nemrég a lenti Kolpin kávézó egyik csendes sarkában ültem le beszélgetni Gunc Nórával. Nóra az első pillanattól kezdve olyan hihetetlenül kedves, közvetlen és nyitott volt, hogy a hivatalos interjúhelyzet azonnal átadta a helyét egy mély, emberi kapcsolódásnak. Ő egy igazi zalai lány, a lentéhez tartozó Máhonfáról, aki bejárta a világot Pekingtől Torontóig, de a szíve és a gyökerei mindvégig ide kötötték. Ahogy ott ült velem szemben a forró kávés bögréjét szorongatva, gyorsan kirajzolódott előttem egy rendkívül kiforrott, céltudatos és határozott személyiség. Egy olyan nő és művész, aki pontosan tudja, hogy ki ő és mit akar az élettől. Ezt a belső erőt és tartást azonban valami csodálatos lágy köntösbe öltözteti a szüntelenül ott bujkáló meleg mosolya. Egy órára teljesen megszűnt a külvilág. A kezdeti interjúból egy végtelenül oldott, hullámzó és nevetgélős beszélgetés kerekedett. Nem csak a munkáról és a nemzetközi szakmai útjáról mesélt, hanem beengedett a legféltettebb mindennapjaiba is. Megható volt hallani, mennyire fontos számára a család. Az a szoros szerető kapocs, ami az édesanyjához fűzi, és az a mély tisztelet, amellyel az idős nagyszülei felé fordul. Húzzanak hát közelebb egy széket hozzánk, képzeljék magukat a lenti kávézó otthonos melegébe, a gőzölgő kávé illatába, és tartsanak velünk ebben a bő egy órában. Fogadják olyan szeretettel Gunc Nórát, amilyen őszinte, tiszta szívvel ő fordult felém.

0: nagyon rég megbeszéltük ezt az interjút, aztán halasztódott, de hát ennek azért van egy olyan oka, ami a te munkásságoddal azért összekapcsolódik, és most is csak ilyen pár hétre utaztál haza, de milyen érzés hazajönni hosszú idő után újra Lentibe?
1: Nehéz. Nehéz ezt szavakba önteni, mert tulajdonképpen én már 11 éve nem

0: élek Magyarországon. Rögtön az egyetem után elkerültem, és hát nem is a közeli országok egyikébe, vagy Európába, bárhova, hanem ugye Kínába, Pekingbe, ott éltem 8 évet, aztán hazajöttem megpihenni 3 hónapra, és rögtön mentem is tovább Kanadába, Torontóba, most is ott élek, most már 3. éve. Érdekes, hogy tulajdonképpen ugyanannyit utazok most is, csak a másik irányból, egy ilyen röpke 8000 kilométert minden nyáron, 9 órát a levegőben, vagy többet. Ugye az, hogy évente egyszer tudok csak hazajönni, mert az időeltolódás is megviseli az embert, meg egy hétre nem ruccanunk haza, vagy 3 napra, mint Európa bármelyik országából. Úgyhogy mindig nagy rákészülést igényel a dolog. Mindig nagyon meg kell tervezni, hogy mikor, hova megyek, kit látogatok meg, milyen ügyeket intézek. Úgyhogy nekem mindig nagyon jó érzés hazajönni, tehát mindig is ez marad az otthon, tehát ez egyértelmű. Érdekes, amit most vettem észre magamon, hogy a mai napig átszámolom forintban dolgokat, amit 11 év után azért nem kéne, úgyhogy 2 különböző pénznemben is gondolkodtam, vagy gondolkodok. Szóval ezek mutatják még mindig, hogy azért még azért úgy magyar vagyok, vagy hogy így még magyarba gondolkodok, vagy hogy itthon úgy mennek a dolgok, hogy az ember fizetését megkérdezik, és akkor mondja havi nettóját, kint meg éves bruttót mondanak, és így mi, hogy? Szóval magyarnak élem meg magamat ennyi év után is, meg mindig jó hazajönni. Az ilyen békeszigete nekem, kicsit így Lentés környéke. Amikor beérkezek Zala megyébe, az már egy teljesen más érzés. Kicsit így sötétebb lesz a rengeteg fától, kicsit akadozik a térerő. Tudom, hogy itt, hogy már Zalába vagyunk, hogy ez a természet közeliség, és most ugye, hogy édesanyám elkezdett a Lenti hegyre, ez valahogy így hatványozottan érvényesül, hogy ilyen nyugodtság van, nincsenek autók, zöld van, friss levegő van, csend van. Úgyhogy nekem mindig ez a nagyvárosok után, azért Peking és Torontó is, hát így nagy kontraszt Lentivel szemben.
1: Miért pont Peking és miért pont Torontó? Lentiből hogy visz az út több mint 8000 kilométerre? Tehát az ember mikor hozza meg azt a döntést, hogy azt hiszem, hogy nekem máshol a világban van feladatom, mert azt gondolom, hogy egyfajta feladatként éled meg azt, hogy gyerekeket tanítsál, a magyar kultúrát, a zeneiséget megtanítsd az ott élőknek, vagy inkább megmutasd az ott élőknek.
0: Én nem szoktam azt mondani, hogy szerencsém múlik, mert nem szerencsének hívom, hanem isteni gondviselésnek, vagy a Jóisten arra vezetett, vagy az univerzum, tehát hogy mindenképpen ezt egy vezetett dolognak tartom, hogy ez egy vezetett út, amin én most a mai napig haladok. Talán mert középső gyerek vagyok, amiket mondanak a pszichológiai könyvek és a pszichológusok, hogy a középső gyerek ilyen meg olyan, rám mindig teljesen abszolút igaz, mindig mást akar csinálni, mindig máshogy gondolkozik, mint a többiek, mindig ki akar tűnni, neki mindig több figyelem kell, ez nekem gyerekkorom óta megvolt, és hamar felismertem, hogy ez nekem a zenei tehetségemben, vagy a zenei produkcióimban tudok megmutatkozni. Jó, nagyon jó tanuló voltam amúgy is mindig, de hogy ez volt, ami nagyon közel állt hozzám, és mindenhol szerepeltem, mindig felléptem, zeneiskola, énekkar, minden volt, 17 éves koromtól orgonálok a Lenti templomba, tehát még nem is voltam nagykorú. Tehát, hogy nekem mindig valamit kellett csinálnom, és azt éreztem, hogy valami több van bennem, és hogy én most ide születtem Lentibe, sőt Lenti Máhonfára, ami ugye a vidéknek a vidékje, de hogy én mindig azt éreztem, hogy nekem valami nagyobb dolgot kell csinálnom, és hogy én miért nem vagyok a rádió gyerekkórus énekese, mert ugye nem budapesti vagyok, de hogy úgy mindig azt éreztem, hogy én, hogyha innen elkerülök, akkor valami nagyobb dolgot fogok csinálni. Ezt nem tudtam, hogy mit.
1: Amúgy ezt te egyfajta nehezítésnek élted meg? Hogy Lenti Máhonfa, és hogy innen minden nehezebb? Vagy kihívásként inkább?
0: Amikor fiatalabb voltam, akkor azt éreztem, hogy igen, ez igazságtalan, hogy én most ide születtem, meg nekem az utolsó általános iskolai évemet az Zalaegerszegen jártam, mert extra órákat kellett vennem, hogy sikerüljön a középiskolába bejutnom, tehát úgy döntöttünk szüleimmel, hogy kellenek nekem ezek az extra felkészítő órák, és én 8-ban, 14 évesen egyedül jártam heti 2-szer Zalaegerszegre, zeneiskolába, és külön órákat vettem. Tehát ezt is úgy éltem meg, hogy persze, hogyha zalaegerszegi lennék, utána meg már jaj, és hogyha budapesti lennék. Tehát, hogy ugye az ember mindig egy nagyobb városba megy, hogy középiskolába jusson, meg aztán egyetemre, mindig messzebb kerül a szülőföldjétől. Aztán persze felnőttként máshogy néz erre rá, és őszintén szólva nagyobb büszkeséggel tölt el, hogy mindezek a nehézségek, vagy én nehézségnek éltem meg. Azt mondanám, hogy most már, hogy igen, ezek a kihívások engem erősítettek, és önállóbbá tettek sokkal. Mindig ilyen önálló gondolkodású voltam, meg apukám szerint akaratos. De hát kell egy kis akaratosság, hogyha az ember el akar érni a céljait, főleg, hogyha ilyen kicsit kihívással telibbek a célok. Úgyhogy aztán én csak így mentem előre, mentem, ahogyan így az energia vitt, és ahogyan így jöttek a dolgok, hogy akkor igen, külön óra, akkor középiskola, szombathely, akkor Zeneakadémia Budapest, hogy így minden így vezetve volt, úgy érzem, hogy így adta magát a következő lépés. Csak így mentem az

0: Mindig is tudtad, hogy ez a terület lesz az, ahol tökéletesen ki tudsz teljesedni, mert ha nagyon fölülről tekintünk erre a szakmára, itt nagyon jónak kell lenni ahhoz, hogy igazából meg tudjon élni az ember belőle, és pont ez adja talán ennek a területnek a nehézségét is. Mindig támogatásra találtál a családban, és segítettek abban, hogy ezt a fajta pályafutást te teljes ívben tudjad megélni, megbefutni?
1: Azt hiszem, hogy minden nehézség vagy kihívás, bárhogy is hívjuk, ellenére én ilyen szempontból egy rendkívül szerencsés családba születtem bele, és a mai napig mindig, ha megkérdezik, mindig ezt mondom egyöntetően, hogy nekünk, a szüleink, bár egyszerű munkás emberek, tehát szakmunkás mind a kettő, édesanyám, édesapám egyaránt, nem végeztek egyetemet, semmi nagyívű, mond ilyen extra dolog nem volt az életükben, hogy megvalósítsák magukat. De amikor én oda mentem, hogy én ezt szeretném csinálni, és én ebbe az iskolába szeretnék tovább tanulni, akkor azt mondták, hogy rendben, nagyon jó támogatunk, mi kell hozzá. És jöttek, és fogták a kezem, hogy akkor megkérdezzük a tanárnénit, hogy ő mit szól, mi kell hozzá, hova megyünk, így jutottam Zalaegerszegre, és aztán egyre feljebb, tehát, hogy ők voltak azok, akik egyáltalán nem mondták azt, hogy miért ezt, hát ilyen ésszel, ilyen tudással, és hogy milyen jó tanuló vagyok. Az összes tanárom azt mondta, hogy Nóra, ne, neked matematikusnak kell lenned, meg, mert hogy jól ment a matek, meg akkor a földrajz érdekelt, meg akkor még versenyekre is jártam. Tehát, hogy engem sok minden érdekel, de azt hiszem, hogy a zene volt az, ami teljes egészében le tudott kötni, illetve le tudott nyugtatni. Tehát amikor úgy éreztem, hogy valami bánatom van, vagy otthon feszültebb volt a hangulat, akkor én rögtön mentem a zongorához, és csak nyomtam. Kint szánkoztak a többiek, kint fociztak, mindent csináltak. Én mindig csak a zongoránál voltam. Úgyhogy ilyen kis szalongyerek voltam.
0: De úgy veszem észre, hogy sosem hagytad magad terelgetni. Szerinted tudatos volt, vagy nem tudatos, azt nem tudom eldönteni, de hogy már gyerekként is hallgattál a belső hangra, meg a belső megérzésekre? Hogy lehet, hogy a felnőttek más szeretnének, hogy más legyek, és látják bennem a tehetséget, de valahol belül valami más munkált.
1: Igen, abszolút. Szerintem én nagyon ilyen én tudatos, meg öntörvényű gyerek voltam, meg én igazából talán ezért apukám mindig azt szokta mondani, hogy te vagy a legrosszabb hármótok közül, ez így hallom, ahogyan így mondja, hogy te mindig más, hogy akarod. Mert én nem féltem sose kimondani, hogyha valamit máshogy gondolom, vagy nem értek egyet, akár a szüleimmel, vagy a felnőttekkel. Egyszer emlékszem, hogy általánosban, talán harmadikban azért nem lettem kitűnő, mert magatartásra 4-est kaptam, mert ugye én mindig elmondtam a véleményemet a tanároknak is. Utána az nekem egy ilyen egy kicsit ilyen traumaként éltem meg, hogy akkor lehet, hogy egy kicsit az adaptívabb énemet elő kéne vennem, és akkor utána azért így kicsit idomultam a helyzetekhez, de alapvetően mindig tudtam, azt is tudtam, hogy színpadon szeretnék lenni, azt is tudtam, hogy zenével szeretnék foglalkozni. Aztán, hogy ebből tanítás lett, az később alakult így, ugye, mert ahogy említetted, hogy ez egy nehéz szakma, és nagyon jónak kell lenni, hogy az ember ott legyen az élvonalban. Fiatalabban nagyon is szerettem volna, hogy ez így legyen, és nagyon is a színpad körül járt a gondolatom. Most már egyre kevésbé. Most már inkább ilyen kicsit tanítás, kicsit színpad, valahogy így ilyen 50-50%-ban, hogyha ez megvan így balanszban, akkor én boldog vagyok, mert most már mind a kettő tud annyit adni, hogy tanításból is tudok annyi energiát, visszatöltést kapni, mint akár egy színpadi fellépés alkalmával.
0: Hogy módosítottál gyorsan, hogy fiatalabban még mindig nagyon fiatal vagy. Elérted már ezt az 50-50%-ot? Hogy érzed?
1: Most Torontóban eléggé úgy tűnik, hogy nagyjából megvan ez. Sokkal több az előadás, mint Kínában. De érdekes, hogy ezt mondom, mert Kínában is sokat adtam elő, csak mint tanár, vagy mint ott rengeteg mesterkurzust tartottam több száz zenetanárnak. Tehát az egy másfajta előadás volt, ugyanúgy a színpadon voltam, rengeteg ember ült velem szembe, tehát ott tanítottam, megprezentáltam. Amikor úgy vagyok a színpadon, mint előadó művész, az egy megint másfajta élmény. Torontóban ebből van több, viszont nincs akkora közönség, ugye ott főleg a magyar közösségnek éneklek vagy adok elő produkciókat, és hát nem nagy a közösség, de nem olyan nagy, mint hogyha mondjuk, tehát nem Pap László sportaréna. De nagyon jó, mert sokkal fontosabb az, hogy kik ülnek ott, és milyen energiája van a közönségnek. Tehát néha a kevesebb, az néha több.

0: Kína és Kanada között mi a különbség? Kezdjük talán egy picit az elején, jó? Amikor úgy döntöttél, hogy elmész Kínába. Egy teljesen más kultúra, egy Kodály módszert elvinni, és megértetni egy olyan közösséggel, akik teljesen másképpen szocializálódnak, mint mi. Ez egy nagyon szép kihívás, de biztos, hogy embert próbáló is ugyanakkor. Mennyire érezted azt, hogy már a megérkezéskor jó helyen vagy? És tudod azt, hogy amit ide hoztál, az itt működni fog?
1: Hú, jó, mélyre kell lásnom most az emlékeimben. Kínában az volt, azt hiszem, nagy segítség, hogy egy egész ország, hát egész Magyarország ott állt mögöttem. Ugye a külgazdaság és külügyminisztérium révén jutottam ki, mint egy, hát kvázi a Balassi intézet, akkor még Balassi intézetnek hívták, ugye közben Liszt intézet lett. Úgy voltunk kint, mint egy lektor, mint egy magyart oktató lektor, csak mi voltunk úgymond a kakuk tojások a kolléganőmmel, mert mi nem magyart oktattunk, hanem mi a Kodály módszeres zenét tanítottuk. Tehát rengeteg segítséget kaptunk itthonról, illetve a Liszt intézetben dolgozóktól. Úgyhogy ez nagy segítség volt egy olyan országban, ahol még az angolt is alig beszélik az emberek, tehát tényleg oda mentünk, hogy jó, akkor most ezt így hogy éljük túl. A nyelvi akadályok az nehezítették a dolgot, főleg, hogy bejött nem tudom hány gyerek az órára, és akkor ott álltam, az angolt így nagyjából beszéltem, ilyen hát nagyjából kezdegettem, és ott volt egy asszisztens tanárnő kínai, aki elvileg tudott angolul, de mint kiderült nem. Úgyhogy ott álltunk, hogy jó, akkor most kéne valamit tanítani, és akkor akkor az, hogy tulajdonképpen se ő nem tud angolul rendesen, se én nem. Akkor kezdjünk el kínait tanulni. Szerintem hamarabb előbbre jutunk, hogyha a kínaival kezdek valamit. Úgyhogy két hét alatt gyors napon megnéztem, megkérdeztem a kollégáimtól, hogy melyek, hogy gyorsan, lassan, állj fel, ülj le, tapsolj, énekelj. És ezekből az alap szavakból én olyan jól elkezdtem már tanítani ott két hét után kínaiul, hogy úgy örültem, amikor reagáltak a gyerekek, na mondom, ez működik, akkor tényleg ez egy nyelv, tehát ez így létezik. És ez nagyon jó érzés volt, úgyhogy így adott motivációt. Meg tulajdonképpen a zene az, hogy most éneklek valamit, és akkor ők jönnek velem, és csinálom, és jönnek velem, tehát hogy a zene egy olyan ilyen univerzális nyelv volt, hogy mindenben segített, és abszolút értük félszavakból egymást, tehát hogy aztán eltűntek ezek az akadályok elég hamar.
0: Kína és az a 8 év, az mit adott neked? És ha már említetted, hogy nekiálltál gyorsan kínai nyelvet tanulni, akkor mennyire sikerült elsajátítani? Mert hogy nem egy könnyű nyelv.
1: Szégyen és gyalázat, hogy mennyire nem sikerült. De nem azért, mert nem, én nagyon szerettem tanulni. Rögtön az elején elkezdtem. Diplomatáknak volt egy ingyenes kurzus, heti kétszer jártam. Az éltanulók között voltam természetesen, tehát én nagyon szerettem, és szerintem úgy jól is vettem az akadályokat, mert a kínai nyelv egy teljesen más, mint bármelyik európai nyelv, vagy akár az amerikai, mert hogy ugye ott tónusok vannak, és nem mindegy, hogy milyen tónussal mondom az adott szót, mert teljesen mást jelent, és mivel ugye énekléssel foglalkozom, ezért mindig nagyon dicsért a tanár, hogy fú, de jó a kiejtésem, mert ugye hallom a különbséget, tehát hogy tulajdonképpen éneklő nyelv. Úgyhogy nekem ez nagyon könnyen ment, és aztán 3 év után volt egy nagy szakításom egy akkori párommal, és akkor én hát elég ilyen rossz paszba kerültem úgy több évre, és akkor eldöntöttem, hogy én nekem elegem van Kínából, és én haza fogok költözni. Persze aztán ez nem így történt, mert egyébként minden nagyon jól mentett szakmailag, az életem nagyon jó haladt. Aztán ugye jött a pandémia 2020-ban, akkor 3 évig nem tudtam hazajönni, úgyhogy akkor megint csak nem volt kérdés, hogy hol leszek, és akkor így szépen ott vagyunk, hogy 8 év. Tulajdonképpen én az egyetemen is már önálló voltam, meg azon kívül, hogy anyukám csomagoltak kis ételeket nekem a bőrönbe, de én tulajdonképpen fönntartottam magamat önállóan. De azt hiszem, hogy én tulajdonképpen Kínában váltam igazán felnőtt és önállóvá, mert hogy tényleg tényleg 8000 kilométerre voltak a családom, meg a barátaim. Elkezdtem főzni, elkezdtem kínait tanulni, elkezdtem dolgozni. Ez volt az első munkahelyem, szóval én Magyarországon tulajdonképpen a szakmámban soha nem dolgoztam. Kisboltban dolgoztam az egyetem mellett néhány
0: éve. De most így a 20-as éveid elejéről beszélünk, ugye?
1: Hát közepe, 25 éves voltam, amikor kimentem, igen. Fú, ez a 11 év volt, igen. Tulajdonképpen ott kezdtem el felépíteni az egész életemet, vagy a felnőtté válásomat, vagy ott lettem igazából felnőtt, úgy a szószoros értelemben, és rögtön ugye ki kellett alakítanom kapcsolatot külföldiekkel, azzal a minimális angollal, amit beszéltem akkor, szóval, hogy tulajdonképpen ott tanultam meg angolul, Kínában, ami elég furcsán hangzik, de annyi külföldi barátom lett, most így vannak szavak, amiket tudom, hogy ettől és ettől és ettől tanultam, vagy kifejezések, akkor ugye ez az egész párkapcsolati téma is ilyen érdekes volt, hogy hát akkor most nekem külföldiekkel kell randiznom, meg akkor most nekem külföldiekkel kell beülnöm, sörözni és haverkodni, vagy hogy ez egész hogy fog történni, hogy elszakadtam a biztos közegemtől.
0: De hogy érzed? Egyébként nyitott rajtad sokat?
1: Abszolút nyitott. Hát én eleve egy nagyon nyitott embernek tartom magamat, szóval így amikor itthon éltem, akkor is nekem nagyon könnyű volt beszélgetést folytatni vadidegenekkel. Én oda mentem, bárkihez is lehetem vele beszélgetni, szóval ez így nem okozott problémát. Olyan szempontból nyitott, vagy nem is azt mondom, hogy nyitott, hanem hogy növekedtem olyan értelemben, hogy itthon éltem egy ilyen kis boxban, vagy éltem abban a világban, amit az otthoni mintáimból hoztam, amit szerintem a norma volt, az szerint, hogy én hogy éltem azt a 25 évemet otthon, hogy mit tanultam a szüleimtől, a nagyszüleimtől, a lakóhelyem, a közeg, minden, hogy úgy elkezdtem azt észrevenni, hogy vannak dolgok, amik nem természetesek, vagy hát nem ez az alap, hanem ez alap volt otthon, de hogy mondjuk az, hogy van tiszta levegő Pekingben 2015-16-ban smogriadók voltak, 3 napig nem nyitott ki az iskola, nem lehetett kimenni, mindenki maszkba volt, tehát az, hogy maszkot kellett hordani a pandémia alatt, az nekem nem volt probléma, mert hogy mindig maszkot hordtunk, és akkor sose feltem el, első éven hazajöttem, nyáron, anyukám felvett a buszmegállóba, mentünk, és így néztem az eget, és így, anya, de gyönyörű az ég, és felhő, és kék, és nem tudom, és anyukám emlékszem, mondta, hogy ja, hát mindig ilyen. Ez volt a reakció, és így akkor esett le, hogy basszus.
0: És ilyenkor jössz rá, hogy ilyen nagyon, hát nem azt mondom meg, lehet, hogy ez most nem is jó szó rá, hogy jelentéktelennek tűnő dolgok értékelődnek fel az emberben, mert úgy mondom, hogy jelentéktelennek tűnő, mert mi ezt minden nap látjuk, és már nem úgy csodálkozunk rá. De hogy van egy csomó dolog, amikor hazajössz, akkor azt látod, hogy úristen, de jó, és ez eddig nem is vettem észre.
1: Abszolút. Na, ilyen szempontból mondom, hogy rengeteget adott az, hogy kizökkentem a kis komfortzónámból. Mondjuk én amúgy is mindig feszegettem a határokat, szóval nekem ez nagyon kapóra jött, hogy Peking, és akkor gondolkodtam mondjuk 5 percet rajta, hogy megyek vagy nem. Az, hogy ott az emberek hogy élnek, vagy hogy veszik az akadályokat, vagy az, hogy már minden telefonnal már akkor ment a fizetés, meg a online vásárlás, én meg így néztem, hogy micsoda, ez hogy kell, mutassadok már meg. Tehát, hogy már akkor annyival előbbre tartottak ilyen szempontból, ilyen technológiában, hogy ez is ilyen tök nagyon érdekes volt, hogy hazajöttem, és akkor így, ja, várjunk, most akkor nem tudok telefonnal fizetni, jó, oké, akkor erre így visszaállni, hogy akkor készpénz. Szóval, hogy úgy láttam, hogy igen, itthon így élünk, de nem ez a világ, hanem a világ ennél sokkal nagyobb és sokrétűbb. És amikor az ember belekóstol ebbe, hogy ja, hogy így van, és hogy így is lehet élni, meg ezt is lehet csinálni, meg azt is, akkor úgy vérszemet kap le, és én ilyen vagyok, mert hogy így mindig néztem, hogy mi a más, mi az új, mit lehet. Szóval folyamatosan érdekelt engem, hogy én mivel lehetek több, vagy hogy tudnék a világból még többet befogadni, és akkor így nálam így elpattant a cérna, és így ilyen világutazó lettem, vagy hogy így akkor elkezdtem felfedezni Ázsiát, és Afrikát, meg most meg ugye Amerikát, és azt érzem, hogy így egyszerűen nem tudok megelégedni vele, hogy annyira érdekes, és annyira rá tudok csodálkozni a világra mindig, akárhova megyek, és ez is újat mond, és ez is újat tud, és teljesen máshogy látom a világot, meg úgy magamat is benne. Nagyon érdekes.
0: És akkor pont ezért jött Kína után Kanada? Hogy valami más tapasztalást hozzál az életedben, vagy ez egy másfajta kihívás volt, másfajta feladatokkal?
1: Igazából nagyon érdekes, így pont gondolkodtam így a napokban rajta, hogy tulajdonképpen nem én találtam meg ezeket a lehetőségeket, hanem a lehetőségek találtak meg engem, és hogy ez mekkora ajándék, így a mai napig rá tudok csodálkozni, és ilyen iszonyat hálát érzek, hogy ez nekem megadatott, hogy én nekem nem kellett ezután keresgélnem, kutatnom, meg LinkedIn, meg nem tudom hány interjún végmenni, hanem tulajdonképpen tálcán kínálták. Ugye még nem is lett meg az államvizsgám 15-ben, már áprilisban jött a professzorom a Zeneakadémián, hogy Nóra, akkor nem mennél Kínába, egy évre kellene egy ilyen teljesen új zenei programot megnyitni, utána hazajössz, semmi gond, csak hogy ugye ebből lett 8 év, aztán a Toronto ugyanígy jött, hogy amikor az utolsó évemet tapostam Pekingben, akkor már tudtam, hogy ez az utolsó, és hazajövök, és nem tudom, mit fogok kezdeni magammal, és akkor jött Torontóból, hogy konkrétan a Facebookon rám írt Messengeren a torontói konzulátusról, hogy szeretnének egy zenei programot Kodály módszer alapján csinálni Torontóba, a diaszpórában, és szeretnének valami referenciát, úgyhogy engem találtak meg így a neten. Tudnék-e nekik tanácsot adni, vagy valakit ajánlani, hogy ki tudná ezt végezni, és mondtam, hogy hát tulajdonképpen én végzek Kínában, úgyhogy esetleg magamat is ajánlhatom, hogyha gondolják, jaj, hát nagyszerű. Szóval ez is úgy jött, hogy én nem kerestem, csak így megtalált ez a lehetőség, és így nem is akartam elhinni igazából, mert akkor már egy ideje a fejemben volt Kanada valami miatt, hogy most úgy már mennék nyugatra, úgy körülnézni ott is, mert az úgy még olyan szürke terület volt, és akkor így jött. Szóval érdekes volt, de az meg egy teljesen más élmény.
2: Köszönöm, hogy becízed, csak egy kis sík elkészített.

0: Kanada kicsit könnyebb volt pont amiatt, hogy azért ott elég nagy számú magyar közösség él. Tudtad, hogy egy olyan közegbe kerülsz bele, ahol biztos, hogy nagyon sok támogatóra találsz? Vagy ez egyébként nem, sosem volt szempont?
1: Valahogy ezt így nem is gondoltam át, hogy ott a magyar közösség az segítség lenne. Nyilván az, hogy ez meg ugye az államtitkárságon keresztül jutottam ki, szóval megint csak ott volt mögöttem az anyaország támogatása, meg hogy egy magyar közegbe megyek, és valószínűleg magyar dalokat fogok tanítani, tehát ez egy érdekes dolog volt, hogy most akkor így a magyar repertoárt kellett előhoznom, nem a kínai, vagy az angol, vagy nem tudom. Nagyon érdekes, furát fogok válaszolni, de lehet, hogy az évek után így megváltozott. Nekem sokkal nehezebb volt elhelyezkednem, vagy behelyezkednem a kanadai létbe, mint a kínaiba. Ez most nagyon furcsa, és mindenki megdöbben, amikor ezt mondja, hát pedig a kínai ez mennyivel másabb, és lehet, hogy azért, mert akkor még 25 éves voltam, és rugalmasabb voltam. Valahogy Kínában azt éreztem, hogy minden annyira elő van készítve számomra. Minden elő volt készítve, hogy hol fogok tanítani, majdnem, hogy kiket. Lakást kaptam, versenyképes fizetést, bent laktam a városközpontba, a LISZT-intézet, minden munkatársa mindenféle szempontból segített. Volt egy éves szerződésem Magyarországgal. Tehát úgy minden ilyen nagyon szépen úgy elő volt készítve. És Kanadában pedig a diaszpóra központban, az alsó szinten, a alaksortalan, ott kaptam egy szobát, és nagyon-nagyon kedvesek voltak, hogy ezt elintézték nekem tényleg, de kint laktam egy nagyon eldugott helyen, tehát Torontónak egy ilyen ipartelepes részén, sok bevándorló között, nagyon nem volt semmi, egy kávézó volt, az volt a Mencsvár, és úgy nem is tudtam nagyon, hogy mi lesz a feladatom, nem sok gyerek jött a diaszpórából, mert hogy nagyon kiesett, és Torontóban nagyon nagyok a távolságok, és úgy nem találtam a helyemet, úgy nem volt az előkészítés, az előkészített állapot, úgy mindent nekem kellett kitalálnom, úgy kigondolni, és akkor ettől egy kicsit ilyen diszkomfortom lett, hogy akkor ez most ilyen nagy váltás, hogy ott akkor Kínában több száz zenetanár, meg rengeteg gyerek, 50-100 akármennyi professzorasszony hajlongnak, fényképeznek, úgy voltam valaki, és akkor idejöttem, és akkor ott egy szobába bekerülök, valahol eldugva, azt se tudják, ki vagyok, senki nem néz meg az utcán, mert úgy nézek ki, mint a többiek, senki nem kérdezi meg, hogy eredeti barna a hajam. Akkor a csalódás volt nekem. Úgy éltem meg, hogy ez nekem egy visszalépés abból, ahonnan jöttem. És egy komoly depresszióval küzdöttem az első évben, hogy na innen most hogyan tovább, és hogy miért jöttem el Kínából, és rosszat döntöttem.
0: Aztán mikor volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy na ez egy újabb olyan lehetőség, vagy kihívás, amikor tudok akár személyiségben is fejlődni. Amikor azt mondod, hogy talán nem véletlenül kaptam az életemben, ha már hiszel ebben, ezt a fajta nehezítést. Mert hát majd maradtál Kanadában, tehát egy év után nem jöttél haza, hanem maradtál. Ez hányadik év?
1: Most fogok menni a negyedikre. Tehát 2 évet voltam a Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíj programmal a Diaszpóra központban. Ugye ott is az volt a feladat, hogy egy Kodály módszer alapú zeneiskolát létrehozzak. Második éven erre azért mentem vissza, mert azt mondtam, hogy egy év az nem elég, és igazából 9 hónap, mert nyára haza kellett jönni az ösztöndi értelmében. Egy év nem elég, hogyha valaki be akar indítani valamit, akkor 3 év. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy nem szeretek így feladni dolgokat, szóval azt így mondtam, hogy ez most, hogyha hazajövök egy év után, akkor azt egy kudarcnak fogom megélni, úgyhogy nem, erről szó se volt. Visszamentem második évre, már tudtam, merre van az előre, és tapogatóztam meg, felfedeztem, hogy miket tudnék csinálni, akkor csináltam meg ezt a karádi előadásomat először, az nagyon jól sikerült, meg akkor karádi év volt. Aztán közben ez is egy érdekes, hogy a 90-ben halt meg, én meg akkor születtem, és akkor ez nekem egy ilyen külön, ilyen speciális, úgy éltem meg, hogy most akkor én Karádit tovább vihettem az utókor számára. Az nagyon sokat jelentett, hogy akkor elkezdtem ilyen saját projekteket csinálni a zeneiskola mellett, és akkor jött az, hogy az előadó művészeti vénámat tudtam kicsit kamatoztatni, és akkor kezdtem el azt érezni, hogy na most már egy kicsit így balanszba kerültem, akkor kicsit tanár, kicsit előadó művész, és akkor ez így motivált, hogy akkor tudnék még mást is csinálni, itt-ott fellépni, akkor már hallottak rólam, meg láttak, akkor már hívtak máshova is. Aztán most a harmadik évben már tényleg több helyre hívtak, meg így jobban tudták a magyar közösségben, már a Niagarán is, meg Kitchenerben, meg a többi Torontóhoz közeli településen, hogy akkor én létezek, és ezt tudom csinálni, és akkor jövök, megyek. Úgyhogy most azt hiszem, hogy a harmadik évre már így azt éreztem, hogy van értelme, hogy ott vagyok, tudok csinálni érdemben dolgokat, ami a szakmámmal kapcsolatos. Úgyhogy most már én ilyen egészen reménytelve, meg új ötletekkel fogok azt hiszem, negyedik évre visszatérni, és utólag örülök, hogy akkor az első év után nem adtam ezt így fel.

0: Negyedik év lesz most Kanadában, lehet ebből is 8 év, vagy akár több is?
1: Lehet belőle, szerintem. Az egyetlen dolog, amivel még a mai napig küzdök, és amiatt elbizonytalanok olykor-olykor, az a hideg, a tél, ami ott fél év, a 3 hónap helyett. Szóval én most már pont megyek vissza, úgymond a... Még egy kis őszt kapok, de egyébként novembertől április végéig tél van. Hú, meg maximum 5 fok. Ez amit... Nem tudom mai napig, hogy tudjak leküzdeni, vagy hogy tudjak adaptálódni, vagy a testileg, fizikailag erre a dologra. Tehát ez az egyetlen dolog most már, amitől így elbizonytalanok.
0: Amúgy el tudod képzelni, hogy ez egy tartós történet lehet ott?
1: Mivel alakulnak a dolgok, és nálam mindig úgy van, hogy alakulnak, szóval sosincs az, hogy egy helybe toporgok. Néha félelmetes is egyébként, hogy mennyire alakulnak. És akkor mindig azt gondolom, hogy nem véletlen alakulnak a dolgok, ugye sosem. Hogyha ennyi új inger ér, és ennyi új felkérés, hogy akkor most ezt is csináld, azt is csináld, azt is csináld, akkor azért azt úgy élem meg, hogy ez biztos, hogy hozzátesz az utamhoz, tehát hogy ez része a vezetett útnak, és hogy nekem még itt van dolgom, és hogy most nem mehetek el. És ezt most is úgy érzem, hogy most megint egy új dologba fog belekezdeni a negyedik évben. Meglátjuk, hogy az hova fogja magát kiforni, és akkor szerintem az nagyon sokat fog dönteni abban, hogy néhány év múlva hol leszek.
0: Akkor most hány szálon futtatod az életedet? Hány olyan dolog van, ami így koncentrálódik a mindennapjaidban?
1: Most főállásként a Szent Erzsébet római katolikus templomnál vagyok. Nehéz a megfogam, hogy mi a titulusom, mert annyi mindent csinálok, hogy talán egyet nem is tudok ráhúzni. Kicsit templomi organista, kicsit ifjúság összefogó, ifjúsági dalok tanítása, kicsit táboroztatás, kicsit programok szervezése, kicsit az idősek felkarolása, a fiatalok felkarolása, minden, ami ilyen programszervezéssel kapcsolatos. Ezen kívül vannak magántanítványaim zongorából, énekből, csinálok egy szülői kórust, úgyhogy ez úgy a fő állásom része. Ezen kívül vannak a magánprojektjeim, hogyha hívnak fellépni ide-oda, vagy ilyen bulikon szoktam fellépni még gitárossal, vagy zongoristával. Szóval van több rész, ez az előadóművészeti rész, és akkor most fog beindulni egy teljesen új gyerek vagy ifjúsági kórus. Egy koreai hölgyel csináljuk, vagy ő kezdte el, csinált egy zenekart gyerekekből, vagy hát ilyen nagyobb gyerekekből 2 éve, és nagyon sikeresen fut a dolog. És most szeretne egy kórust hozzá, annak elvileg én leszek most a karnagya, és ez most fog elindulni októbertől, úgyhogy kimegyek, és rögtön jövő hétvégén már lesz egy ilyen ingyenes bemutatóra, és akkor jöhetnek a gyerekek, csinálok ott velük valamit, meg a szülők is megnézik, és akkor úgymond lehet utána jelentkezni az egész éves ciklusra. Hát ezt szeretnénk felfuttatni, mert erre nincsen konkurencia a Torontóban jelenleg, tehát olyan, hogy gyerekzenekar és gyerekkórus és közös projekt komoly és filmzenékkel, hogyha ez bejön és felfut, akkor ez egy egyedülálló dolog lesz Torontóban, úgyhogy megint csak a semmiből kezdek valamit, már harmadszorra. De úgy látszik, hogy ezek így azért, nem tudom, bevonzanak. Úgyhogy a semmiből most megint várat kell építeni. Most én nagyon-nagyon bizakodóan indulok el, mert hogyha ez beindul, ebből nem tudom, hogy lehet kiszállni.
0: De neked jól megy a semmiből várat építés. Hozzátartozik a történethez, hogy én téged legelőször a templomban hallottalak énekelni, a lenti templomban, és orgonálni. Én mindig szerettem, amikor nyári időszakban hazajöttél, és akkor te voltál az organista és az énekes, és én nagyon sokáig nem tudtam, hogy kihez kapcsolódik ez a hang, és akkor egyszer csak egy nagyon fiatal lány jött le a kórusból, és akkor derült ki, hogy ez te vagy, és amikor hazalátogatsz, akkor gyakorlatilag ez a vasárnapjaidnak a része volt, hogy te voltál az organista, és aztán úgy hozta a sors, hogy nem sokkal később egy, ha jól tudom, talán időseknek tartott ilyen kis összejövetelen, itt az egyik faluban karádi dalokat énekeltél egy ilyen kis szintetizátorra, és akkor azt láttam, hogy az a kibontott hajú fiatal lányzó, aki gyönyörűen orgonált és énekelt, átlényegült Karádi Katalinná. És hogy ez a kettő személyiség valahogy mégis összesimul. Nehéz egyébként az átlényegülés egyikből a másikba, vagy neked ez nagyon könnyen megy?
1: Hú, Nagyon köszönöm a szavaidat, ez most olyan érdekes volt hallani, mert valahogy nem is tudom, hogy valaki ezt így megfogalmazta nekem, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm. Van, ami jobban tudom, hogy a sajátom, valamit tudok, hogy csak el tudom énekelni, de nem úgy jön ki a hangomon, vagy hangommal, mint ahogyan azt szeretném, mert mondjuk azt szokták mondani így laikusként, hogy nem áll jól a hangjának ez a műfaj. Én is tudom, hogy mi áll jól, meg mi az, ami jól megy, mert érzem, és a közönség is azt érzi. Több minden félét éneklek, több műfajban is. Erről most az jutott eszembe, hogyan így mondtad, hogy amikor az első karádi fellépésemet csináltam, az Mumorban volt, az első Mumori volt, és otthon előtte este mondtam anyáknak, hogy most leültök, gyerekként is így csinálta, egyébként minden fellépésem előtt mondtam, az egész előtt leültettem a kanapéra, és akkor most így ültök, és meg kell hallgassátok a produkciómat. Úgyhogy leültettem hát anyukámat meg az öcsémet, hogy akkor most hallgassátok meg a műsort, eljátszom. Az öcsém fogalmazta meg a végén, hogy fú, azt mondja, hát én nagyon szeretem, amikor a templomban énekelsz, mert szerintem nagyon jó a hangod hoz, tehát hogy illik ez a templomi dalok, meg az ének, de ez nagyon jó. azt hiszem, hogy ez a legjobb, vagy így valahogy ez vagy te. És így olyan érdekes, mert én ugyanezt érzem, hogy ez az éra, ez a 30-as, 40-es évek filmdalai, ez valahogyan nem tudom, így ilyen zsigerileg így jön belőlem, és nem hiába, mert hogy ezt akkor így, szóval érzi a közönség is, és akkor erre mondta a pekingi kolléginám, mert Pekingben is amúgy énekeltem ilyen dalokat, már ott elkezdtem, ő mondta, hogy na Nóri, azt hiszem, hogy ezt az apa tejjel szívtad magadba, mert ugye édesapám volt a zenész a családban, hogy így érződik az, hogy ebben nőttem fel, ezekbe a dalokba, meg ebbe az érebe, vagy ilyen hangvétel között. Szóval tényleg így gyerekként szívtam mindent így be, és azért hiteles valószínűleg, mert nem úgymond megtanult, hanem ez a zsigerileg.
0: Hát a Karádi Katalint értem, mert mondtad, hogy 1990-ben halt meg, te akkor születtél, és hogy szerinted van valami ilyen égi jel ebben. De felfedeztél már egyébként hasonlóságot vele? Hát ő is egy ilyen nagyon karakán nő volt, nagyon tudatos. Hogy érzed azt, hogy mondjuk a dalai által, vagy akár az ő személyiségéből is valami egy pici van benned, és ezért tudod mondjuk nagyon jól és hitelesen előadni ezeket a dalokat, vagy akár Karádi mellett most már találtál olyan más előadót, akit még esetleg be tudsz majd építeni a repertoárba.
1: Érdekes ez, mert azt hiszem, hogy alapvetően nálam a zene az, ami úgy meghatároz mindent, mivel hogy talán az úgy közelebb áll hozzá, mint az a színészi. Egyébként kiskorom a színésznő szerettem volna lenni, csak ugye mondták, hogy rengeteg verset meg kell hozzá tanulni, és mondtam, hogy annyira nem is érdekel a dolog énekelni úgy jobban. És érdekes, hogy az éneklés nem volt erőssége Karádinak, tehát neki iszonyatosan mély hangja volt, ő ugye meg mellette cigarettázott is erősen, tehát neki nem az volt az erőssége, de valahogy azok a dalok, azok annyira magukkal ragadtak, meg a mondani valójuk, az a kor, az a fájdalom, ami abban a korban van, ott a világháború környéke, meg ahogyan ővele is bántak, és ahogyan ugye el kellett menekülni Amerikába. Ez az elmenekülünk Amerikába, ez a része, ez eléggé hajaz nálam is így a... Nem is az, hogy elmenekültem, de valahogy gyerekkorom óta tudtam, hogy én külföldön fogok élni, ez nagyon érdekes. És aztán meg így is alakult. Nem tudom, hogy ezt lehet-e azt mondani erre, hogy valahogy már gyerekként így manifestáltam ezeket a dolgokat, hogy így annyira vágytam rá. Nem azért, mert hogy itthon nem jó, hanem hogy így annyira éheztem arra, hogy valami új, valami mást, hogy úgy megismerjem a világot, hogy megy máshol. Úgyhogy talán ez a része, hogy a külföldön próbáljunk szerencsét. Nem tudom, hogy vagyok-e annyira karakán személyiség, mint Karádi Katalin volt. Azt gondolom, hogy bennem van egy ilyen több talán ilyen gyengétség. Én nem vagyok egy ilyen kemény, alapvetően ilyen kemény természet. Határozott, igen, meg tudom, hogy mit szeretnék, de talán egy ilyen nyájasabb papírba burkolva. Tulajdonképpen nálam a dalok azok, amik döntenek, a zene. Nem annyira, hogy azt annak idején kiadta elő, vagy hogyan.
0: Nem, hogy mi az üzenete egy adott dalnak?
1: Igen, igen, a dalok azok, amik alapján választok, és aztán hát az, hogy Karád énekelte a legtöbbet, ugye, mert ő egy ünnepelt színésznő volt akkor, az egy ilyen véletlen egybeesés, úgymond. Gondolkodom, hogy kellene csinálni, hát most idén nem sikerül, de továbbra is a fejemben van, hogy kellene csinálni egy másik korszakot, mert amit kaptam így visszajelzésképp a közönségtől a karádi műsoraim után, itt a környező falvakban, hát ismertük ezeket a dalokat, de úgy nem tudtuk a szöveget, úgy nem annyira tudtuk együtt énekelni veled, de hogyha mondjuk a 60-as, 70-es évek lett volna, és érdekes, hogy a nagymamám is ugyanezt mondta meg úgy a Kolping otthonban, amikor voltam, hogy egy 60-as, 70-es évek az úgy talán még inkább ugye az embereket bevonzaná. Ugye annak idején azt ugye mondták, hogy aki nem olyan családi háttérből jött, vagy esetleg nem értelmiségi családból származik, az ugye nem járt minden héten moziba, nem ismerte ugye a filmeket, tehát a filmeknek a zenéit, és hát ugye a nagymamám is azt mondja, hogy hát én ezeket annyira nem ismerem ám, hiába az ő generációja, de a Máté Pétert, meg a Szécsi Palit, azokat tudjuk, és akkor így, akkor majd elkezdtem gondolkodni rajta, hogy lehetne egy ilyen korszakot is felölelő estét is csinálni, és akkor talán a közönség is így jobban be tudni.

0: Az erős hited biztos sok mindenen átsegített, de az, hogy ilyen erős a hited, és mondjuk így gondolkodsz, az biztos, hogy hozod a családból is. Mi az, amit te kaptál? Te hogy érzed, mit hozol a családból? Akár nagyanyai, vagy nagyszülői ágon, vagy akár a szüleid által?
1: Igen, abszolút szerintem a nagymamám ilyen szempontból, amit mindig ő is szokott mondani, hogy nálunk mindig szólt a zene. Az apám hegedült, a fiam harmonikázott, ugye édesapám. Azt mondja, én meg a fedőket vertem össze, az öregapádnak is azért jó hangja volt, és akkor így, tehát hogy amióta az eszemet tudom, nálunk mindig zenebona volt. És a nagymámnak is nagyon, nagyon jó hangja van. Apukámnak is jó hangja volt. Hogy biztos, hogy ez a vonal, ez így hozzám is elért, az öcsém is, hogy gitározott, most már nem annyira, meg neki is jó hangja van. Hogy ez mindig szerves része volt így a családunknak, vagy a hangulatnak otthon. A másik nagymamám, az anyai nagymamám, ő pedig talán a hit, meg ez a templomhoz kötődés, ez pedig az anyai ágon volt jobban meg, és valahogy így a kettő ötvöződött bennem, apai a zene, és akkor a hit meg az anyai. Úgyhogy valahogy így a kettő akkor így összetalálkozott, és tényleg az, hogy a templomban 17 éves korom óta orgonáltam, meg énekeltem. Ez nem véletlen, hogy így alakult, és sose felejtem el, az első úgymond saját fizetésemet kaptam kis borítékban, és annyira boldog, és olyan büszke voltam, hogy ó, Balázs tanár úr mondta annak idején, hogy Nórika, nem akarnád kipróbálni, mert hát felolvasók vannak többen is, de hogy most már egy kicsit mást is kéne csinálni, úgyhogy ő indítottam meg a Tüske Esperes úr. Annak idején ők támogattak még így, akik nem a család része ebben az egészben, aztán meg minden jött így magától tovább.
0: Az, hogy erős a hited, meg a zenével ilyen nagyon jó barátságban, vagy ez például a nehéz időszakokban, amikor említetted, hogy azért volt olyan időszakod, amikor erősen ilyen depresszív, például kint Kínában, ez mindig segített abban, hogy nincs annyira rossz, hogy abból ne lehetne kijönni.
1: Hát úgymond az volt a mencsvárom nekem mindig, tehát akkor könnyebben odaültem a zongora mögé, sőt, alig lehetett kirángatni onnan. Anyukám mindig mondta, hogy na jó, most már tényleg kívül a leves, most már tényleg már mindenki evett, hát miért nem tudunk együtt enni? Ugye ez mindig volt. Valahogy, ahogyan így idősödtem, és végeztem a zeneakadémiával, én úgy elhagytam ezt a zongorához odaülök és gyakorlok, mint a sics. Szóval utána már akkor ültem oda, amikor így darabokat választottam a gyerekeknek, meg tanítottam őket, és akkor mutattam valamit, hogy ez olyan érdekes, hogy így szinte teljesen elhagyott ez a zongorába menekülés. Ami még ezen kívül így nekem nagyon, így lelkileg nagyon sokat segített, az a kórusban éneklés. Az meg inkább az egyetemen volt, meg most Torontóban. Tehát még azt tud egy ilyen nagyon lélekemelő, ilyen teljesen más dimenziókat megnyitni, amikor többen éneklünk, több szólamba, nyilván profi hangzással, az még egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon lélekemelő.

0: Mennyire jó érzés összepakolni Torontóba és hazajönni, mondjuk 6 hétre, mint most, és milyen érzés összepakolni itthon, és aztán visszamenni több hónapra Torontóba. Mind a kettő most már egyfajta elszakadás, mert ott is otthon érzed magad, de amikor hazajössz, akkor itthon vagy otthon, és biztos, hogy nehéz elszakadni a szeretteidtől is. Megvan ez a kettősség benned egyébként is?
1: Igen. Amikor innen elmegyek, akkor olyan nehéz elmennem, de amikor odaérek, akkor teljesen így, mintha egy elvágták volna ezt a szálat. Már nem úgy, hogy most akkor nem beszélünk, hanem hogy teljesen így átfordul. Igazából azt hiszem, hogy már a repülőn, így akkor már a jövőben tekintek. Tehát akkor már Torontóba vagyok, úgymond. Tehát akkor úgymond elvartam itthon a szálakat, mindenkitől elköszöntem, volt kis pityergés, meg ugye a nagymamáim mindig elmondják, hogy hát nem tudom, hogy jövőre találkozunk-e még, ez nem segít rajtam természetesen, tehát ez így mondtam, hogy ezt most már többet ne mondják el, mert ez ugyanúgy bármelyikünkkel bármi történhet nyilván. Ezek a nehéz része, és tulajdonképpen ez még a nehézség, visszakanyarodva ahhoz, hogy mennyire nehéz ugye külföldön, hogy messze vagyok, és hogy nincs az, hogy pikpak felülök a repülőre, és 2-3 óra múlva itthon vagyok, ha bármi történik. Tehát, hogy ez gondos tervezést igényel. Tehát azért mindig bennem van, amikor elmegyek, hogy valóban a nagymamáim 89 és 90 évesek, szóval tényleg soha nem lehet tudni, és amikor meg jövök, akkor meg mindig nagyon, nagyon várom, mert ugye nyárra jövök, az mindig, ugye nyár az egy teljesen más, mint hogyha mondjuk télre jönnék haza, tehát, hogy akkor nyári szünet, akkor nincs annyi munka, akkor tudnak nélkülözni a munkahelyemen, akkor jövök a jó időbe, akkor kiülünk oda a természetbe, és akkor földelünk, meg ott vagyok a fűben, meg akár kint is dolgozunk a kertben. Most eljöttem feltöltődni, úgy, mint hogy családdal és barátokkal találkozok, és ugyanúgy, hogy akkor most lenyugszom, és akkor most a chill időszak következik, amikor nem gondolkodom.
0: De tud lenni egyébként chill időszak ebben a 6 hétben. Hát hazajössz, és gyakorlatilag több hónapot kell úgymond bepótolni abból, amit nem tudsz magaddal vinni Kanadába. Szóval, hogy mindenkire jusson egy pici idő, hogy senki ne sértődjön meg, hogy vele nem találkoztál, de egy picit magadra is legyen időd, amikor azt mondod, hogy hazajöttem, és most itthon is jó egy kicsit egyedül lenni.
1: Igen, ez mindig úgy történik, hogy amikor hazajövök, akkor az első, hát attól függ, mennyi időre jövök haza, de az első hét az biztos ez a teljes semmittevés, tehát éppen kipakolok, beszélgetünk anyukámmal, meglátogatom a nagymamáimat és a unokatestvéreimet, tehát akik így a közeli hozzátartozóim. Ez az első héten megtörténik. Akkor utána még a második héten még úgy nagyjából magamhoz térek, mert ugye egy hét, mire az idő eltolódást így a szervezetem feldolgozza, és már mondjuk tudok aludni éjszakánként, úgyhogy akkor már úgy jó, akkor már itthon vagyok, akkor Magyarország, most ebben az időzónán vagyunk, és akkor utána kezdem el akkor intézni az ügyeket, hogy akkor lakcímváltozás, vagy a nem tudom, lejárt a személyim, vagy az útlevelem, vagy nem tudom, takarítsunk ki a házakba, meg úgy mindenféle, vagy hogy beugorjak egy-két misére esetleg orgonálni, és akkor utána meg már megint megy a következő kör, hogy akkor most meg már búcsúzni kell, és akkor megint mindenkit körbe kell látogatni, meg ugye Pesten is van egy, hát az életem, mert van ott egy lakásom, akkor azt is akkor kiadni, barátokat meglátogatni, a Zeneakadémia biztos, hogy el kell menjek, vagy egy koncertre beülni, és aztán nyaralni is kéne, most idén kimaradt. Kicsit nehezen élem meg, de tervezek egy nagyobb utazást, úgyhogy most arra koncentrálok. Úgyhogy most elengedtem, hogy akkor ezen a nyáron kivételesen nem mentem sehova. Úgyhogy igen, kicsit húzós a dolog, de azért tudok pihenni, hogyha több időre jövök.

0: Minden évben egy picit más az ölelés, amit a nagymamák kapnak.
1: Minden éven több a hála, hogy na, akkor még egy év, na, akkor még egy év meg volt. Egyébként most voltam a Rossmanba éppen kinyomtatni a közös fényképünket, mert én ugye gondolkodok előre, hogy most akkor együtt vagyunk, mert valahogy így elmaradnak ezek a közös fényképek, és hogy akkor legyen már egy közös fénykép, és akkor most viszem neki a kolpunkba, és akkor kirakom, és akkor a másik nagymamámmal megtalálkozok most hétvégén, akkor neki is viszem, hogy így lássuk, hogy a család hogy gyarapszik. Igen, igen, abszolút, abszolút hálásabb vagyok minden éven, azt hiszem.
0: Miért vagy még hálás? Mert ez egy jó szó egyébként, és olyan kevesen használják manapság már, pedig akár egy adott napnak az, hogy reggel fölébredünk is, hálát kellene, hogy érezzünk. De miért vagy hálás egyébként, ha egy visszatekintesz a gyerekkorodra, az eddigi életedre, a lehetőségekre? Mi az, amit kiemelnél?
1: Ha személyes tulajdonságra gondolok, akkor pont az, amit apukám ugye úgy fejezett ki, hogy én vagyok a cserfes, a visszabeszélő, akinek sose semmi nem jó, és az akaratos. Na, ezt a részt kiemelném, hogy ez a iszonyat tudatosság, ami gyerekkorom óta bennem van, és mindig volt szerintem, és mindig tudtam, mi a következő lépés, és mindig mindent is elkövettem azért, hogy tehát mentem előre, és minden tűzön vizen át, annak ellenére, hogy honnan indultam, ugye. Ez amiért nagyon hálás vagyok így, mint személyes tulajdonságom. A másik az, amiért nagyon hálás vagyok, talán ez a zene iránti szeretet, ez a talentum, amit hozok otthonról, és hogy ez támogatva volt a kezdetektől fogva, tehát rendkívül hálás vagyok a szüleimnek, hogy az a kevés, ami volt, abból is volt annyi, hogy én még külön tanárhoz elég, és most majdnem mondhatom azt, hogy talán én voltam az egyetlen hármunk közül, akire talán a legtöbbet költöttek annak idején. És mindig az volt bennem, hogy jó, most ezt rám költötték, én ezt mikor tudom visszaadni. És amikor elmentem Kínába, és megkaptam az első fizetésemet, és kifizettem a diákhitelemet, és akkor elkezdtem keresni, és láttam, hogy gyűlik, és gyarapszik, és azon gondolkodtam, hogy Istenem, ezt vártam már, hogy végre legyek olyan erős anyagilag, hogy vissza tudjam adni, vagy hogy tudjak adni, hogy hazamegyek, és akkor anyukám, mit szeretnél, mire van szükségetek, autó, vagy akármi, vagy részlet, vagy bármi, és hogy olyan érdekes, hogy most is így anyukám, de nem kell, de így, meg úgy mondom, anya, figyelj, ti akkor rám költöttétek ezt a pénzt, és tudom, hogy nem volt sok, mert tudom, megkölthettétek volna a másik két testvéremre is, vagy több csokit is kaphattunk volna, de hogy akkor ti úgy döntöttetek, hogy az én célomat segítitek ezzel, úgyhogy most légy szíves, hadd, és akkor azt mondja, hogy hát igen, hát ja, ez így volt. Mondom, akkor fogadd el is, hogy ezt én a legnagyobb szeretetemmel teszem, és ez is hála, hogy én ezt visszaadhatom neki ebben a formában. És hát persze az, hogy a világ két végét már úgymond megjártam, meg még Afrikában is voltam. Tulajdonképpen ennyi idősen, 36 évesen bejártam a világot egyedül nőként, mert azért azt ugye valljuk be, hogy a biztonsági okokból ez is egy ilyen kérdéses dolog, hogy ki mer elindulni. Meg az, hogy van egy saját lakásom, és nem kellett hitelt felvennem. Hogyha ezeket nem lépem annak idején meg, akkor most valószínűleg nem, sőt biztos nem itt tartanék ilyen szempontból, hogy egzisztenciális. Úgyhogy igazából mindez, ami így van. És én tényleg úgy kelek fel minden nap, hogy egy 3 perces hálaadó ima, és akkor fel minden nap, hogy egy 3 perces hálaadó ima, és akkor indulhat a nap.
0: Hát néhány nap, és újra

és ünnepelhetünk, és majdnem mindenki megvan még azok közül, akik, mikor elhagytam Magyarországot. Nagyon izgatott vagyok, nagyon várom, hogy akkor, hogy ez így megtörténjen, és akkor ebben a emelkedett lelkiállapotban térek aztán vissza Torontóba rá két napra, hogy a nagymamámékkal még tudok beszélgetni, hogy még mind a kettő eszénél van. Ez egy ilyen nagy kincs, hogy tudok velük még érdemben tényleg beszélni. Az, hogy édesanyám minden egészségügyi hátrányával is még tényleg teljesen jól el van, és tudja magát viselni, és gondozni meg mindent. Hogy a testvéreimmel jó a kapcsolatom, a nagy családdal jó a kapcsolatom, hogy nincs visszájkodás, ezek olyan dolgok, ami úgymond természetesnek lehetne venni, de hogy igazából ez sem az. Tehát, hogy én úgy jövök haza, és úgy megyek el, hogy ők így vannak, és annak ellenére, hogy egyedül élem az életemet, ők azért itt vannak, és mindenkire lehet számítani, minden egyes tagjára a családomnak. Szóval ez egy nagy ajándék, azt hiszem.

0: Ha valaki ilyen életet tud élni, és ennyire jól ki tudja teljesíteni magát, a félvilágot bejárta, élt Kínában, most Torontóban, indult egy zalai pici faluból, annak mi mindenről kell mondania? Van olyan, amire azt mondod, hogy borzasztóan hiányzik, hogy ez nincs az életemben?
1: Igen, határozottan igen. A mai napig nem tudom, hogy hol van a... Jó, tudom, hogy itt az otthon, de nem itthon élek, szóval, hogy tulajdonképpen nem tudom, hogy kicsit ilyen talajtalanságot érzek. A cuccaim mindenhol vannak a világban, és amikor egyik helyről a másikra megyek, szóval mindenhova elmegyek, két bőröndel halmozódnak a cuccok, de ugyanúgy két bőröndel jövök el onnan is. Mindent eladok, elajándékozok, meg kell válnom szeretett dolgoktól. Ez Pekingben nagyon-nagyon nehéz volt, és hát emberektől is, barátságoktól. Olyan is volt, hogy párkapcsolatot hagytam ott. Ezek azért tudnak traumát okozni. Igen, hogy akkor most hol van az otthon, ez az egyik. A másik pedig, hogy ha az ember ennyit jön, megy, meg próbálja ugye kiteljesedni, akkor valószínűleg a személyes, privát élete esetleg csorbul. Nem tudom, sokszor szoktam gondolkodni, hogy ez az én hibám, vagy hogy ez emiatt nem olyan, amilyennek elképzeltem talán gyerekként, vagy minden egyéb, amit csináltam, azt hozta magával, vagy mennyire játszok én ebbe közre, nyilván igen, de hogy talán ez a része az életemnek, ami még így nincs sinen, ilyen enyhén kifejezve. Nem tudom, hogy ez valaha változni fog, vagy most még nem tartok ott, nem tudom, hogy mi kell hozzá, vagy hogy kell ezt irányítani, nem tudom.
0: Nagyon sok helyen jártál, te hogy látod most 2026-ban a világot? Úgyhogy különböző kultúrákban is éltél, közvetlenül szereplője voltál. Hogy látod az elmúlt 31-2 évedet? Hogy ez egy ilyen fölfelé ívelő, és ez így a világra is igaz? Vagy mindaz, amit mondjuk technikai vívmányként elértünk, az akár lehet a buktatónk is?
1: A mostani nyár után én most nagyon buktató érzés van bennem. Ugye folyamatosan panaszkodok, hogy milyen hideg van Torontóba, és közben meg égett Európa. Kínában is láttam, hogy miket csinálnak az emberek, és hogy mikre képesek különböző eszközökkel elérni, meg hogy teljesen máshogy élnek, más léptékben mennek a dolgok, szóval nem kell bemenned már boltba, és minden ott van a küszöbödön. Nagyon gyorsan változik minden. Ezt én kicsit nehezen élem meg, nem tudom, pedig még csak a 30-as éveimben vagyok, de ilyen szempontból talán konzervatívabbnak érzem magamat, meg az is vagyok. Tehát ez abszolút nehézség. Ami nekem még ilyen, mert most beszéltünk Kínáról, meg beszéltünk ugye Kanadáról, ami nekem még egy ilyen fantasztikus élmény volt, azok az afrikai útjaim. Nem, nem

0: nem megyek bele, de hogy ott egy teljesen ugye harmadik világot éltem meg, szó szerint. Azt hiszem, hogy talán azok az élmények voltak azok, amik leginkább meghatározzák, hogy ma hogyan gondolkodom a világról, vagy hogyan értékelek dolgokat, amiket ugye természetesnek vesznek az emberek, akik a nyugati kultúrából jönnek. Ezt még nem tudom, hogy hogyan, de még nekem oda vissza kell mennem. Ezt így valamikor így a közel jövőben, valamelyik évben még én úgy érzem, hogy ott van dolgom. Mert hogy mindemellett, hogy most építem a karrieremet Torontóban, a szívem másik része meg húz vissza oda, hogy és egyébként hogy tudok én segíteni. Tehát, hogy van egy ilyen szociális részem, mindig is volt, hogy egyik oldalról így meg akarom váltani a világot, és hogy ilyen fantasztikus dolgokat hozhatok létre, és csinálhatok, és minél nagyobb szavású produkciók. És a másik részem meg azt mondja, hogy menjél vissza Afrikába, és önkénteskedj a legutolsó iskolában, mint ahogy azt tavaly októberben csináltam. Szóval, hogy ilyen kettősség van bennem ilyen szempontból, hogy ezt is akarom csinálni, meg azt is akarom csinálni. Lehet azért is, mert ikrek vagyok, nem tudom, hogy a horoszkóp az mennyire játszik bele, de érzek magamban abszolút egy ilyen kettősséget.
1: Boldogság fogalmát meg tudod határozni, hogyha ha saját magadban nézel? Tudom, hogy nehezen megfogható, mert számomra is nehezen megfogható. Létezik-e olyan, hogy valami egyszer csak úgy tökéletes lesz ebben a tökéletlen világban?
0: Szerintem biztosan. Pont most olvasok, nagyon szeretem pszichológiát is egyébként, szóval sok ilyen podcastet hallgatok, vagy olvasok könyvet róla. Egyik könyvben azt olvastam, hogy a boldogság az egy folyamat. Hogy az egy nem, hogy lehet állapot, de az ugye ideig, óráig tart. Leginkább csak, lehet, hogy csak akár pillanatokra, vagy percekre, vagy amikor véget ér egy karádi műsor, és utána állok, és tapsolnak, és nem tudom. Az egy boldogság állapot, de az addig ott van, még utána táplálkozok talán belőle. Igazából maga a folyamat, hogy ha visszanézek, hogy honnan, hova jutok, és utána onnan merre, hogy ez önmagában egy boldogság, ha visszanézek, hogy most 3 év alatt mit építettem fel, vagy 8 év alatt mit építettem, hogy mit hagytam ott Kínába, vagy most mik várnak rám, vagy hogy ez egy ilyen érdekes kérdés, mert beszéltünk tényleg egy ilyen állapotról, meg beszéltünk egy egész folyamatról. Én azt remélem, hogy sok-sok ilyen kis boldogság állapotom lesz, amíg odáig eljutok, addig pedig folyamat is maga azért minden nehézség ellenére, de hogyha hosszú távra nézzük, akkor alapvetően boldog lesz a folyamat. Nem tudom, hogy mert tényleg nehéz megfogalmazni, hogy így ember mitől lesz boldog, mert még akkor ezt hozzáteszem, hogy tartályokat nézzük, akkor lehet, hogy most tényleg kiteljesedek mondjuk a szakmámban, de mondjuk a magánéletem nem annyira sikerült, vagy mondjuk van egy csodás férjem és 3 gyerekem, és mindenki nagyon szép és boldog, és csinálja dolgát, de mondjuk soha nem élhettem meg azt, hogy amit szerettem volna szakmailag elérni, szóval így nehéz megtalálni a balanszot. Én mindig azt mondom, hogy ha most kellene bárkivel cserélnem, vagy bárkinek az élete kellene, nem. Tehát, hogy mindig ezt adom mércének magamnak, hogy csinálnám-e másképpen, és nem. És amíg az a válaszom, hogy nem csinálnám másképp, addig úgy érzem, hogy jó úton vagyok. És amikor én kicsit így depressziósabb időszakban vagyok, akkor is mindig ezt kérdezem magamtól, de akkor hogy csináltam volna akkor, hogyha arra mentem volna, mi lett volna, és így mindig az jött ki, hogy jó az, ahogyan ment, és most csak egy nehezebb időszak van, de ez része a vezetett útnak, mert nem lehet mindig szuper és tökéletes, és úgy, ahogyan szeretnénk, mert közben növekedünk, úgyhogy én most összességében azt hiszem, hogy boldog vagyok.

0: Álmodók a siker útján.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A béke, a tisztelet, az emlékezés és a méltó búcsú helye lett az alsó és felső lakosiak újravatalozója. A közel 300 ezer eurós beruházás nem csupán új falakat jelent a közösség számára, hanem egy olyan méltóság teljes teret, ahol a gyászoló család végre méltó búcsút tud venni az elhunyt hozzátartozójától, és amely a legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatokban biztosít tiszteletteljes elvonulást. Szabó Szuzi volt jelen a ravatalozó átadásán.
4: Községünk különböző településein rossz állapotban voltak a búcsúztató helyek, a síralomházok, és úgy gondolom, hogy a családnak, aki egy nehéz pillanatban búcsúzik a családtagjától, egy méltó búcsúztató helyet kell kialakítani. Különböző településeken különböző helyzetben voltak a síralomházok, valahol a helyi közösségek maguk újították fel, vagyis építették, de mikor átkerült a község tulajdonába ezeknek az épületeknek a tulajdona, mindenképpen egy szisztematikus felültási sorozatot indítottunk el, Gyert Jánosba kezdtünk, Petesházán Csentiben és itt lakosban, pedig nem felültás volt, mivel hogy az előző búcsúztató hely, a ravatalozó nagyon rossz állapotban volt, és a statikailag kockázatos volt a használata és neki, és a felültása drágába kerülne, és megint csak nem lenne új épület. Azért úgy döntöttünk, hogy építünk újat a két település, a alsó és a felső lakos számára. Itten már mondhatom, elején hozzávásároltunk telket a tulajdonosoktól, sajnos telekek része nem építhető, és ezért akkor elkezdtük a dokumentáció elkészítését, a közbeszerzést a kivitelezőnek, és ezek a folyamatok után elkezdődött ennek az épületnek is a építése. Eljutottunk addig, hogy átadtuk. Ez kicsit ilyen gyorsaságba kellett lenni, hiszen mikor az előző búcsúztató helyet leborítottuk, ennek mindjárt készen kell lenni, és azért egy összekötő és nagyon bonyolult folyamaton mentünk keresztül, hogy egyben, amikor le van borítva, ez már használati engedéllyel és felhasználással létező épület legyen. Úgy gondolom, hogy egy olyan épület előtt állunk, hogy a családok, akik a szeretteitől búcsúznak, egy méltó helyet tudtunk biztosítani, és az is a fontos része neki, hogy az emberek számára, akik itt éltek, akik itt dolgoztak, és a közösségét építették, egy méltó búcsúztató hely legyen.
5: Mondta rádiónknak Magyar János Lendva község polgármestere, akitől megtudtuk azt is, hogy a régi ravatalozó lebontása, az új térkő lerakása és az új épület megépítése közel 300 ezer euróba került. Tóth Lászlót, a felsőlakosi helyi közösség tanácsának elnökét is megkérdeztük.
6: Ez az épület összeköti alsó és felső lakost egymással. Mit jelent ez a létesítmény a falusiak számára a nehéz pillanatokban?
7: Ez a felső és alsó lakosinak a valamikor is úgy mondták, hogy lakosi temető, és a temetőben a régi síralomház elég odáig volt, és akkor a polgármester úgy döntötte, hogy mégis fel kellene újítani, de hát a újítás az majdnem annyiba belekerül, mint az új, nem? Csak úgy döntöttünk közös erővel, hogy egy újat felépítünk, hisz ez a síralomház mégis a mi rokonunknak, hozzátartozóiknak, akitől utolsó szavakat vagy búcsút veszünk tőlük, hogy akkor ez a épület mégis egy méltó arra, hogy búcsút veszünk a hozzátartozóktól. Nekem nagyon tetszik, nagyon szépen meg van csinálva, de egyesek mondják, hogy nagyon nagy. Pedig ha körülidéztek benne most a termeket, megnézték, nem olyan nagy.
5: Az ünnepség kiemelt fontosságú része volt az új ravatalozó megáldása is, amellyel a hely iránti tiszteletet fejezték ki. A létesítményt Andrejek Judit, evangélikus lelkésznő, és Mártin Dolamics Konrád, a lendvai plébánia plébánosa áldotta meg.
3: A Vinárium kilátó alatti erdő és mező dombos részén kialakított versenypályán az íjászoké volt a főszerep szombaton. A Lendvai Íjász Klub első alkalommal rendezte meg a 3D szlovén országos bajnokságot. Göncedi riportja.
8: Az ünnepélyes megnyitón Marian Ilar, a szlovén íjászszövetség elnöke a sportról, ezen belül a szlovén versenyzők által nemzetközi szinten aratott sikerekről is beszélt, de hangsúlyozta a szervezettséget, a szövetség fél évszázados múltját, mely fontos intézményi háttere az egyesületeknek. A viadal népes mezőnye gyönyörű időben versenyezhetett kivételes helyszínen. Kuzma Krisztián, egyesületi elnök, főszervező, elégedettségének adott hangot, amikor elmondta, 165 versenyző érkezett az ország egész területéről a 3D országos bajnokságra, melyet első alkalommal szerveznek. A Lendvai Íjász Klub kiemelt versenyzési szakága a 3D, és ha a teljes képet nézzük, a részvételt, a terepet, az időjárást, teljes az elégedettség.
9: Obiskom smo zadovoljni, prišlo je 165 tekmovalcev iz cele Slovenije, to je namreč državno prvenstvo v tej disciplini, kar je tudi paradna disciplina našega kluba, ampak državno prvenstvo pa organiziramo prvič v naši zgodovini, tako da smo izredno zadovoljni z vsem.
8: A 3D országos bajnokságon U13-tól egészen a veterán korosztályig versenyeztek. A terepviszonyok kihívást jelentettek, mondta Alja Brejc, aki U18-ban maga mögé utasította a teljes lánymezőnyt. Izgalmas verseny, fizikai és mentális próba, teli meglepetésekkel hangoztatta.
10: Je bilo napeto, proga zahtevna, ampak vseeno polno presenečen.
8: Alja eddig kétszer országos második helyezett volt. Idén részt vett a 3D világbajnokságon, ahol bronzérmet nyert.
10: Sem dvakratna državna podprvakinja. Zdaj sem bila na svetovnem prvenstvu iz 3D-ja, na katerem sem dosegla tretje mesto.
8: A begunyai diáklány mindössze 3 éve edzés versenyez, de ahogy hallhattuk, kívánságai, küzdelmei túlmutatnak a hazai célpontokon. A Lendvai Íjász Klub országos bajnokot ünnepelhetett Törnár Nelli személyében, aki első 3D országos bajnokságát élte meg. Jó versenypályán küzdöttek, a legjobb tudásuk szerint, mondta Nelli, majd folytatta. A terepviszonyok leküzdése, a pontos távolságbecslés komoly feladat elé állította őket. Elsősorban a kisméretű célok jelentettek nagy kihívást.
10: Ja, proga je bila zelo dobro postavljena, bilo je fejs težko včasih, na katerih primerih, sicer pa najtežje bilo najmanjše te tarče.
8: Nelly 311 pontot szerzett, ami a teljes női mezőny második legjobb eredménye volt.
10: Moj rezultat je bil 311 toč, druga najboljša med vsemi ženskami.
8: Sajt Ádám elégedett volt, hogy a dobogó második fokán végezhetett egy izgalmakkal teli versenypályán, ahol a kisebb méretű állatfigurák okoztak neki gondot, annak ellenére, hogy rövidebb volt a lőtávolság.
11: Sem precej sem zadovoljen. A pri malih tarčah je bila precej zahtevna, ja. Čeprav si blizu bil.
8: Komlos Dávid számára a második hely meglepetés volt.
10: Vártam a második helyzetet, büszke vagyok magamra. Számítottam, hogy negyedik leszek, de jó volt a terep.
12: Nyáron hogy készültél? Jártatok ide? Kihasználtátok ezt a pályát?
10: Jártam apuval ide, és gyakoroltam.
8: A lendvai utánpótlás mezőnynek volt még egy dobogósa, Zsálik Rok személyében, aki U15-ben hagyományos íjjal bronzérmes lett. A 3D íjászversenynél a célok vadisznó, szarvas, madárfigura, oroszlán különböző pontszámzónákkal rendelkeznek, ami növeli a versenydrukkot. A felnőtt mezőnynek pedig még plusz varázsa volt, hiszen a kijelölt terepen a kvalifikációs viadalt a kieséses szakasz követte, az úgynevezett matchplay, vagyis a döntő körök, ahol már közvetlen egymás ellen küzdöttek a továbbjutásért. Erről az aréna egyik adásában hallhatnak bővebben, amikor a többszörös országos bajnok Horváth Krisztián és a Lendván címet szerző Marian Kocman is megszólal és dicsér.
3: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szabó Szuzi és Göncz Tét összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Műsorunkban ezúttal a Gálics 360 fok projektről lesz szó. Magyar Jánossal, Lendva község polgármesterével a művész egykori műtermének felújításáról, valamint a tervezett digitális és turisztikai élményekről beszélgetünk. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

0: csodálatos világunk. Fordulópontok.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. A rekordos műsorunk helyén a nyári programrácsban ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Tehát ma fordulópontok és az illír tartományok. Az illír tartományokkal egy rövid életű és igen öntörvényű államkonstrukciót tettek fel a franciák Európa térképére. De még egy pár évnyi létezés is elég volt ahhoz, hogy itt Ljubljana környékén formabontó gondolatok szülessenek meg. Legkésőbb ekkortól ugyanis és kibújt a szellem a zsákból. A szlovénok nemzeti öntudata végérvényesen felébredt. Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, Kósa Ferenccel mondjuk el, mi bontakozott ki ekkor, nem csak a Ljubljanica partjain.
2: A szlovén tartományok a 18. század folyamán a Habsburg Birodalom része voltak, itt mindenképpen most Krajnára gondolok, aztán Steyrföldre, a tengermellékre, ugye, és Karintiára, hát Moravidék természetesen az a Magyar Királyság integrális része volt. Ebben a korszakban megkezdődik a szlovén nemzeti ébredés, az iskolákban ekkor a német nyelv dominált, de a szlovén parasztok és egyszerű polgárok, emberek a szlovén nyelven kívül más nyelvet nem beszéltek, és majd a nyelv kérdésén épült a nemzeti érzék is valahogy. Hát ez logikus, normális. Tudjuk, hogy már a reformáció lerakta a szlovén irodalmi nyelv alapjait, erről beszéltünk a 16. század folyamán, emlegettük Primož Trubárt, ugye az első két szlovén nyelvű könyv szerkesztőjét, ki is nyomtatták ezt a két könyvet, aztán Jurij Dalmatin nevét is megemlítettük, aki lefordította a Bibliát, kinyomtatta, 1584-ben Sebastian Krell nevét is megemlítettük, ők voltak a legfontosabb szlovén reformátorok, és még egyszer aláhúzom, a szlovén reformáció lerakta a szlovén irodalmi nyelv alapjait. Szlovén irodalmi nyelv alapjai, az pedig Ljubljanától délre származnak, szóval Ljubljana meg Kocsevje közti részekből. Na most néhány szlovén értelmiségi azt kezdte hangsúlyozni, hogy a szlovén nyelv semmiben sem értéktelenebb a másik nyelvektől, a némettől, a franciától, a latintól, és illene az előkelőknek is megtanulni a szlovén nyelvet, és szlovén nyelven lehet épp úgy szép könyveket, drámákat, műveket, verseket írni, mint bármely nyelven a világon. Megszületett a szlovén nemzeti mozgalom, szlovénul ezt úgy nevezzük, hogy Slovensko národno gibanje vagy prebujanje.
3: Manapság már egyértelmű, hogy minden nyelv egyforma szinten van Európai Unióban, az összes nyelv elismert és hivatalos, de hát akkor még a kisebb nyelveknek küzdeni kellett ezért a létjogosultságért. Látjuk, hogy milyen lassú folyamat volt ez lényegében, ez a nemzeti ébredés, meg a nyelvnek, a kultúrának a előretörése. Reformációval megindulnak az első próbálkozások erre, aztán végül is lehet, hogy ott még az első világháború így is még tart ez a folyamat, ahol még a szlovénok még mindig ébredgetnek, meg ugye majd ez a tábor mozgalom, meg mindenféle arról is majd lesz szó, hogy ez nem azért egy-két év alatt ment.
2: Hát így van, nem egy év alatt ment, hogyha belegondolunk, hogy a reformáció az 1500-as, 600-as években bonyolult le, most meg már 1700-as évek második felében vagyunk, szóval látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és több ember öltő életén keresztül folytatódott.
3: Biztos csak azért is, mert ez annyira nem tetszett éppen mondjuk a németeknek, vagy hát az osztrákoknak, akik németül beszéltek.
2: Hát egyértelmű, hogyha belegondolunk például, hogy második József, ugye, akiről beszéltünk egyik előbeli műsorunkban, és 1765-től 1790-ig volt a német-római birodalom császára, 10 évig volt magyar király is, ez az a kalapos királyunk, aki nem is volt királyunk. Második József egy ilyen összbirodalmi nyelvet akart kifabrikálni, ahol érvelt, hogy a magyar királyságon belül a lakosság fele nem is beszéli a magyar, a latin az már halt nyelv, nem beszélik általában, akkor legyen a birodalom össznyelve a német. Természetesen ez majd kiváltotta a magyar nemesek ellenállását, hát épp úgy szintén a szlovének ellenállását is, részben a szlovén polgárok ellenállását. Hát sajnos szlovén nemességről akkor még nem lehetett beszélni.
3: De most viszont már mondunk pár olyan nagy nevet, akik majd megalapozzák ezt a réteget.
2: Hát igen, itt ez most a polgári rétegről van szó, sőt, néha még parasztokról is. Hát az első legfontosabb az mindenképpen, vagyis az egyik legfontosabb az Marco Poklin. Ő egy ágostonrendi szerzetes volt, és 1768-ban lényegében ettől datáljuk a szlovén nemzeti ébredést is, ettől az évszámtól kiadta a szlovén, azaz az akkori krajnai nyelv, nyelvtanát. Hát igen, akkor még szlovén nyelvről nehéz volt beszélni. Primož Trubár igen a szlovénokról beszélt, írt a könyvükbe, de hát meg kell azt említeni, hogy különböző dialektusokat beszéltek úgy Steyrföldön, mármint a szlovének, mint Krajnába, ugye, mint Karintiába, meg a tenger melléken. Na és figyelmeztetett a szlovén nyelv régi eredetére, értékeire, és bosszankodott azon, hogy az idegenek, akik a szlovén területeken, vagyis akkori különböző tartományok területén élnek, nem igen akarják megtanulni a szlovén nyelvet, sőt, még ilyen lekicsinlően is tekintenek a szlovén nyelvre.
3: Igen, ugye tudjuk, hogy mai napig is a szlovén nyelvnek nagyon sok tájszólása van, vagy dialektusa, úgyhogy ez egyébként egy probléma is volt, habár ugyanakkor egy nyelvi gazdagság is. Na és akkor megyünk tovább Linhardthoz, az ő neve azért nagyon sok helyről ismerős lehet.
2: Hát igen, Anton Tomás Linhardt, ő volt a, hát úgymond első vérbeli szlovén drámaíró, író. Megírta két első szlovén komédiát, az egyik a Supánová Micka, a másik pedig a Táve Szelidán, Alima Ticsek Szezseni, már említettem, mind a kettő vígjáték, és akkor majd 1789-ben, szóval abban az esztendőben, amikor megkezdődik a francia forradalom, Párizsban, Versailles-ban, játszották először a Jubénai Színház padjain a Supánová Mickát, és ez egy nagy eseménynek számított, a nézők igen lelkesen köszöntötték. Hát képzeljük el, hogy egy szlovén nyelvű komédia egy olyan városba, ahol a lakosság többsége az még mindig német volt, Ljubljanában, vagy az akkori Lajbákban. Hát ez a két komédia lényeg az, hogy az emberi gyengeségeket figurázza ki, az a mondani valója. Na aztán megpróbálta Linhardt megírni a szlovének történelmét is, sajnos csak a 800-as évekig jutott el Nagy Károly életig, ez pedig azért, mert igen fiatalon, 38 éves korában hunyt el.
3: Akkor nagyon rövid életű volt, de hát tudjuk Petőfinél is, hogy ez nem feltétlenül gond. És akkor tovább megyünk Valentin Vodnikhoz, aztán itt van Zsiga Zsojsz, ő már nekem is ismerős.
2: Hát igen, Valentin Vodnik talán a legkiválóbb szlovén egyéniség ebből a korból, mert ha megnézzük, azon kívül, hogy tanító volt, tanár, költő, aztán szótárkészítő, újságszerkesztő, szóval minden, egy ilyen mindenes személy volt. Nevéhez fűződik az első szlovén újság megjelenése, az úgynevezett Lublanske Novice, Ljubljanai Hírek, Ljubljanát Lublanának írták akkor még, ugye? Ő szerkesztette ezt a heti lapot, lényegben hetente kettőször jelent meg, 1797 és 1800 között. 1800-ban akkor már abbahagyták a lap megjelenését, hiszen a 800 között 1800-ban akkor már abbahagyták a lap megjelenését, hiszen a előfizetők száma igen

0: használatát, erről majd később beszélünk, és ezért Vodnik üdvözölte őket. Hát igen, de amikor már megbukott a francia hatalom, hát akkor visszajöttek a Habsburgok, és a vége az lett, hogy Valentin Vodnik elvesztette a munkahelyét.
1: Hát még jó, csak a munkahelyét, ugye?
0: Hát igen.
1: Akkor ő is ezek szerint nagyon fontos volt, és akkor most jönnek azok a nevek, igen, akik még gyakrabban visszaköszönnek, egy Zeus, egy Vega, egy Jánsa. Hát nem az a Jánsa.
0: Igen, nem a János Jánsa, hanem Anton Jánsa. Hát, hogyha már Jánsával vagyunk, akkor veszünk kicsit Anton Jánsáról. Ő egy festő, egy méhész volt. Hát nem akármilyen méhész. A császári méhészet tanára volt Bécsben, szóval egy olyan személy, aki ott volt a császár közvetlen közelében. Német nyelven megírta a méhek rajzásáról szóló könyvet. Többször újra nyomtatták, és az egész Habsburg birodalomban olvasták ezt a könyvet. Mindenképpen egy nagyon fontos személyről volt szó. Radovnica környékéről származott, Zsirovnica, napjainkban is még a szlovén méhészet egyik központja ez a falu. Meg kell említeni itt Júri Vegát, hát ő egy kiváló matematikus, fizikus, ágyútervező volt. 1795-ben találta fel az újfajta mozsárágyút, amely kettőször tovább lőtt, mint az addigi ismert ágyúfajták, hát ez is egy nagy erőrelépés volt, ugye az osztrák császári hadsereg számára. Meg kell azt is említeni, hogy március 23-a, szóval nem messzi vagyunk tőle, ez a születésnapja, és akkor ünnepli a szlovén hadsereg tüzérsége az ünnepét.
1: Meg még csillagot is neveztek el róla, a Vegát. Akár lehetett volna, de végül is ez az arabból származik a Vega elnevezés, de hát nem baj.
0: A napjainkban is a szlovén matematikusoknál van ilyen, hogy Vega Vatekovánje, Vega Oprizánje, ugye elismerés. 1802-ben fejezte be életútját, mindössze 40 év körül lehetett Júri Vega, amikor Bécsben a Duna folyóban találták meg holtan, hát a halálának körülményei nincsenek tisztázva, hogy nem tudjuk, hogy beleesett a folyóba, belefolytották a folyóba, mi történt vele sajnos. A másik fontos ilyen személy, Zsigál Zeus, az ő neves ismerős, ugye a Zeus ösztöndi, vagy szlovénul a Zeusová stipendia, ő egy báró volt, igen gazdag családból származott, szülei szlovén és olasz származások voltak, szóval egy ilyen vegyes házasságról volt szó, nagy kereskedő és vállalkozó szakkora is volt Zsigál Zeusnak. Egyfajta mecenás volt, pénzével buzdította a szlovén nyelv, történelem és a kultúra iránti érdeklődést. Azért említettem az előbb is, hogy róla van elnevezve a Zeus ösztöndi. Végül is meg lehetne említeni Gabriel Gruber nevét, hát nagyon fontos még napjainkban is, hiszen ő projektálta Mária Terézia utasítására, kezdeményezésére az úgynevezett Gruber-féle csatornát. Szlovén ez a Gruberje Prekop, tudnunk kell, hogy a Ljubljanica folyó, amely Ljubljana városa központjában folyik keresztül, néha-néha katasztrofális árvizeket tudott okozni, stb. Ettől mentesíteni kellett a várost, ezért majd Gabriel Gruber projektálta ezt a Gruber-féle csatornát, amely még napjainkban is használandó, és lényegében mentesíti a főváros központját az árvizektől. Na, ezen kívül még a ljubljani lappály, Ljubljansko Barje Slovenu kiszárításával is fáradozott Gabriel Gruber.
1: Hát ugye tavaly láttuk, hogy mennyire fontos ott Ljubljana környékén is ez az egész persze vízrendszer, úgyhogy egyéb patakokról, meg ilyen csatornákról is szó volt sajnos. Mondtuk, hogy az illír provinciák adtak egyfajta ilyen fölgyorsító hatást ennek az egész folyamatnak. Nem tartott olyan sokáig ez az időszak, de mégis nagyon fontos volt ez a pár év is itt.
0: Hát igen, ez a pár év, ez 4 évig tartott, 1809-1813-ig az illír provinciák lényegében a mai Karintiát, Görcöt, Krajnát, Isztriát, aztán a katonai határőrvidéket és Dalmáciát foglalták magába, székely Ljubljana volt. Most ez miért olyan fontos? Ez azért volt fontos, mert a franciák alapították meg, és a fő céljuk az volt, hogy megakadályozzák az angolok úgymond tengeri forgalmát az Adriai tengeren. A provinciáknak nagyon pozitív hatása volt a szlovén lakosságra, például egy új olyan államformával találkoztak, amely jóval fejlettebb volt a Habsburg birodalom államformájával, aztán akkor a franciák megengedték a szlovén nyelv használatát, sőt egy ilyen valamilyen proto egyetemet is alapítottak Ljubljanába, amely csak egy néhány esztendeig dolgozott. Természetesen mindenkire ugyanazok a jogok vonatkoztak, megadóztatták a nemeseket, a papságot, és szóval egy ilyen egalitáris társadalmat próbáltak valamilyen szinten megteremteni.
1: Emiatt volt ez az időszak olyan lényeges, mert ezek úgy megmaradtak azért ezek az ötletek, még hogyha a Habsburgok vissza is jöttek ilyen reakcióni módon. Azért később majd mégis lehetett ebből táplálkozni, itt ezek bizonyos dolgok el voltak hintve, mert ugye tudjuk, hogy utána visszaáll majd a rend nagyjából, itt azért az osztrák, még nem is a monarchia, hanem a császárság újra domináns lesz.
0: Így van, és később ezek a gondolatok majd csak ott az 1900-as évek környékén jelennek megint, aktuálisak lesznek, ugye, majd a szlovén nemzeti úgymond második ébredés korában.
1: Meg az illirizmus, ugye?
0: Meg az illirizmus, úgy van, majd a 30-as, 40-es

0: esztendőkben, és akkor majd jön a táborféle mozgalom az 1870-es, 60-as, 70-es esztendőkben, és majd akkor úgymond az a jugoszláv elmélet az 1900-as években.
1: És a tábormozgalomat, Ljutomer is fontos, ezért akkor majd még beszélünk is erről.
0: Persze, a tábormozgalom az pedig majd az osztrák-magyar monarchia létrejött után lesz aktuális, 1867 után, amikor a délszlávok úgy érzik, hogy hát a dualista monarchia, szóval Ausztria plusz Magyarország, on kívül kéne még egy harmadik állami entitást is alapítani a monarchia területén, az pedig egy délszláv ország lenne.

Fordulópontok. Történelmi best-of. Most megismételtük a 2024. március 15-i epizódot, amelyben az illír tartományokról hallhattak. Egy hét múlva pedig már visszatér a csodálatos világunk, és benne újabb emberi rekordok. Kósa Ferenccel már itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

ablakon, s a pillanat törékeny szárnyakon már itt repült.

Behunyom szemem, s magam előtt látom. Más tülez, más csókolsz, van, akit szerez talán. Lehet egyedül vagy, mint én.

és hogy is kezdtük el, mi kötött hozzád annyi éven át. Te több vagy én nekem, mint csak a partner.

0: haladni, ha szabad, csak is azt az utat járni, ami egyszerű, de maradhat.
1: A jelenem, a múltam és a jövőm is az enyém. Egy percre úgy megállnék, és ezt mindát tekintelném.
2: Milyen őszintén szeretnék, ilyen vidáman nevetni. Az életünket komolyan,